0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Tüzet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több évtizede nem volt példa arra a hőségre, ami most éri el Magyarországot. Napközben tartósan 40 fok feletti hőmérséklet várható. Ez az idei első hőhullám, amely 4 napon át kitart. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, eddig több mint 450 bejelentés érkezett, nőtt a sürgősségi osztályok forgalma a hőség miatt. Szombattól már a legmagasabb 3. fokú riasztás lép életbe az egész országban. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője arról beszélt, hogy jelenleg az országos energiahálózat bírja a terhelést, a felhasználás 95%-os. Az országban 346 helyen szerveztek vízosztást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, összehangolt védelmi tevékenységet rendeltek el. Kánikulában a folyadékpótlás mellett fontos, hogy a lehetőségekhez képest minden eszközzel segíteni kell testünk hűtési erőfeszítéseit. Markáns melegedés kezdődött, ami vasárnap és hétfőn 40 fok körüli maximumokban csúcsosodik majd ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ajánlása szerint ezért naponta több órát érdemes légkondicionált helyiségben tölteni. A szabadban mindig húzódjunk árnyékba, használjunk fényvédőt és napjában többször is vegyünk langyos vizes zuhanyt. Kánikulában fontos, hogy gondoskodjunk a folyadékpótlásról, mivel napi több liter vizet is kiizzadhatunk, ezért a bevitelnél napi 2,5-3 liter a minimum, de egyes helyzetek és egyéni igények jelentősen megemelhetik ezt a mennyiséget. Meghosszabbították a vörös kódot, a rendelkezésnek 2 fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Olyan hőség van Olaszországban, hogy megolvadtak a villanyvezetékek az aszfalt alatt. Torinóban egymást követik az áramszünetek, Rómában pedig ingyenessé tették a standot a 70 éven felülieknek. 40 fok felett alakul a hőmérséklet, az olasz meteorológusok nevet is adtak a hőhullámnak. Cerberuszt az alvilágot őrző 3 fejű mitológiai kutya után. Érzelmekkel teli energikus koncerttel tér vissza a Budapest Parkba június 29-én a Zaz. Az összetéveszthetetlen hangjáról ismert francia énekesnő 7 év után tér vissza a magyar fővárosba, ahol már 2-szer is elvarázsolta a hazai közönséget. Az elmúlt időszakban Zaz a nemzetközi fesztiválok egyik meghatározó fellépője volt, most pedig újra útra kell, hogy élőben is bemutassa a dalait. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható, gyenge mérsékelt marad a légmozgás, reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hopi Rádióban.
6: UK Fever Show.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: tudod meg már.
1: Kamu reklám.
2: Olyan sokoldalú vagyok, hogy az már majdnem gömb.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kórházi klímafejlesztésekhez rendeltek plusz forrásokat. A budapesti Uzsoki Kórház például 130 millió forintos plusz támogatáshoz jut a klíma problémái megoldására. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón minden magyar embert arra kért, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, figyeljenek oda az idősekre a nagyhőségben. A kormányfő azt kéri a vendéglátó helyektől, hogy engedjék be a hajléktalanokat arcot mosni, lehűlni, vécére menni. Az állami cégeknél hétfőn és kedden otthonról lehet majd dolgozni. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot az este 6 és 9 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra időzíteni. A sinek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivezik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Elindultak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. A Mars és az Uránusz ritka bolygó együttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt július 4-én a hajnali égen. A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy távcső szükséges majd. A legközelebbi könnyen megfigyelhető Mars-Uránusz együttállás 2036 májusában lesz, de a két bolygó ekkor jóval messzebb lesz egymástól. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Dr. Kamu D. Gyula állatorvos vagyok, és olyan rosszul érzem magam.
2: No, és mi a panasz?
1: Ja, hát így könnyű.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
1: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
2: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
11: Nagy generáció! Illés!
12: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
11: Omega!
13: Oh,
11: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
14: I want to break free.
11: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.
5: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Tüzet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerül el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Kósfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesten mérsékelte, a döntés azonnali hatályban életben is lépett. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben az ukrajnai háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sok felé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közlemény.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: A tudatos takarékos visszhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tudatos takarékos visszhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzik az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hosszantartó szárazság és a hőség hatására az erdőkben és a környező területeken a biomassa teljesen kiszáradt. Az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék, ezért a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piaszterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni. Az unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítás értelmében már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piaszterekről rendelt árukat is. Megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerdán reggel az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A szakemberek szerint ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A várakozások szerint idén is kiváló minőségű lesz a nyár kedvelt gyümölcse, a lédús magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik. Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt. A tárca szombaton este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstop. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Ma éjjel táncolunk, ez a
8: egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzik az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csak vízzel oldják meg. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hosszantartó szárazság és a hőség hatására az erdőkben és a környező területeken a biomassa teljesen kiszáradt. Az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék, ezért a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piaszterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni. Az unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítás értelmében már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piaszterekről rendelt árukat is. Megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerdán reggel az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A szakemberek szerint ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A várakozások szerint idén is kiváló minőségű lesz a nyár kedvelt gyümölcse, a lédús magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-e-10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik. Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt. A tárca szombaton este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstop. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos. Most helyeken, melegebb a belvárosokban, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 27-én a László nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A szláv eredetű férfi név a vadiszláv magyar változata. Jelentése hatalom és dicsőség. A Lászlók ünnepelnek még június 27-én kívül, augusztus 8-án, február 27-én és május 4-én is. A László név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. Betézése Lászlóka, Laci, Lacika, Lacus, Lackó, Laca és Lászlócska, jeles viselői a névnek. Aracki László, énekes, Arany László, költő, Benkő László, zenész, az Omega billentyűse, Bétót László, lemezlovas, rádiós műsorvezető, Fekete László, erőember, Pap László, ökölvívó, Palik László, sportkommentátor, Szent László, Árpádházi király és önkedves László. Ezen a napon köszöntjük még Bársonyka, Celestina, Dalia, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda és Ulászló nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 27-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1192. június 27-e az első időpontunk. Ekkor szentté avatták első László magyar királyt Váradon Gergely bíboros pápai követ jelenlétében. A sírját Dénes kézműves nyitotta fel, akit ezért harmadik Béla felszabadított a szolgaságból. A 15. századdal folytatjuk. 1462. június 27-én született 12. Lajos francia király. Aztán folytassuk a 19. századdal. 1871. június 27-én lett a jen hivatalos fizetőeszköz Japánban. Ugorjunk a 20. századra, és most már maradjunk is itt. 1926. június 27-ével folytatjuk. Ekkor született Palotás Péter olimpiai bajnok labdarúgó, aki középcsatárként játszott az 52-es Helsinki olimpián, valamint a berni labdarúgó VB-n második helyezett aranycsapatban. 10 évet lépünk előre, 1936. június 27-én született Lucille Clifton, amerikai költő, pedagógus, aki több mint 20 könyvet írt gyermekeknek és felnőtteknek. Pulitzer-díjra is jelölték. Folytassuk a 20. század közepével. 1950. június 27-én Nádudvaron megszületett Kovács István birkózó, edző, szabadfogásban az első magyar világbajnok. Pályafutását 1965-ben a Budapesti Honvédban kezdte, majd 1971-től 1982-ig a Csepeles C szabadfogás 82 kilóban 12-szeres bajnok versenyzője volt. Olimpiai bronzérmet, VB bronzérmet, világbajnoki címet és EB ezüstérmet szerzett. 1984 óta a Budapesti Honvéd edzője. 1968-al folytatjuk. Június 27-én először adtak el úgynevezett közértben Coca-Colát Magyarországon. És végül, de nem utolsó sorban, 1975. június 27-e. Ekkor halt meg Robert Stolz, kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerző. Mintegy 100 fémzene és 27 részben igen sikeres operettette ismerti a nevét világszerte. Dolgozott Brünóban, Prágában, évekig irányította a Theater under Wien zenekarát. A német megszállás után elhagyta hazáját Franciaországba, majd az Egyesült Államokba emigrált, ahonnan 1946-ban tért haza. A híres bécsi jégrevű házi szerzője időskorában is aktív komponista volt, számos operettjét még ma is játsszák. Műveit Magyarországon is sikerrel mutatták be, közülük a legemlékezetesebb a kis Grizet. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Üzenet a zsidók könyve 4. fejezetéből.
1: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. június 27-e szombat, Szent László király ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 22. fejezet 34-től 40. vers. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Elmélkedés. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Jézus válasza a törvénytudónak nem csak az Ószövetség összegzése, hanem a keresztény élet lényegének tömör megfogalmazása is egyúttal. A szeretet Isten ajándéka és emberi felelősség. Döntés arról, hogy milyen irányba haladjon az életünk. E kettős parancs, Isten és ember szeretete egytőről fakad, és csak együtt éltet. Szent László király élete ezen a kettős parancson nyugodott. Királyként nem csak országot kormányzott, hanem népet vezetett az igazság és a keresztény hit útján. Lovak királyként nem a hódításban, hanem a békében, az oltalmazásban, az igazság szolgálatában látta hatalma értelmét. Szigorú és erős volt, de nem könyörtelen. Döntéseit mindig az Istenbe vetett bizalom, az emberek iránti felelősség és az evangéliumi értékrend hatotta át. Szent László nem csak törvényt hozott, hanem példát is adott. Az ábrázolásokon legtöbbször harci jelenetben látjuk, amint például megment egy leányt, de ez a jelenet nem csupán hőstett, hanem jelképe annak, hogy az erő akkor érték, ha a gyengét védi, az ártatlant oltalmazza. Ez a szeretet egyik formája, felelősség másokért. László király hivatásának tekintette, hogy Krisztus törvényét képviselje a földön. A mai evangélium László király szentté válásának titkát tárja elénk. A szeretet parancsát nem elméleti tételként kezelte, hanem igazságként, amely szerint élt. Istent szerette, mert benne látta a hatalom valódi forrását, és az embert, mert mindenkit az Isten képmásának tekintett. Nem elég csak hinni, nem elég ismerni a szentírást, hanem Isten szeretetéből kell élni, és ezt megosztani másokkal. Hol tartunk mi a szeretet útján? Tudunk-e úgy szeretni, hogy abban benne legyen az Isten iránti bizalom és a másik ember javának keresése is? Kérjük Istent, hogy Szent László király közbenjárására adja meg nekünk is azt a bölcsességet és bátorságot, amely képes a szeretetet legfőbb irányelvé tenni életünkben. Urunk Istenünk! Te Szent László királyt nem csak bölcsvezetővé, hanem igaz szívű szentté formáltad. Add, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből szeressünk téged. Taníts minket is az igazi szeretetre, amely nem önmagát keresi, hanem a másik javát, amely kész szolgálni, védeni, megbocsátani és felemelni. Adj nekünk bátorságot, hogy hivatásunkat hittel éljük meg, és életünkkel tanúságot tegyünk rólad. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a tudósok a levegő szén-dioxid tartalmát viszonylag pontosan vissza tudják következtetni a grönlandi jégben található szén-dioxid buborékok számolásával? Napjainkban 360 egység jut 1 millió buborékra, 1958-ban 315, míg a dinoszauruszok korában 270 volt a szén-dioxid tartalom.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Kolozsvári töltött káposztát fogok készíteni. Az ismert módon elkészítjük a húsos rizses tölteléket. A császárhús helyett szalonnát használunk hozzá. A sanyúvonyított káposztafejeret leveleire szedjük. A levelek közepén végighúzódó vastag erezettet éles késsel levágjuk, úgy, hogy a levél könnyen betölthető, hajlítható legyen. A káposztaleveleket ezután betöltjük. A szétterített leveleket egyenlő arányban elosztjuk a töltelékeket, a leveleket összecsavarjuk, két végét benyomkodjuk. Ezután pörkölt alapot készítünk, amelyhez hozzáadjuk az előkészített savanyú káposzta kétharmad részét. A betöltött káposztákat ráhelyezzük, majd a tetején szétterítjük a káposzta egyharmad részét. Ezután felöntjük annyi csontlével vagy vízzel, esetleg füstöltlével, hogy majdnem ellepje. Ez utóbbi esetben a sózást óvatosan, többszöri kóstolás után kell végezni. Fedővel letakarva, lassan puhára főzzük. Főzési idő körülbelül 1 óra 20 perc. A puhára főtt töltelékeket másik lábosba szedjük, lapátkanál segítségével. A savanyú káposztát tejfölös habarással sűrítjük, és lassan kiforraljuk. Kóstoljuk, szükség szerint utána ízesítjük sóval. A tölteléket visszahelyezzük a káposzta tetejére, óvatosan rázogatva összeforraljuk. Ezután debreceni kolbászt főzünk bele. Az elkészített ételbe kiemeljük a debrecenit, tároláskor a debrecenit hosszában félbevágjuk, sűrűn beírdaljuk, és egy kevés zsírban pirosra, ropogósra sütjük. A sertésbordát az ismert módon roston vagy natursütéssel megsütjük, kakastaréjal együtt. A forró apró káposztát az előmelegített tálba merjük, ráhelyezzük a tölteléket. Mellé támasztjuk a roston vagy naturon sütött bordákat, tetejére helyezzük a debrecenit, a fűszerpaprikába mártott kakastarét. Tejfölel és paprikaszínnel megöntjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbiradio.hu.
3: A rádiót!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Jó reggelt!
1: Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek a következő hetekben. Társadalmi egyeztetést indítanak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várja a budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el. A beérkező véleményeket a projektek előkészítése és tervezése során értékelik, és figyelembe veszik a fejlesztési javaslatok kialakításakor. A június 18-áig befogadott hitelkérelmek után a szerződést továbbra is fix 3%-os kamattal lehet megkötni, de csak július 14-éig, közölte a független pénzügyi közvetítő a Credit Expert. Ahhoz, hogy a vállalkozások még a kedvezményes kondíciókkal használhassák ki a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeit, fontos a megfelelően és időben beadott dokumentáció. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium múlt csütörtökön közölte, hogy módosítja a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a 3 havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%. Indul a szélerőmű kapacitások országos felmérése. Már elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A felmérés célja a tervezett szélerőművi projektek kulcsparamétereinek és előkészítettségi státuszának megismerése annak érdekében, hogy a kapacitás kiosztási eljárások előkészítésében együttesen és ütemezetten vehessék figyelembe a beruházók elképzeléseit, a villamos energiahálózat adottságait és a fejlesztések időigényét. Több millió eurós támogatásban részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi Parajd. Az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága több mint 14 millió eurót szavazott meg Romániának a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A határozatban kiemelten szerepel a parajdi sóbányát és a Korondpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Az eset még februárban történt, de csak most hozták nyilvánosságra. Mintegy 270 szervezetet, köztük ügyvédi irodákat, önkormányzatokat és iskolákat érintett az akció, amely során a támadók tűzfalak feltörésével jutottak be a rendszerekbe. A támadás egy orosz hacker csoporthoz köthető, és az amerikai Fortinet kiberbiztonsági céghez kapcsolódó rendszereket vette célba. Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakulhat.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 27-én a László nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A szláv eredetű férfi név a vadiszláv magyar változata. Jelentése hatalom és dicsőség. A Lászlók ünnepelnek még június 27-én kívül, augusztus 8-án, február 27-én és május 4-én is. A László név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. Becézése Lászlóka, Laci, Lacika, Lacus, Lackó, Laca és Lászlócska, jeles viselője a névnek, Aracki László, énekes, Arany László, költő, Benkő László, zenész, az Omega billentyűse, Bétót László, lemezlovas, rádiós műsorvezető, Fekete László, erőember, Pap László, ökölvívó, Palik László, sportkommentátor, Szent László, Árpádházi király és ön kedves László. Ezen a napon köszöntjük még Bársonyka, Celestina, Dalia, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda és Ulászló nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával június 27-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1192. június 27-e az első időpontunk. Ekkor szentté avatták első László magyar királyt Váradon Gergely bíboros pápai követ jelenlétében. A sírját dénes kézműves nyitotta fel, akit ezért harmadik Béla felszabadított a szolgaságból. A 15. századdal folytatjuk. 1462. június 27-én született 12. Lajos francia király. Aztán folytassuk a 19. századdal. 1871. június 27-én lett a jen hivatalos fizetőeszköz Japánban. Ugorjunk a 20. századra, és most már maradjunk is itt. 1926. június 27-ével folytatjuk. Ekkor született Palotás Péter olimpiai bajnok labdarúgó, aki középcsatárként játszott az 52-es Helsinki olimpián, valamint a berni labdarúgó VB-n második helyezett aranycsapatban. 10 évet lépünk előre, 1936. június 27-én született Lucille Clifton, amerikai költő, pedagógus, aki több mint 20 könyvet írt gyermekeknek és felnőtteknek. Pulitzer-díjra is jelölték. Folytassuk a 20. század közepével. 1950. június 27-én Nádudvaron megszületett Kovács István birkózó, edző, szabadfogásban az első magyar világbajnok. Pályafutását 1965-ben a Budapesti Honvédban kezdte, majd 1971-től 1982-ig a Csepeles C szabadfogás 82 kilóban 12-szeres bajnok versenyzője volt. Olimpiai bronzérmet, VB bronzérmet, világbajnoki címet és EB ezüstérmet szerzett. 1984 óta a Budapesti Honvéd edzője. 1968-al folytatjuk. Június 27-én először adtak el úgynevezett közértben Coca-Colát Magyarországon. És végül, de nem utolsó sorban, 1975. június 27-e, ekkor halt meg Robert Stolz, kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerző. Mintegy 100 fémzene és 27 részben igen sikeres operettette ismerti a nevét világszerte. Dolgozott Brünóban, Prágában, évekig irányította a Theater under Wien zenekarát, a német megszállás után elhagyta hazáját Franciaországba, majd az Egyesült Államokba emigrált, ahonnan 1946-ban tért haza. A híres bécsi jégrevű házi szerzője idős korában is aktív komponista volt, számos operettjét még ma is játsszák. Műveit Magyarországon is sikerrel mutatták be, közülük a legemlékezetesebb a kis Grizet. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a zsidók könyve 4. fejezetéből.
1: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. június 27-e szombat, Szent László király ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 22. fejezet 34-től 40. vers. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Elmélkedés. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Jézus válasza a törvénytudónak nem csak az Ószövetség összegzése, hanem a keresztény élet lényegének tömör megfogalmazása is egyúttal. A szeretet Isten ajándéka és emberi felelősség. Döntés arról, hogy milyen irányba haladjon az életünk. E kettős parancs, Isten és ember szeretete egytőről fakad, és csak együtt éltet. Szent László király élete ezen a kettős parancson nyugodott. Királyként nem csak országot kormányzott, hanem népet vezetett az igazság és a keresztény hit útján. Lovak királyként nem a hódításban, hanem a békében, az oltalmazásban, az igazság szolgálatában látta hatalma értelmét. Szigorú és erős volt, de nem könyörtelen. Döntéseit mindig az Istenbe vetett bizalom, az emberek iránti felelősség és az evangéliumi értékrend hatotta át. Szent László nem csak törvényt hozott, hanem példát is adott. Az ábrázolásokon legtöbbször harci jelenetben látjuk, amint például megment egy leányt, de ez a jelenet nem csupán hőstett, hanem jelképe annak, hogy az erő akkor érték, ha a gyengét védi, az ártatlant oltalmazza. Ez a szeretet egyik formája, felelősség másokért. László király hivatásának tekintette, hogy Krisztus törvényét képviselje a földön. A mai evangélium László király szentté válásának titkát tárja elénk. A szeretet parancsát nem elméleti tételként kezelte, hanem igazságként, amely szerint élt. Istent szerette, mert benne látta a hatalom valódi forrását, és az embert, mert mindenkit az Isten képmásának tekintett. Nem elég csak hinni, nem elég ismerni a szentírást, hanem Isten szeretetéből kell élni, és ezt megosztani másokkal. Hol tartunk mi a szeretet útján? Tudunk-e úgy szeretni, hogy abban benne legyen az Isten iránti bizalom és a másik ember javának keresése is? Kérjük Istent, hogy Szent László király közbenjárására adja meg nekünk is azt a bölcsességet és bátorságot, amely képes a szeretetet legfőbb irányelvé tenni életünkben. Urunk Istenünk, te Szent László királyt nem csak bölcsvezetővé, hanem igaz szívű szentté formáltad. Add, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből szeressünk téged. Taníts minket is az igazi szeretetre, amely nem önmagát keresi, hanem a másik javát, amely kész szolgálni, védeni, megbocsátani és felemelni. Adj nekünk bátorságot, hogy hivatásunkat hittel éljük meg, és életünkkel tanúságot tegyünk rólad. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a tudósok a levegő széndioxid tartalmát viszonylag pontosan vissza tudják következtetni a grönlandi jégben található széndioxid buborékok számolásával? Napjainkban 360 egység jut 1 millió buborékra, 1958-ban 315, míg a dinoszauruszok korában 270 volt a széndioxid tartalom.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Tart az aratás, óvatosságot kérnek az autósoktól. Az edzőtermeket vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országszerte tart az aratás, az autósoknak fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kombájnok, traktorok mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. A mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol kereszttábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességi útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat. Megszünteti az építési hulladék ingyenes leadásának lehetőségét a kijelölt hulladékudvarokban a MOHU július 1-től. Az új szabályok szerint az átvétel díja egységesen bruttó 36 forint kilogrammonként, mennyiségi korlátozás nélkül. A társaság szerint a korábbi rendszer fenntarthatóságát veszélyeztették a tapasztalt visszaélések. Az építési bontási hulladék leadása továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek vagy természetes személyek számára lesz elérhető. A leadáshoz személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, meghatalmazással azonban továbbra sem lehet hulladékot átadni. Vizsgálatot indít az edzőtermek általános szerződési feltételeinek ellenőrzésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy az edzőtermek szerződési feltételei tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztóknak, vagy sérthetik a felek közötti szerződéses egyensúlyt. Az edzőtermek általános szerződési feltételeit eddig még nem ellenőrizték. A magyarok csaknem harmada már rendelkezik valamilyen befektetéssel, azonban sokan továbbra is bizonytalanul tekintenek hosszú távú pénzügyi jövőjükre egy kutatás szerint. Az online felmérés alapján a mindennapi pénzügyi aggodalmak erősen meghatározzák a magyarok gondolkodását. A válaszadók kétharmada 3 évnél rövidebb befektetési időtávban gondolkodik, ami arra utal, hogy a hosszú távú vagyonépítés sok háztartás számára továbbra is nehezen megvalósítható cél. Bár a lakosság 53%-a egyetért azzal, hogy viszonylag kis összegekkel is el lehet kezdeni befektetni, 27%-uk továbbra is úgy gondolja, hogy a befektetés csak a magas jövedelműek számára elérhető. Történetének eddigi legsikeresebb évadát zárta a Lux Színházi Társulás, amely 5 bemutatóval, 3 új társulati taggal és további bővülő közösségi programokkal készül a következő szezonra. Az új évadtól Grillus Dorka, Starenki Dóra és Brezovski Dániel csatlakozik a társulathoz, míg a kommunikációs vezetői feladatokat Varga Vanda látja el. Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: egy jó étket. Ez a Konyhafőnök ajánlata.
1: Nagyon-nagyon szép napot kívánunk mindenkinek, kérem szépen hölgyek, urak, tessék helyet foglalni az asztaloknál, hiszen mi mindjárt szervírozzuk a Konyhafőnök ajánlatát. Indul kulináris kalandozásunk ebben az órában, és hát igen, csak a lecsói lesz a mai napon a főszerep, hiszen emel tipikus magyar különlegesség köré építjük fel majd a mai kínálatunkat, mindenféle lecsós különlegességet fog ajánlgatni a mi konyhafőnökünk Nacsa Móni személyében.
2: Nagyon szép napot kívánok, én már gyorsan meg is előlegzem a jó étvágyat, igazi magyar gyomornak való dolgokat főzünk itt, magyar hasnak, magyar férfiaknak, hát valljuk meg őszintén, a lecsó azért nem egy klasszikusan női étel, bár kétségtelen, hogy a legjobb lecsókat ugye az anyukák, nagymamák, tehát nők készítik.
1: No, de hát mi is ez a lecsó? A lecsó az a magyar konyha egyik különleges és jellegzetes eledele. Van, aki rizssel szereti, van, aki tojással, van, aki kolbásszal is gazdagítja, egyesek császárszalonnával, virslivel, vagy hát éppen kiki a saját és szája íze szerint, egy hatalmas, nagy karé fehér kenyér kíséretében már lehet lecsózni.
2: Minden családnak megvan a maga jellegzetes lecsó specialitása. Van, aki szaftosan főzi, van, aki levesszerű híglében, van, aki sok-sok paprikával készít, és van, akinél a paradicsom dominál a paprikával szemben. Egy a lényeg, hogy roppanós héjú paprika és ízes, szaftos, de kemény húsú paradicsomok elegyéből álljon.
1: Bár mondjuk van, aki a töklecsót szereti, és töklecsót csinál. Például nekem van egy unokatestvérem, ő nem szereti a paprikát, nem bírja a gyomra, éppen ezért ezt helyettesíti csillagtökkel.
2: Nagyon helyes, Szomi, te ezt el fogod készíteni, megmondod nekünk, hogy hogyan készül, hogy istenesen jó szommeresen. Mi azonban azt még fontosnak tartjuk elmondani, hogy a nemzetközi étlapokon is találunk lecsószerű egytál ételeket. Ilyen a francia-spanyol határvidékről származó hegyes, csípős zöld paprikából készült piperád, vagy a padlizsános cukkínis változata ratatouille, amely mediterrán vagy francia lecsónak is szokás hívni.
1: No, úgyhogy hamarosan, ha már így a francia ízek kerültek előtérbe, akkor mindjárt neki is látunk az első ételünk elkészítéséhez, ami a mai napon nem lesz más, mint egy francia lecsós csirke, illetve hát lesz majd még egy, méghozzá ratatouille római tárban, hogyha jól látom, és nem a ratatouille, tehát nem a kis patkányt fogjuk elkészíteni, hanem magát az ételt.
2: Úgyhogy Szomi, szerintem séf sapít föl, a kötényt föl, belevágunk az elkövetkezendő egy órában, ahogy szokták volt mondani, belecsapunk a lecsóba.
0: Fülcsiklandozó étkek a Konyhafőnök ajánlatából.
3: Tell you what I'm talking about, baby.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Szóval, ahogy Móni mondtad, csapjunk is bele a lecsóba. Mint ahogy mondtuk, a mai napon a lecsó szinte majdnem minden ételünkben elő fog fordulni. Na persze azért annyira ínyencek nem vagyunk, hogy a desszertünket is lecsóból készítjük. Na de hát azért a főételekben mindenképp dominálni fog. Elsőként tehát egy francia lecsós csirkét tudunk ajánlani önöknek. A lecsó ugye már, mint mondtuk, egy különleges magyar étel. Rizssel is lehet, kolbásszal, vagy éppen bármiféle hússal, kenyér is jól jöhet mellé, viszont ami a francia lecsós csirkéhez mindenképpen kell, az nem más, mint 50 deka csirkemellfilé, 5 deka füstölt szalonna vékony szeletekre vágva, 2 darab zöld paprika, 2 darab kaliforniai paprika, tudják, az a piros vagy éppen zöld, aztán 2 sárga húsú TV paprika, 4 darab érett paradicsom, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd zúzott fokhagyma, 2 evőkanál vörös borecet, 1 kis kanál cukor, liszt, só, bors, vegeta, illetve olaj.
2: A csirkemellfilét vágjuk fel nagyobb szeletekre, a különböző színű paprikákat vágjuk fel ugyancsak vékony csíkokra, így kapunk ugye eredetileg egy ilyen húsos csirkés mixet meg, ugye színes paprikákból, gyakorlatilag, mint hogyha salátához csinálnánk a paprikát. Ezt követően kevés olajon pirítsuk meg a szalonna darabkákat, majd vegyük ki a lábosból és tegyük félre. A visszamaradt zsíradékon süssük fehéredésig a csirkemelleket. Ezt is vegyük ki, majd a maradék zsíradékon, még mindig maradt zsírunk, úgyhogy bőven adjunk hozzá az eredeti főzésnél is, pirítsuk meg az apróra vágott hagymát és a fokhagymát, adjuk hozzá a paprika szeleteket, és lefedve pároljuk puhára. Dobjuk rá a cikkekre vágott paradicsomot, ízesítjük sóval, egy csipetnyi cukorra, és hagyjuk, hogy a paradicsom is rottyanjon egyet. Öntsük fel úgy körülbelül másfél deci vízzel, szórjunk bele egy kevés vegetát, és keverjük hozzá a borecetet is.
1: Amikor aztán a szaftja elkezd sűrűsödni, tegyük bele az elősütött csirkehúsokat, és további 15-20 perc alatt hagyjuk főni, hogy az ízek jól összeérjenek, végül pedig főtt rizssel lehet mindezt tálalni.
2: Ez egyébként majdnem olyan, mint a ragú, de mégsem az, mert hogy ennek ugye a lecsóhoz hasonló alapanyagokból készült ízharmóniája van, paprika és paradicsom.
1: Azt már ugye említettük, hogy itthon mi általában azért magyarok majdnem egyféleképpen, mégis sokféle változatos módon készítjük el a lecsót, de hát a nagyvilágban is vannak ennek hasonló válfajai, ilyen például a ratatouille, amit pedig mi most római tálban ajánlunk.
2: Ugye a római tál az, amit kemencében nem sütöttek, illetve mázzal nincs lekenve a római tál, éppen ezért, akinek van otthon ilyen, az nehogy ilyen vegyszeres vízben kezdje el elmosni az ilyen tálat hússütés után, szigorúan csak vízben szabad kiáztatni, ugyanis amikor a következő alkalommal belerakjuk a húst, vagy a zöldséget, vagy éppen a ratatouille-t, akkor az szerencsétlen módon átvenné ugye ezeknek a vegyszereknek a szagát és ízét, úgyhogy kezdő házi asszonyok, figyelem, aki kapott római tálat, nagyon vigyázzon rá, tartsa becsben, mert kiválóan lehet benne sütni, de tilos vegyszeres vízben mosogatni.
1: Szóval ratatouille római tálban mi is kell hozzá? Mindenképpen 2 darab cukkini, 2 padlizsán, 1 darab édes kaliforniai paprika, 2 fej lilahagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 darab érett paradicsom, vagy hogyha ilyennel netalánten nem rendelkeznénk, akkor jó lesz egy konzerv darabolt paradicsom is, 2-3 evőkanál olívaolaj, 1 babérlevél, 1 deci víz, vagy 1 deci fehér bor, én inkább a bort ajánlom, azzal biztos finomabb, só, bors, oregano, majoránna, kakukkfű, illetve egy csokor petrezselyem, és hogyha mindez megvan, akkor nekiállhatunk elkészíteni a ratatouille-t.
2: Ugye úgy indul, hogy a római tálat beáztatjuk egy órára vagy többre. A paprikákat, a cukkinit és a padlizsánt kockázzuk fel, karikázzuk fel a vörös hagymát és a paradicsomokat is egy serpenyőben. 2-3 evőkanál olajon pároljuk meg a hagymát és az úzott fokhagymát is. Szórjuk rá a padlizsánt és a cukkinit és a kaliforniai paprikát, és erős lángon főzzük 5-8 percig. A párolás után tegyük át a zöldségeket egy római tálba, adjuk hozzá a friss paradicsom darabokat vagy magát, a paradicsom konzervet fűszerezzük sóval, borssal, majorannával, oregánóval, csipetnyi kakukkfűvel, és öntsünk hozzá egy deci vizet, vagy Szomi esetében, ha ő főz, akkor készüljünk fel arra, hogy jelentős mennyiségű fehér bort fogunk ehhez a zöldséghez hozzáönteni. Hideg sütőben kezdjük el sütni, fedővel úgy 200 fokon, egy órán át. Ezután vegyük le a fedőt, és süssük még az ételt néhány percig, hogy a teteje megpiruljon, majd ezt követően Szomi tálalja mindezt az étket, ugye, amit fehérborral készítettünk, mondjuk egy másik jó minőségű fehérborral.
1: Hogyne, ennyire még nem szaladunk előre, lesznek egyébként borpercek is a mai napon. Visszatérve még itt a paradicsom dologra, hogy a konzervparadicsomot használunk, ugye Móni azt mondtad, hogy belerakjuk a paradicsom konzervet, tehát csak a tartalmát rakjuk bele, azért magát a konzervdobozt nem minden, hogy tudnánk kultiválni ebben a római tálban elkészült ratatouille-ban.
2: Szomi, szőkenőket nem engedünk a konyhába.
1: Nem, de akkor a mosogatólányt is ki kell, hogy rúgjuk, mert hogy ő szőke.
2: Szomi, ezen nincs probléma, ezen túl te mosogatsz.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
9: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
9: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
10: Retikül. Szerdán 16 órától.
11: Egészségedre.
12: Egészségedre.
11: Egészségedre.
12: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
11: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
14: No, megoldottuk ezt a mosogató dolgot, én koprodukálok a szőke mosogató lányunkkal, bepróbáljuk majd csempészni a konyhában, hogy Móni ne lássa, és akkor nekem meg nem kell mosogatni. Na, készítettünk már ugye francia kötődésű lecsót, illetve római tálban készült lecsót, no de hát azt még nem mondtuk el, hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy hogyan is készül az igazi, hamisíthatatlan, klasszikus magyar lecsó, no hát akkor rántsuk le a leplet róla.
15: Na Szomi, figyelj, ami az én kosaramban van, van két fej vörös hagyma. De aki hagymásabban szereti a lecsót, nyugodtan még kettőt hozzáadhat. Van 5 deka füstölt szalonnám, igazi jó füstölt szalonnám, 1 kiló paprikám a magyar lecsóból, a hagymát meg a paprikát nem kell sajnálni. 3 kemény húsú nagyobb paradicsom, de aki több hagymát és több paprikát adott hozzá, az a paradicsommal se legyen, ugyebár fösvény. 1 darab csípős, bogyiszlói paprika, de szerintem más csípős paprika is megteszi a hatását. 10 deka húsos szalonna, ugye itt volt már 5 deka füstölt szalonnánk, most 10 deka húsos szalonnát adunk hozzá. Majd ehhez kell még 10 deka házi kolbász, mondom én, hogy ez aztán az igazán férfias étek. 1 evőkanál piros fűszer paprika, de aki úgy látja, hogy többet is elbír az étel, ugye a hagyma meg a paprika után, az nyugodtan többet is rakhat majd bele, illetőleg olaj és só. Szomi, te mint férfi, tiéd a terep.
14: Fűszer paprikával egyébként ugye érdemes vigyázni, ne hagyjuk, hogy megégjen, mert akkor bizony nagyon-nagyon kesere íze lesz, és hát az eléggé el tudja rontani az étket. Na szóval, hogyha minden megvan a klasszikus lecsónkhoz, akkor hozzá is kezdhetünk a főzéshez, a paradicsomokat mossuk meg, vágjuk ki a csomáját és daraboljuk fel őket cikkekre. Mossuk meg a paprikát is, vágjuk ki a szár részét, a magházát, majd pedig vágjuk félbe, negyedekbe. Egy nagyon jó kis trükk egyébként, én is a tévében láttam, hogy hogyan lehet megszabadulni könnyen a paprika a magházától, megfogjuk a csomáját, alul megfogjuk a paprikát, a magházat egyszerűen a csománál fogva belenyomjuk, és utána kihúzzuk. Egyszerű.
15: Én is így szoktam csinálni, Szomi, ha megkérdeztél volna, megmutattam volna.
14: A vörös hagymát közben aprítsuk fel, a szalonnákat vágjuk kockákra, a kolbászt pedig karikákra, vagy éppen nagyobb darabokra, ki hogyan szereti. Aztán a szalonnát kezdjük el pirítani, hogy kiolvadjon a zsíradéka. Hogyha ez a zsíradék pedig nem lenne elég, akkor pótolhatjuk egy kanálnyi mangalica zsírral, vagy éppen olajjal is.
15: Szóval bőven adunk hozzá zsírt. Adjuk hozzá a feldarabolt vörös hagymát és pirítsuk aranysárgára. Ekkor húzzuk félre a tűzről, keverjük bele a piros fűszerpaprikát, tegyük bele a kolbászt és húzzuk vissza a tűzre. Dobjuk bele a kétféle feldarabolt paprikát, majd amikor azok már félig megpuhultak, akkor tegyük bele a paradicsomokat is. Lassú tűzön fedő nélkül pároljuk a lecsót a saját zsiradékában, közben sózzuk azt ízlés szerint.
14: És hát akkor jó az étel, hogyha nem túlságosan csípős, nem nagyon zsíros, ugyanakkor a zöldségek megpuhultak benne, a szaft pedig szinte a zsírjára sült, bár mondjuk ugye relatív, hogy kinek mi a megfelelő csípősség, illetve a szaftosság, na de hát a különböző családokban mindenki kifejleszteti a saját maga tökéletes lecsó receptjét. No hát szerintem ennyit a lecsóról, nem kell megijedni az édességeinket, illetve hát a desszertjeinket most már nem ebből a magyar különlegességből fogjuk elkészíteni, hát mert kicsit furán néznek ki a lecsó torta, bár mondjuk lehet, hogy már valaki kifejlesztette ennek a receptjét, bár mondjuk én már hallottam lecsós fagyiról.
15: Na hát ilyet biztos, hogy nem fogunk készíteni, ellentétben felmászunk a citromfára, megszedjük a termését. Egyébként azon gondolkodtam, hogy ha férfiak csinálják a lecsót, akkor annak érdekében, hogy biztos legyen a siker, ez olyan, mint a jó disznóvágás, pálinkával nyitunk, pálinkát fogyasztunk, és pálinkával zárjuk a főzést.
14: Hát ez milyen jó fölvetés, hát ez pontosan így van. No, tehát citromfagyit fogunk készíteni, ehhez mászkálunk a fára, meg hát szerintem a cseresznyi és letényhez is kell egy kicsit mászkálni. Te melyik fára szeretnél, hogy azért meglegyen a munka megosztás?
15: Én Tarzan szeretnék. Tehát én bármelyik fára fölmászok, ha ott van Tarzan.
14: Akkor mostantól te leszel Jane.
15: Jó.
1: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
1: Szóval megmásztuk mind a citromfát, mind a cseresznyefát, Jean is visszaváltozott legalábbis idéglenesen a mi konyhafőnökünké. Na szóval cseresznyés lepényt, illetve citromfagyit készítünk most így a desszertek sorából. Kezdjük mindjárt szerintem, mit szól a kedves konyhafőnök a cseresznyés lepényhez. Kezdjük ezt először.
2: Na hát akkor vágjunk bele, azt azért gyorsan elmondom mindenkinek, hogy bár a cseresznyés most már lassan, de biztosan leért. Meggyel is kiváló ez a bizonyos lepény. Nézzük,
1: főleg
2: hogy mi
1: akkor,
2: kell
1: hogyha
2: hozzá.
1: A saját meggyünket szedjük le, nem pedig a szomszédét.
2: Így van, pláne akkor, amikor ugye ki van rakva bizonyos fákra, hogy megyünk itt az utcán, hogy vigyázat, méreggel lepermetezve, tilos hozzá nyúlni. Na ilyenkor azért, hát nem tudom, szóval notóriusabb gyerekek azért még bepróbálkoznak, úgy van vele, hogy hát egyenfene egy vék, a piszkot minden évben meg kell lenni. Azért legyünk óvatosak. Más cseresznye fájáról, ne cseresznyézzünk, nem egyezzünk.
1: Szóval, ami kell a cseresznyés lepényhez, az nem más, mint 20 deka liszt, egy csomag sütőpor, egy kávéskanál porcukor, só, 12 deka margarin, 3 tojás, 1 tejföl, vagy hát éppen amennyi ízlés szerint kell. Na, 3/4 kg cseresznye is kell, tehát az 75 dekát jelent. Zsemlemorzsa, vagy éppen durvára vágott dió porcukorral elkeverve, ez is megteszi. 2 evőkanál cukor, vagy aki mézet jobban szereti, az rakhat bele 4 evőkanállal, illetve rétes lisztre van még szükségünk.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan kell elkészíteni. Előveszünk egy mélyebb műanyagtálat, és beleszórjuk a 20 deka lisztet, egy kevés sütőport, egy kávéskanál porcukrot, egy pici sót, 12 deka margarint, egy tojássárgáját, és annyi tejfölt, hogy szép síma tésztát kapjunk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral úgy, hogy pereme legyen, és a tésztát belesímítjuk. Fontos, hogy a tésztának legyen egy 1,5 centis pereme, mert ez tartja majd meg a tölteléket. Kimagozzuk azt a 3/4 kiló cseresznyét vagy meggyet, amit sikerült megszereznünk. A tésztát megszórjuk egy kevés zsemlemorzsával, és rátesszük a kimagozott cseresznyét vagy a meggyet. Azért a kimagozás az egy pepecs munka, úgyhogy lehetőleg ne férfiakat engedjünk bele. A tetejét ismét megszórjuk zsemlemorzsával vagy dióval kevert porcukorral. Egy külön tálban 2 tojássárgát habosra verünk, 2 evőkanál cukorral vagy 4 evőkanál mézzel, ugye ez a természetesebb megoldás. 1 deci tejföllel, 2 evőkanál rétes liszttel és 3 tojás kemény habjával, és ezt az egész habos keveréket a cseresznyére öntjük, és előmelegített sütőben rózsaszínre sütjük a lepényt.
1: Hogyha egyébként éppen nincsen cseresznye idényünk, vagy megy idényünk, szerintem bőven megteszi a befőtt is természetesen, úgyhogy lecsepegtetjük a gyümölcsöt. Nagy előnye ennek mi is, nem kell kimagozni mondjuk így a cseresznyét, van, vagy a meggyet. Úgyhogy ez ilyen kis időt is megtakarító megoldás is lehet. No, viszont amit nagyon-nagyon egyszerű elkészíteni, és rettentő üdítő lehet egy 30-40 fokos nyári melegben, az nem más, mint egy nagyon jó kis üdítő citromfagyi. Semmi más nem kell hozzá, mint 2 darab citrom, 17 deka porcukor, illetve 5 deci tejszín. Először is kimérjük egy tálba a porcukrot, azután a citromok héját lereszeljük, a levüket pedig kifacsarjuk, majd pedig ezt ráöntjük a porcukorra. A magokat kiszedjük, de a gyümölcs, húst nyugodtan rakjuk bele. Hozzáöntjük a tejszínt, majd pedig felverjük az egészet, nem kell túl keményre, éppen csak annyira, hogy lazán megtartsa a formáját. Mélyhűthető edénybe tesszük bele, fóliát rakunk a tetejére, majd pedig pár órára bedobjuk a fagyasztóba, aki esetleg egy kicsit még krémes ebben szeretim, vagy inkább ez ilyen szorbetszerű fagylaltokat részesíti előnyben, akkor az még dobott hozzá 1-2 jégkockát, az egy kicsit lazít rajta, meg össze is lehet mixelni, túlmixolni, és akkor, hogyha valaki nem szereti annyira venni a gyümölcs darabokat, akkor ezzel nem lesz gondja.
2: Gondoltunk a szőkenőkre is, akiket ugyebár kiűztünk konyhánkból, de természetesen alakjukra vigyáznak, úgyhogy könnyű nyári gyümölcs salátát fogunk most készíteni, ami pedig kell hozzá.
1: Az egy kisebb sárgadinnye, kell egy fél görögdinnye is, természetesen azért ne egy 10 kilós görögdinnyére gondoljunk, jó lesz egy kisebb darabnak a fele is. Kell egy ananász konzerv, egy csomag vaníliás cukor, 2 evőkanál jófajta konyak vagy éppen likőr is.
2: Szomi, te majd hozod a konyakot vagy a likőrt, rád bízom, melyiket választod. A dinnyéket és az ananászt apró kockákra vágjuk, az ananász konzerv levét ráöntjük a gyümölcsökre. Meghintjük az egészet egy pici vaníliás cukorral és a két evőkanál konyakkal, avagy likőrrel, a többit pedig jótékonyan szomi karjaira bízzuk. Az egészet hűtőbe tesszük, majd ha kihűlt, húsokhoz vagy fagyihoz tálaljuk, esetleg csak magában.
1: És van még egy remek kis desszert ajánlatunk, méghozzá egy görög dinnyés szörbetet is készítettünk. Nem kell más hozzá, mint egy kilogramm görög dinnye. Ezt úgy mérjük, hogy a héját is bele lehet mérni az egy kilóba. Kell még 10 dek a cukor, egy citromleve, illetve egy deci szigorúan száraz pezsgő, ami pedig a díszítést illeti egy fél citromleve, illetve egy evőkanál kristálycukorra van szükségünk.
2: Nézzük, hogy hogyan készül a dinnye héját. Levágjuk, a húsát kimagozzuk és kockára vágjuk, 60 dek a gyümölcshúsra van még ugye itt szükségünk. A kockára vágott dinnyét turmix gépbe tesszük, hozzáadjuk a cukrot, a citromlevet, a pezsgőt és összekeverjük. Tálbaöntjük és körülbelül 4 óra hosszára a mély hűtőbe tesszük. Közben 30 percenként átkeverjük, hogy ne képződjenek nagy jégkristályok. Tálaláskor a talpas poharak peremét a citromlébe, majd kristálycukorba mártjuk, és ezekben kínáljuk magát a jégkását.
1: Ez nekem nagyon ízlik, úgyhogy én szeretnék kérni egyet kóstolóba, de hogy megbizonyosodjak, hogy biztos jó-e, inkább 2.
2: Jó, Szomi, és cserébe kapsz még egy üveg pezsgőt is, hogy biztos, ami biztos, jól csúszson a sörbet.
1: A konyak meg a likőr mellé természetesen.
2: Gondoltam, hogy erre gondolsz. Ismerjük egymást.
1: Sőt, lehet, hogy még borokat is kéne egy kicsit nézegetni, nem? Tehát azért a bor is jól lesik.
2: Szomi, te, mint a borok nagymestere, azt javaslom, menj le a pincébe és válasz nekünk a lecsóhoz és ezekhez a nyári könnyű édességekhez valami igazán könnyű bort.
0: Fülcsiklandozó étkek a Konyhafűnök ajánlatából.

0: Jó di rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Borban az igazság.
2: Lementem tehát a pincébe, és hát válogattam igencsak terjedelmes bor kínálatunkból, és hát erre a hétre a választásom a somlói borvidék kiválóságaira esett. Minden bor ugyan társas, de igazi lényét akkor tárja fel, hogyha a közösségben isszák, hát nem véletlen. Ez a somlai a magányosok itala. Tehát azt mondják, hogy a somlói bort azt úgy érdemesen úgy egymagunkba inni. Annyira tele van a teremtés mámoros olajával, hogy csak kellően elmélyed, végleg elcsendesedett, kiegyensúlyozott magányban szabad inni, szóval nem, a munkaidő kellős közepén kell kortyolgatni, főleg nem egy konyhában. A bölcsekbora azt mondják egyébként azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást és a derűt, ezt egyébként Hamvas Béla mondta. Hazánk legkisebb, de régi nagyhírű borvidéken egy alvó vulkán köré épült a somló magányos csónka kúpján. A bortermelés a Somlóhegy oldalára korlátozódik. Egyébként volt időm, amikor a somlói borvidékére még a tokaiét is megelőzte. No de hát ez már a múlté. A Somlóhegy minden oldalán, még az északin is eredményesen lehet szőlőt termeszteni. Kétféle talajtakaró alakult ki, méghozzá a pannonkorú homokos agyagos tavi üledékek fölött bazalt törmelékes löszvályog, míg a bazalt takaró fölött bazalt anyagú lejtő törmelék is a vulkáni tufa máladéka. Látható és biztosít nagyon jó kis termőtalajt a somlói borok alapjául szolgáló szőlőknek. A somlói borvidék kizárólagosan fehér bort termelő szőlőknek ad otthont. Ez a magányos egy szóval somlói borból vöröset ne keressünk. A fehér bort adó szőlők esetén leginkább csak a furmint ajánlott, de hagyományos fajtaként megjelenik itt még somlón a házlevelő, az olasz Rizling, a Jufarka, a Rajnai Rizling és a Tramin is. A jellegzetes somlói ízt a vulkáni talaj és a különleges erjesztési mód és az érlelés adja meg. A somlói bor savakban gazdag, testes, tüzes borokat érlel, melyek nagy alkoholtartalmúak és sok bennük a cukor is. Robosztus savaik miatt pedig nem mindennapi gyors fogyasztásra alkalmasak. Szóval ez nem ilyen hip-hop gyorsan megisszuk és finom a bor, hanem ezt szopogatni kell, ezt így szépen lassacskán. Múlni, akárhogy nézel, meg akármilyen arcokat vágsz, bizony ezt így kell inni. Az eltarthatóságuk több évtizedre is kitolódhat, megfelelő karakterét több éves fahordós érlelés során éri el a somlói bor.
3: Köszönjük szépen, Szomi! Én azt javaslom, hogy téged most bezárunk oda a pincébe, természetesen azért vigyázzunk rá, hogy nehogy megfulladj, és amikor kikóstolgattad magad, akkor visszaeresztünk a szabadba.
2: Oké. Te kérsz egy pohárral esetleg?
3: Köszönöm, nem. Én most úgy döntöttem, hogy a sörbetem mellett maradok, abban van pezsgő.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangol.

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót.
2: No hát kérem szépen, Móni, te meg eszegetted a kis sörbetedet a pezsgővel, én kiéltem mindenféle borvágyamat a somlói borvidék nagyon finom boraiból, meg hát én is befalatoztam egy kis lecsót, úgyhogy szerintem teljes volt a mai nap, úgyhogy én amondó vagyok, hogy zárjuk be a bazárt, és hát egy hét múlva újra főzőcskézzünk majd.
3: Rendben, mindenféleképpen főzni fogunk, téged még vár itt egy kis mosogatás, mint hogy a szőkéket kizártuk a konyhából, semmi probléma, lásd, hogy kivel van dolgod.
2: Azon gondolkodok, hogy én néha szoktam szőke lenni, akkor én nem jöhetek be a konyhába.
3: De te bejöhetsz, de azt akartam mondani, hogy lásd, kivel van dolgod, segítek neked ez alkalommal mosogatni.
2: Ó, hát történelmi pillanatok érkeznek, amikor a konyhafőnök is mosogat, önök pedig egy hét múlva is fogyasszák különféle nagyon finom kulináris kalandjainkat, ugyanitt és ugyanebben az időben, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltak az elmúlt egy óra hosszában, és hát pihenjék ki az elmúlt egy óra fáradalmait, meg hát minket is, meg hát az ételeket is, egy hét múlva ugyanis újra megtömjük mindenki bendőjét.
3: Addig is főzzenek, éljenek jól velünk, vagy nélkülünk, de leginkább velünk, Szommer Gábor László Vazolt,
2: illetve Nacsa Mónita konyha főnökét hallották, egy hét múlva tehát újra jön a kulináris kommandunk, akkor is tartsanak velünk. További szép napot kívánunk mindenkinek a viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Emlékeztetnek, hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt is kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A közlemény szerint a nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása szerint már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis majdnem azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, a második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz viszonyítva. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket a hétvégén kezdődő Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban. A programsorozat jövő vasárnapig tart. Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakulhat.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Kamu reklám.
8: Világnak több szerény zsenire lenne szüksége. Olyan kevesen maradtunk.
0: Kamu reklámot hallottak.

majd adolgaink. S a rég várt új idők fordultak ellenünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után? Romokban minden, ami fontos volt nekünk, s hova lett,

hozzám közel. Hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
4: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Hobby Rádió.
1: Drágula Lottó, társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Egységesen 500 forintra drágulnak a lottójátékok alapárai az augusztus 3-ai sorsolásoktól, két kivételtől eltekintve. A két kakukktojás, a Kenó és a Luxor, melyeknek 350 és 300 forintos alapdíja 400 forintra emelkedik. Az alapár emelkedés nem érinti az Eurojackpotot, melynek ára a mindenkori euróforint árfolyamtól függ, valamint a Lutrit, mivel annak ára már jelenleg is 500 forint. A mostani emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal. A legnagyobb emelkedés a középső nyerő osztályokban várható, amelyeknél egyes esetekben megközelíti, sőt meg is haladhatja a 60%-ot. Az első 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben a tavaly májusi 129,5 milliárd forinttal. Társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy kutatás szerint. A reprezentatív felmérés alapján a magyar autósok többsége rendszeresen tesz meg nagyobb távot belföldön, és csak nem minden második autós évente legalább egyszer hosszabb külföldi útra indul saját járművével. A külföldi meghibásodások vagy balesetek költsége sok esetben több százezer forint is lehet. A magyarországi autópark jelentős része előregedett, az autók 40%-a 16 éves vagy annál idősebb, ami növeli a műszaki meghibásodások kockázatát. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a magyarországi ingatlan piacon. A rövidtávú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahouse friss ingatlanpiaci elemzéséből. Szegő Péter a cég vezető elemzője szerint a mini lakás ára négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jó részt a kiadásokban gondolkodó vevők tartják mozgásban. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák. Drónokról is működő állategyet felismerő algoritmust fejlesztettek ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem biofizikusai nemzetközi együttműködésben. A Rapid különlegessége, hogy valós időben is működhet, egy hagyományos számítógépen másodpercenként 40-60 egyed azonosítására is képes. A kutatók jelenleg olyan megoldásokon dolgoznak, amelyek tovább bővítik az algoritmus alkalmazhatóságát, például az adatbázisban nem szereplő egyedek azonosítására, vagy a különböző nézőpontok kezelésére. Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.

0: Rádió. Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horvátné Etelkát.

Schóder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik, meg csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál odakeni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menet szél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszó ruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, mennyi, Mancika, menjél a sorompóig, várján, áll is le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszó ruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín Pina Barbie-k jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi palota kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyenekkel tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne idejünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas, Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt? Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatt a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válig, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Ah, kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a Vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Vajjá!

0: A hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oda menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Jó, jó. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye! Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen. Képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy új. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó, kérdőív a kezében. Excuse me, see, I see the painting, who I see, come on. Új. A negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor így ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba a kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik-alszik és szarik, ez így már unalmas, nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így, mely az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. Ping! És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül, borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, ez a, nyomja James, nyomja!
1: nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most van még egy kisebb hátránya, hogy iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tud így egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a és születtél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***e, hol vannak a lékegyek, figyelj, én már oda kidüglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: Te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba mekkorák lennénk, ott ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru, tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam azt a... Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Ő az, ő az. Olyan tévén van, hogy, tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót, 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik, levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így, akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia, úgy hívják Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból tényleg csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok, tehát Schmuck Andor szeret szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől, jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Ha mit, Béla, hülye vagy, levágjunk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a tomat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről. Úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy, nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel. Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micó bá, nagyon nagy karakter a faluba. Micó bá, ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***ci, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, tss, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici k***osztát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, mert az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert... Na! Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, várjunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta, rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

köszöntöm Önöket nagy szeretettel. Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa lepra, meg jön a szilva éc, és szerintem majd Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszer béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszer béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam neki, édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az ebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököddeti, nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB az UV át, az csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az emberek, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ülükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaék, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézze meg, hogy itt mi van. Bejön az ápolón, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt valahogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk, szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna fel, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lesszi hazatért is úgy, hogy ő a Lesszi a kutya, meg a gazdája a kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. 1 perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erőse borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát, évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességem, mert belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És hát ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxiszolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakulhat.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szeresz színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Június 27-e, szombat. A fővárosban rendezvény miatt lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, valamint a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városliget bevezető sávját holnap hajnalig. Ma este fél héttől éjfélig

0: Mától az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. A hétvégére az Orci úton a Barostér irányában a Kőris utcai villamos átjárónál lezárták a balra kanyarodó sávot pályakarbantartás miatt. A Kőris utcába a villamosvágányról lehet behajtani. A 23-as és a 24-es villamos helyett a keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között pótlóbusz jár. Egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt várhatóan vasárnap délután 5 óráig. Hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 2B villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Ma délelőtt 11:30-től délután 4 óráig lezárják az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni délután 3 órától 17:30-ig a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szintén szakaszos korlátozásra számítsanak majd délután 17:30-től 19:30-ig a Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon. Délután 15:30-től 17:30-ig a 100E autóbusz nem közlekedik a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között. A többi érintett BKK járat is módosított útvonalon jár majd. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távfővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik. A Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve a 33-as autóbusz Budafoki út, Karinti-Frigyes út megállóhelyét érinti. Ma délután 6 óráig lezárták a Rákóczi híd Budai híd főjénél a Dombóvári úti felhajtót, mert tart a vasúti híd felújítása és átépítése. Holnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
5: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárca vezető Facebook oldalán. Lucin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovác, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
3: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 27-én a László nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A szláv eredetű férfi név a vadiszláv magyar változata. Jelentése hatalom és dicsőség. A Lászlók ünnepelnek még június 27-én kívül, augusztus 8-án, február 27-én és május 4-én is. A László név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. Becézése Lászlóka, Laci, Lacika, Lacus, Lackó, Laca és Lászlócska, jeles viselője a névnek. Aracki László, énekes, Arany László, költő, Benkő László, zenész, az Omega billentyűse, Bétót László, lemezlovas, rádiós műsorvezető, Fekete László, erőember, Pap László, ökölvívó, Palik László, sportkommentátor, Szent László, Árpádházi király és önkedves László. Ezen a napon köszöntjük még Bársonyka, Celestina, Dalia, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda és Ulászló nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió.
3: Vasárnap ismét.

és este kis szatyorban hozta a fogkefé s a tiszta bugyit, és kedden még mielőtt elment, az ágyba kaptam

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 27-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1192. június 27-e az első időpontunk. Ekkor szentté avatták első László magyar királyt Váradon Gergely bíboros pápai követ jelenlétében. A sírját dénes kézműves nyitotta fel, akit ezért harmadik Béla felszabadított a szolgaságból. A 15. századdal folytatjuk. 1462. június 27-én született 12. Lajos francia király. Aztán folytassuk a 19. századdal. 1871. június 27-én lett a jen hivatalos fizetőeszköz Japánban. Ugorjunk a 20. századra, és most már maradjunk is itt. 1926. június 27-ével folytatjuk. Ekkor született Palotás Péter olimpiai bajnok labdarúgó, aki középcsatárként játszott az 52-es Helsinki olimpián, valamint a berni labdarúgó VB-n második helyezett aranycsapatban. 10 évet lépünk előre, 1936. június 27-én született Lucille Clifton, amerikai költő, pedagógus, aki több mint 20 könyvet írt gyermekeknek és felnőtteknek. Pulitzer-díjra is jelölték. Folytassuk a 20. század közepével. 1950. június 27-én Nádudvaron megszületett Kovács István birkózó, edző, szabadfogásban az első magyar világbajnok. Pályafutását 1965-ben a Budapesti Honvédban kezdte, majd 1971-től 1982-ig a Csepeles C szabadfogás 82 kilóban 12-szeres bajnok versenyzője volt. Olimpiai bronzérmet, VB bronzérmet, világbajnoki címet és EB ezüstérmet szerzett. 1984 óta a Budapesti Honvéd edzője. 1968-al folytatjuk. Június 27-én először adtak el úgynevezett közértben Coca-Colát Magyarországon. És végül, de nem utolsó sorban, 1975. június 27-e, ekkor halt meg Robert Stolz, kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerző. Mintegy 100 fémzene és 27 részben igen sikeres operettette ismerti a nevét világszerte. Dolgozott Brünóban, Prágában, évekig irányította a Theater under Wien zenekarát, a német megszállás után elhagyta hazáját Franciaországba, majd az Egyesült Államokba emigrált, ahonnan 1946-ban tért haza. A híres bécsi jégrevű házi szerzője idős korában is aktív komponista volt, számos operettjét még ma is játsszák. Műveit Magyarországon is sikerrel mutatták be, közülük a legemlékezetesebb a kis Grizet. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállod.

0: 3, 2, 1.
1: Üzenet a zsidók könyve 4. fejezetéből.
2: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
3: Fabdi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: 2026. június 27-e szombat, Szent László király ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 22. fejezet 34-től 40. vers. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Elmélkedés. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Jézus válasza a törvénytudónak nem csak az Ószövetség összegzése, hanem a keresztény élet lényegének tömör megfogalmazása is egyúttal. A szeretet Isten ajándéka és emberi felelősség. Döntés arról, hogy milyen irányba haladjon az életünk. E kettős parancs, Isten és ember szeretete egytőről fakad, és csak együtt éltet. Szent László király élete ezen a kettős parancson nyugodott. Királyként nem csak országot kormányzott, hanem népet vezetett az igazság és a keresztény hit útján. Lovak királyként nem a hódításban, hanem a békében, az oltalmazásban, az igazság szolgálatában látta hatalma értelmét. Szigorú és erős volt, de nem könyörtelen. Döntéseit mindig az Istenbe vetett bizalom, az emberek iránti felelősség és az evangéliumi értékrend hatotta át. Szent László nem csak törvényt hozott, hanem példát is adott. Az ábrázolásokon legtöbbször harci jelenetben látjuk, amint például megment egy leányt, de ez a jelenet nem csupán hőstett, hanem jelképe annak, hogy az erő akkor érték, ha a gyengét védi, az ártatlant oltalmazza. Ez a szeretet egyik formája, felelősség másokért. László király hivatásának tekintette, hogy Krisztus törvényét képviselje a földön. A mai evangélium László király szentté válásának titkát tárja elénk. A szeretet parancsát nem elméleti tételként kezelte, hanem igazságként, amely szerint élt. Istent szerette, mert benne látta a hatalom valódi forrását, és az embert, mert mindenkit az Isten képmásának tekintett. Nem elég csak hinni, nem elég ismerni a szentírást, hanem Isten szeretetéből kell élni, és ezt megosztani másokkal. Hol tartunk mi a szeretet útján? Tudunk-e úgy szeretni, hogy abban benne legyen az Isten iránti bizalom és a másik ember javának keresése is? Kérjük Istent, hogy Szent László király közbenjárására adja meg nekünk is azt a bölcsességet és bátorságot, amely képes a szeretetet legfőbb irányelvé tenni életünkben. Urunk Istenünk, te Szent László királyt nem csak bölcsvezetővé, hanem igaz szívű szentté formáltad. Add, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből szeressünk téged. Taníts minket is az igazi szeretetre, amely nem önmagát keresi, hanem a másik javát, amely kész szolgálni, védeni, megbocsátani és felemelni. Adj nekünk bátorságot, hogy hivatásunkat hittel éljük meg, és életünkkel tanúságot tegyünk rólad. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
5: Fabdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Kinyílt az ajtó, belépett a múzsa, homlokon csókolt, és a fülembe súgta. Töltség!

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show. UK.
4: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
10: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
12: Tudta ön azt, hogy a tudósok a levegő széndioxid tartalmát viszonylag pontosan visszatudják következtetni a grönlandi jégben található széndioxid buborékok számolásával? Napjainkban 360 egység jut 1 millió buborékra, 1958-ban 315, míg a dinoszauruszok korában 270 volt a széndioxid tartalom.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
11: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter

0: Minden hivatáshoz szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetében a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovács, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.
9: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Nagyon-nagyon kellemes eljózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Sziasztok, a mikrofon mögött borutolhatjátok, és kezdetét veszi a Back in Time című műsorunk. Hát 1995. október 20-át írunk, és ezzel is árultam a mai évszámunkat. A Eurodance Lager és a svéd csapat az Ezo Base és a The Bridge című albumukon jelent meg vezető kislemezként a Beautiful Life. Hatalmas klubkedvenc lett az amerikai Billboard Hot 100-as listán, a 15. helyig jutott, míg a Billboard Hot Dance Club playlistán egyenesen vezette a listát. Európa szerte, így az Egyesült Királyságban és Németországban is a top 10-be verekedte magát, megerősítve a zenekar globális dominanciáját. Hát kérem szépen, ebben a mai időutazásban 1995 legnagyobb sikerét hallhatjátok, és természetesen összeszedtem 12 érdekességet, legyen az technikai, valamilyen esemény, zenei, filmes anyag, minden 1995-ből, és egyébként egy érdekességet hagyosszak meg veletek már így rögtön a műsor elején, hogy akár csak is kizárólag magyar zenékből is összerakhattam volna a 95-ös esztendőt, hiszen annyi, de annyi magyar sláger van 1995-ös megjelenése, hogy simán lehetne akár egy 2 órát is, de sajnos nem tudtam, viszont rengeteg jó magyar sláger lesz hallható, rögtön majd a következő dal is egy magyar sláger lesz, de előtte még ne rohanjunk annyira. Nézzük meg, mi történt 1995. novemberében, ugyanis ekkor debütált a Pixar és a Disney közös alkotása, a Toy Story játékháború, amely a filmtörténet első teljesen számítógéppel animált egész estés játékfilmje volt. John Lasseter rendezése nem csak hatalmas kasszasiker lett, de teljesen átformálta az animációs iparág jövőjét. Wow, hát igen, szerettük mi ezt a Toy Story-t, bizonyára még emlékeztek sokan a kis játékfigurákra. No, akkor menjünk tovább, 1995. augusztus 15-én, ugyanis ekkor jelent meg a következő felvétel Kusó formációjának, a Szomorú Szamuráj, azaz az Álmokfutók. Hát ez a dal hozta meg a végleges országos áttörést a művész úrnak. A dal egyedi, fiktív ázsiai motivumokra épülő hangzása és fülbemászó refrén sokkolta és lenyűgözte a hazai közönséget. A kislemez és a nagylemez is hetekig vezette a MAHASZ listáit. Platina lemez lett, és a mai napig a 90-es évek magyar popzenéjének egyik legmeghatározóbb és kihagyhatatlan kelléke. Na, hát hölgyeim és uraim, kívánok mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon kellemes szórakozást a következő kevesebb mint 120 perchez. Az én nevem Balú, ez pedig a Back in Time című műsorunk, benne pedig az 1995-ös év legnagyobb sikerei, benne pedig az Álmokfutókkal folytatjuk, Szomorú Szamuráj.

Ez volt az Álmok Futók itt a Back in Time-ban. A Veszélyes Kölykök című film betétdalával megyünk tovább. Ez volt a 95-ös esztendő legnagyobb globális lágere. Ez már nem más, mint Coolio és a Gangster Paradise.

Sziasztok, Balú vagyok, ez pedig a Back in Time, Coolio és LV közös dala szólt, a Gangsta's Paradise és a Billboard Hot 100-at és további 16 ország slágerlistáját is vezette. Coolio Grammy-díjat nyert vele a legjobb szóló rap teljesítmény kategóriában, a kislemezből pedig világszerte több mint 5 millió példán kelt el, örökre beírva magát a hip-hop történelemben. A 95-ös sikerekkel folytatjuk a sort, nem csak zenékben, hanem érdekességekben is, jön egy tech robbanás, ugyanis megérkezik a Windows 95. A Microsoft augusztus 24-én kibocsátotta a Windows 95-ös operációs rendszert, amely óriási kulturális és technológiai mérföldkőnek bizonyult. A legendás start menüvel és a beépített internet támogatása ez a szoftver hozta el a személyi számítógépek és a világháló tömeges elterjedését. Én még a mai napig is feltelepíteném ezt az operációs rendszert egyébként, szerintem tök jó volt annak idén. Emlékszem, hogy általános iskolában a könyvtárban volt 2 ilyen kihelyezett számítógép. Hála jó Istennek, már mind a kettő kapott internetet, de mind a kettőn Windows 95 volt, emlékszem, pedig akkor már jócskán a 2000-es években jártunk, úgyhogy ez nekem emlékezetes volt, és igen, hát a start menő. Na, hát akkor utazunk júliusba, 1996 júliusában, egy nemzetközi kiadás következik. Az amerikai alternatív rockbanda egyetlen, de annál hatalmasabb világslágerek következik, jön a Deep Blue Something és a Breakfast at Tiffany's. Az Audrey Hepburn klasszikus filmjére utaló dal az Egyesült Királyságban az első helyig menetelt, a kislemezlistán, még az amerikai Billboard Hot 100-on az előkelő 5. helyet szerezte meg. Ausztráliában és Európa nagy részén top 3-as pozíciót érte, tökéletes a 90-es évekbeli poprock himnusszá válva. Hát akkor érkezzen a Deep Blue Something nevű együttes. Remek kis dal, meghalljátok, szerintem egyből rá fogtok ismerni. Breakfast at Tiffany's.

1995-öt írunk, hölgyeim és uraim, és már is érkezik Miller Zoltán és Ullmann Zsuzsa duója, később Berkes Gábor zeneszerzővel, az Emberek együttes, és a 95-ös sikerük forog a föld.

Nagyon kellemes előzés kívánok minden kedves hallgatónknak. Forog a Föld címe, ez volt az Emberek Együttes. Az album címadó dalát hallhattátok, elképesztő rádiós játszási sikereket érte Magyarországon. A félbemászó dallamvilágú felvétel hosszú hónapokig szerepelt a hazai toplistákon, és a formáció egyik legidőtálló slágerévé nőtte ki magát. Haladjunk is tovább a 95-ös érdekességekben is, ugyanis hónapokig tartó feszült televíziós közvetítések után a bíróság felmentette 1995-ben a korábbi amerikai futballsztárt O.J. Simpsont a felesége és annak barátja meggyilkolásának vádja alól. Az ítéletet több mint 100 millió ember követte élőben a tévéképernyők előtt, és mély faji megosztottságra világított rá az Egyesült Államokban. No, hát kérem szépen, ez is 1995-ben történt, és még mennyi minden dal és eseményt fogok hozni, ha velünk tartotok. A német-amerikai Eurodance duo érkezik, a La Bounce. Robbanásszerű sikere a Be My Lover. A dal Németországban, Svédországban és Olaszországban is az első helyre került. Az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100-on a 6. helyig jutott, a dance listát pedig vezette. Világszerte több millió példányba kelt el. Máig a Eurodance korszak egyik legikonikusabb darabja. Hát, imádjuk is. Úgyhogy érkezem el is a La Bounce és a Be My Lover című felvétel. Emlékszem, hogy annak idején nekem ez CD-n volt meg ez a dalocska, és hát imádtuk. Szerintem rongyosan, karcosan hallgattuk a CD-t. Na, akkor lalalázzunk együtt a folytatásba, ez bár a La Bounce és a Be My Lover.

Ez volt a Labons felvétele Be My Lover címmel, a folytatásban pedig érkezik egy remek kis felvétel, egy óriási ballada siker, amely 5 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-at, emellett Kanadába, Ausztráliába és Ausztriába is lista vezető lett. És a továbbit majd később elárulom Brian Adams-szal, megyünk tovább. Na de a címje, Have You Ever Really Loved a Woman? Szép hosszú címe van, és egy csodálatos, tényleg ballada. Csipogoljátok nagyon sok szeretettel folytatásban 1995-ből Brian Adams.

Tehát kérem szépen, Bryan Adams-et hallhattuk, és ezért a dalért Oscar és Golden Globe jelölést is kapott, megerősítve pozícióját a filmzenei balladák királyaként. Ez a Back in Time és a 95-ös sikerek, hölgyeim és uraim, megint megyünk tovább. Most a filmvilágba kalózollak vissza benneteket, ugyanis ekkor érte el csúcspontját a 90-es évek komor hangulata. David Fisher bemutatta a hetedik, azaz a Seven című pszichotrillerét Brad Pitt-tel és Morgan Freeman-nel a főszerepekben. Míg a mozikba került a közönséges bűnözők is, ami egy filmtörténet egyik leghíresebb csavarával sokkolta a nézőket. Bizony, ez mind a 95-ös esztendőben jelent meg. És Bryan Adams után pedig egy kicsit hazai vizekre evezünk egészen 1995 márciusáig, amikor is Cipő, azaz Bódi László egyik legzseniálisabb népzeli motivumokból építkező szerzeménye fog elhangzani. A dal azonnal az ország kedvencévé vált, hetekig vezette a hazai slágerlistákat, a Tüzet viszek című album pedig platina lemez lett. A dal a Republik történetének talán legnagyobb koncerteken kötelező himnusza, amelyet generációk énekelnek kívülről a mai napig. Sajnos maga az énekes Bódi László már nincs köztünk, Isten nyugosztalja, de szálljál kismadár, dalai örökre itt maradnak velünk. Úgyhogy a folytatásban már is megyünk tovább Bódi László Cipővel és a Republik zenekarral. Imádtam, még annak idején kisgyerekként táncoltam is erre a dalra. Szálljál kismadár!

0: Ez volt a Republic, szállják is Moldár, és most megyünk tovább a Fun Factory német Eurodance formációval, és a Fantastic nevű albumuknak egyik legsikeresebb kislemeze következik. Ez már az I Wanna Be With You 1995. április 14-én jelent meg, és hatalmasat ment a slágerlistákon a folytatásban a Fun Factory.
1: Check it out, check it out.

Ez volt a Fun Factory együttes I Wanna Be With You című felvétele, és ugye ezt már elhangzott, hogy egy német Eurodance formációról van szó. A pörgős vidám refrén és a reptelés kombója Németországban és Ausztriában a top 10-be repítette ezt a felvételt. Az amerikai Billboard Dance listán is komoly sikereket érte, a kanadai és az európai klubokban pedig a nyár egyik legmeghatározóbb állandó pörgetett slágere volt. Hölgyeim és uraim, ez a Back in Time és az 1995-ös év legnagyobb siker slágerei és természetesen hírei, eseményei, filmjei, na meg zenei. Március 20-án 1995-ben egy világvége szekta tagjai halálos szaringást engedtek szabadjára a tokiói metróvonalakon. A terrortámadásban 13 ember életét vesztette, és több ezren szenvedtek mérgezést, ami alapjaiban rázta meg Japán biztonságérzetét. Igen, ez is 1995-ben történt, és mesélünk tovább zeneileg, egy olyan dal következik, amit én nem is az eredeti változatában ismertem meg, hanem egy trance remixben. Érkezik Shaggy és a Mr. Bombastic című felvétele. Ezzel a reggae-pop felvétele vált igazi globális szupersztárra az előadó. A dal az Egyesült Királyságban, Írországban és Új-Zélandon is az első helyig jutott, míg az amerikai 100-as listán a 3. helyet szerezte meg. A szám elképesztő sikerének köszönhetően a mögött álló azonos nevű nagylemez elnyerte a legjobb reggae albumának járó Grammy-díjat 1996-ban. Hát akkor menjünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkezik 1995. június 5-éről. Ez a megjelenés a felvételnek, Shaggy érkezik, a dal címe Mr. Bombastic.

Hölgyeim és uraim, ehhez volt segi felvételem, ezt a Bombastic, és megy még tovább egy magyar felvétellel, október 6-án járt meg 1995-ben, a dal az azonos című rendkívül népszerű magyar ifjúsági televíziós sorozat fűcímdalaként is született meg Bogdán Csaba és Kiki tollából. Érkezik már is az első emelet és az Éretlenek című filmnek a betét dala. Ezzel megyünk tovább 1995 sikerei közül itt a Back in Time-ban.

Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását. Marad az extrém meleg, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézy Dávid arról is írt, hogy maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A 444 megjegyzi, a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggá is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben augusztus végén. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az első ütemben a teljes termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész újul meg. A felújítás része az uszadai főbejárati lépcső restaurálása, valamint a belső udvari tányéros szökőkutak felújítása. A Széchenyi gyógyfürdő és uszada

0: Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. Az extrém hőség miatt zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei keddig. A keddre meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad, a nyitás szerdán lesz. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!
4: És most indul a Back in Time! A mikrofon mögött Balú!

Michael Jackson környezetvédelmi himnuszát hallhattátok a History albumról. Ez volt az Earth Song, és az énekes egyik legnagyobb európai sikere lett. Az Egyesült Királyságban 6 hétig vezette a listát, és az a Jackson valaha volt legkelendőbb kislemezen az országban. Több mint 1,2 millió példányba kelt el. Bár az USA-ban kislemezként nem jelent meg, Európa szerte szinte minden listát letarolt a monumentális videoklippel támogatott dal. Sziasztok! Na, mikrofon mögött balutolhatjátok ezt továbbra is a Back in Time és az 1995-ös éve legnagyobb sikeres lágre, és természetesen az akkor történt események, filmes történetek, illetve hát kicsit vissza megyünk a 95-ös esztendőbe mindenféle formában. Képzeljétek el, történelmi békekötés is született 1995-ben. A délszláv háborúnak ekkor lett ugyanis vége. A védes boszniai háborút lezárva a szemben álló felek megkötötték a daytoni békeszerződést. Bár az év során történt egy gyanútalan civil lakosságot érintő mészárlás is, a diplomáciai megállapodás végre elhozta a fegyverszünetet és a stabilitás kezdetét a Nyugat-Balkánon. Bizony, ez is 1995-ben történt, és zeneileg is a 95-ös esztendőt vettük golcső alá a mai műsorban. 1995. októberében ugrunk, illetve bocsánat, egy kicsit szeretnék pontosítani, maga a dal 94. októberében jelent meg, viszont 1995-ös európai áttöréssel került be a 95-ös kedvencek közé. A német Eurodance Project provokatív szövegű és hőbemászó ritmusú bemutatkozó kis lemeze következik, az erotik együttes Max Don't Have Sex With Your Ex, ez a dal címe, amely Németországban, Ausztriában és Svájcban is a top 10-be került, aranylemezé vált. A provokatív címe és az animált videoklip miatt rengeteg figyelmet kapott a zenecsatornákon, és a 95-ös év egyik legmeghatározóbb klubslágerévé nőtte ki magát Európában. Hát akkor ezt meg kell hallgassuk. Folytassuk a sort, a 95-ös slágerekkel érkezik az erotik együttes.

Az Erotic együttes elvétele után már is megyünk tovább az énekesnővel, Enyával, The Memory of Trees című albumának vezető kislemezével megyünk tovább. Anywhere is a dal címe. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a kellemes hangú Enyát.

Egy igazi melankolikus felvételt köszöntünk Enyának, ez volt az Anywhere Is című dala 1995-ből, és meg is mondom, hogy pontosan november 6-án jelent meg ez a dal, és nézzük az elért sikereket a dallal kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban 7. helyig jutott, ami Enya egyik legjobb brit helyezése. Az album részben ennek a dalnak a sikerének köszönhetően Grammy-díjat nyerte, és világszerte több millió példányba fogyott el. Imádjuk. Én legalábbis nagyon szeretem egy a felvételét. Ez a Back in Time és az 1995-ös év legnagyobb sikeres slágerei, ahol most április 19-ére ugrunk 1995-ben, amikor is egy teherautónyi bombát robbantott fel az oklahomai Alfred P. Murrah szövetségi épületnél. A 168 halálos áldozatot követelő merénylet egészen 2001. szeptember 11-ig az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb terror cselekménye volt, mert utána jött ugye a terror támadás, szeptember tornyokba csapottak azt hiszem repülők, már nem is emlékszem. Na, szóval hát sajnos ilyenek is voltak 1995-ben. Viszont mondok egy kicsit vidámabb hírt, novemberében jelent meg, 95 novemberében a Cosmics Lányi Lala és Hozsó zseniális húzása, a Gyöngyhajú Lány, a legendás Omega zenekar klasszikus rockballadájával átültette modern dübörgő happy hardcore rave stílusba. Imádjuk ezt a dalt. A feldolgozás hatalmasat robbant a hazai klubokban és a rádiókban. Arra lemezét tette a bemutatkozó albumukat, és végleg a legnépszerűbb hazai elektronikus formáció közé emelte a párost. Hát igen, ez egy nagyon jó dalocska. Úgyhogy már is érkezik nálunk a Cosmics és az egykori Omega felvétel feldolgozása. Jön már is a Gyöngyhajú Lány.

0: the whip about to say well. I say boom boom boom, now let me hear say well. I say boom boom boom, now whip about to say well.
1: Regyelmes uraim, és menjünk tovább The Outer Brothers 95-ös sikerében. A dal címe Boom Boom Boom. Ezzel megyünk tovább itt a Back in Time-ban.
2: Notice, it's the Outer Brothers. Back in the room.

Jaj, de jó kis zene volt, ez volt az Outer Brothers felvétele, és a boom, boom, boom. És képzeljétek el egy kis érdekesség a dallal kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy a szövege meglehetősen pikáns volt, a rádió számára cenzúrázni is kellett ezt a felvételt. Egyébként az Egyesült Királyságban és Írországban is az első helyre ugrott a slágerlistán. Németországban és az Európai Eurochart Hot 100-as listán is a top 5-be került, a korszak bulijainak elengedhetetlen kellékeként vonult be a köztudatba. Kedves hallgatóink, 1995, erről szól a mai Back in Time, és a mikrofon mögött továbbra is Balut hallhatjátok. Na hát, hirtelen nézzünk. Mel Gibson rendezte és játszotta a főszerepét a Rettenthetetlen című történelmi drámának 1995-ben. A skót szabadságharcos William Willis életét mutatta be a film. A monumentális csata jelenetekkel tarkított mozi később tarolt az Oscar gálán is. Hát igen, Mel Gibson azóta meg egy kicsit megidősödött, hogyha néztek mondjuk mai képeket róla. Hát igen, látszik rajta sajnos a kor, de nagyon szeretem egyébként a filmjeit. Nagyon sok kedvencem van tőle. Halálos fegyver, ugye, ez az egyik. Aztán ugye annak az összes része. És természetesen ott van a Pali Madár, nézzétek meg, hatalmas film, szintén Mel Gibsonnal a főszerepbe, úgyhogy nagyon jó, imádom egyébként a főszereplőt. Egy fiú csapattal megyünk tovább, akiket úgy hívtak, hogy Koli, Vitamin és a néhai Mohamed, ők voltak a Happy Gang, és lírai arcukat mutatták meg a most következő dalban, amely a 004 című nagy lemezükön szerepelt. A dal elképesztő érzelmi hullámot indított el a hazai popzenében. Hónapokig vezette a magyar rádiós és eladási listákat. A zenekar egyik legfontosabb védjegyévé vált, és a korszak tinédzsereinek abszolút szerelmi himnusza lett. 95. január 1-ét írunk a következő 3 percben. Happy Gang, és a kérek egy kulcsot a szívedhez. Ezzel megyünk tovább.

A Happy Gang felvétele után pedig érkezik az a dal, amit később a 2000-es években dolgozott fel a Sugar Babes együttes. Freak Like Me. Ezt a dalcímet tovább is vitték a Sugar Babes tagjai, viszont az eredeti Idina Howard készítette 95-ben ez a Freak Like Me.

És közben a háttérben a Sugar Babes változata is csengett a fülemben. Ez volt Edina Howard és a Flick Like Me című felvétele 1995-ből. Az R&B énekesnő debütáló kislemeze hatalmasat robbant az Egyesült Államokban. A Billboard Hot 100 listáján a második helyig jutott, és platina minősítés szerzett több mint 1 millió eladott példánnyal. A dal úttörő volt a nyílt női szexualitás ábrázolásában, az R&B műfajon belül pedig hatalmas siker lett, és később olyan előadók is dolgozták fel, ugye, mint a Sugar Babes-el. Na és megyünk tovább a 95-ös történésekben is. November 4-én 1995-ben egy szélsőséges izraeli joghallgató Tel Avivban meggyilkolta Yitzhak Rabin izraeli miniszterelnököt. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek erre. Rabin nem sokkal korábban kapott Nobel békedíjat a palesztinokkal való megbékélést célzó oszlói megállapodásért, így halálra súlyos csapást mért a közeli keleti béke folyamatra. Hát igen, na, hát még van még két hírem egyébként a mai műsorban. A popzenei, meg egy James Bondos hírem. Na, hát majd kíváncsi vagyok, hogy az mennyien fog tetszeni nektek. Viszont most megyünk tovább. Ugrunk egyet 95 áprilisában, mikor is megjelent a Falusi Marian és Lang Györgyi duójának a Padődőnek az egyik legpörgősebb és legviccesebb száma, a Fáj a fejem. A dal ironikus szövegével és vidám hangulatával azonnal belopta magát a hazai közönség szívébe. A rádió kiemelten sokat játszották, az Einstein című nagylemez pedig pillanatok alatt arany lett, majd platina lemez minősítést is elérte, tovább erősítve a Padődő egyeduralmát a humoros hazai popzenében. Imádom őket, és hát Lang Györgyit pedig nagyon sajnálom, hogy elveszíthettük, sajnos. Isten nyugosztalja szegény, de hát a zenéjék itt maradnak velünk örökre, kedves hallgatóink, úgyhogy most remélem, hogy a fejetek nem fáj, mert a Padödő most erről fog énekelni.

Ez volt a Simple Red és a Foreground című felvétel a szeptember 11-én járt meg 1995-ben. A dal egy brazil ritmus mintára épült, és ez lett a Simple Red első és egyetlen olyan kislemeze, amely az első helyet érte el az Egyesült Királyságban. Németországban, Olaszországban és Hollandiában is a top 5-ös láger lett, a Life című albumot pedig a csúcsra repítette ez a felvétel. Mi is csúcson járunk, ez a Back in Time és az 1995-ös év legnagyobb sikeres lágerei. Képzeljétek el, 6 év szünet után a 007-es ügynök látványosan tért vissza az Arany Szem című filmmel, amelyben Pierce Brosnan először ölthette magára a legenda smokingot. A mozi sikeresen pozícionálta újra a karaktert a hidegháború utáni modern világban 1995-ben. Hú, de fura volt kimondani, hogy Pierce Brosnan, régen hallottunk már felőle. Na, de a következő dalt is szerintem már nagyon régen hallhattuk. Május 23-án jelent meg 95-ben. Az amerikai hip-hop duó debütáló kislemezzel következik Looney's, és az év egyik legfontosabb rap himnusza lett az I Got 5-1-8. Ez a dal az amerikai Billboard Hot 100-on a 8. helyig jutott, míg az Egyesült Királyságban a 3. helyet szerezte meg. Platina lemez lett az USA-ban is, a mai napig a füstös nyugati parti hip-hop kultúra egyik legikonikusabb, legtöbbet hangmintázott alapműve, és készült belőle egy trance változat is, ezt egy internetes rádióba véltem felfedezni, azóta nekem is megvan természetesen, csak annyi, hogy a Looney's és az I Got 5-1-8-t, hát vokáját, meg néhány kis részét használják az eredeti dalnak, de természetesen teljesen más a címe. Na, nálunk viszont az eredeti Looney's érkezik, a dal címe I Got 5-1-8.

Loonies és The Got 5-1-et, az pedig a Back in Time. Egyéb szám és az akkor megjelent kedvencek és a mai műsorban 1995-öt írtunk, és elérkeztünk lassan műsorunk végéhez. Érkezik egy olyan dal, ami köthető az előző hírhez, a James Bondhoz, Tina Turner Golden Eye 1995. november 6-án jelent meg az azonos című James Bond film főcímű dala, amelyet a U2 tagjai Bono és The Edge írta kifejezetten Tina Turnernek. A dal hatalmas kritikai elismerést kapott Tina Turner erőteljes vokáját a klasszikus Shirley Bassey féle Bond dalokhoz hasonlították. Európa szerte hatalmas siker lett, Franciaországban és Svájcban a top 5-be került, az Egyesült Királyságban pedig a 10. helyig menetelt. És én ezzel a dallal szeretnék tulajdonképpen búcsúzni tőletek, kedves hallgatóim, ez volt az 1995-ös év legnagyobb sikeres lágerei, színesítve különböző hírekkel. Jövő héten újra jövök, újabb évszámmal, tartsatok akkor is velem, az elmúlt 2 órában Balut hallhattátok, Tina Turnerrel búcsúzom, jön a Golden Eye. Az elmúlt 2 óra 95-ös lágerét hallhattátok a Back in Time-ban. Sziasztok!

0: Nyilván a hőség miatt eltörölték a védett üzemanyagárat, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon, a vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balasagyarmat és a Debrecen-Máté-Szalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Redikül. Szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
1: Jaj!

vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: Pima és a Buono Sera című dalával nyitjuk a Dupla Jó mostani adását, melyben sok szeretettel köszöntök mindenkit, én továbbra is Csák Attila vagyok, és az a mai adás is egy speciális adás lesz, ugyanis már megszokhattátok, hogy hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk a számotokra. A mostani alkalommal viszont a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágereit gyűjtöttük össze, és itt próbáljuk meg azt megmutatni, hogy itt is vannak olyan slágerek, amelyeket már vagy feldolgoztak, és úgy lett sikeres, vagy már alapból az alapmű is sikeres volt, és mivel ez is egy speciális adás, ezért a mai alkalommal is egy vendéggel foglak benneteket együtt köszönteni, ő pedig nem lesz más, mint a hazai rádiózás, pontosabban könnyű zenei rádiózás egyik emblematikus alakja, aki rádiós, lemezlovas, zenei szerkesztő és műsorvezető is mindegybe, és hát talán úgy lehetne őt a legjobban felkonferálni, hogy a nevem
1: Bétót László.
0: Egyszerre sikerült mondanunk, de nem baj. Ugye, sok szeretettel köszöntelek, Laci, itt, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A zene iránti szereteted már egész korán elindult, akár már gyerekkorodban is, vagy úgymond egy ilyen szikra kapcsán jött. Hogy is volt ez igazából?
1: A szomszédunkban élt az az ember, aki meghonosított, illetve megcsinálta az első magyar magnetofont, és ez nem volt más, mint a vörös szikra. Ez egy nagyon helyes kis magnetofon volt, 19 kiló volt árnyékban, napon még nehezebb lehetett, és hát bizony, soha nem fogom elfelejteni, a prospektusán egy csinos fiatal csaj fogta szinte két ujjal, legalábbis így mutatta a látvány, egész biztos egy nagy sámlira volt feltéve. Na, a dologban az a lényeg, hogy én a Radványi úrtól, mert Radványinak hívták, könyörögtem egy ilyen magnetofont, ha már úgyis csinált egy pár darabot, akkor az egyik nekem adta, és ez volt az első magnetofonom.
0: Ez egy világmárka is lett, vagy csak itt hazánkban
1: ez
0: volt?
1: Ez csak hazánkban szerint volt. Ez volt az első magyar magnetofon a vörös szikra.
0: Értem. Buona Sera, amit ha magyarra fordítunk, azt jelenti, hogy jó estét. Mi jut neked eszedbe erről a dalról?
1: Hát elsősorban Louis Prima, ő megelőzte a korát, a rock and roll korszakot. Ő már rock and rollt játszott, csak nem így hívták, Bill Haley-nek köszönhető, hogy a rock and rollt rock and rollnak nevezték. De Louis Prima és a Buona Sera és még egy csomó más, az már ez az ütem volt, ez a ritmus volt, ez a bizonyos rock and roll, csak akkor még nem nevezték semminek.
0: Igen, ő egyébként egy amerikai énekes volt, trombitás és zenekarvezető volt.
1: Pontosan.
0: És New Orleansból indult, és a jazz, a swing, a szórakoztató showzene világ, tehát ott lett igazából ő ismert, azt lehet mondani. 1956-os maga a dal, de egyébként érdekesik, hogy már 1950-ben felvették, de csak a Capitol Records korszakában vált igazán ismerti a dal. Ez a változat Európa több országában is sikeres lett. 1958-ban például a Brit kislemez listán a 25. helyet is elérte. A feldolgozás viszont a Bad Manners-hez köthető. Róluk esetleg hallottál valamit?
1: Nem túl sokat, nagyon sok feldolgozás készült azokban az években is, de akkor még a technika nem volt olyan fejlett, úgyhogy gyakorlatilag szinte egy az egybe énekelték el, vagy egy picikét hozzátettek ritmust a zenéhez, a zenei alapokhoz, de hát tulajdonképpen nagy-nagy változtatást nem hoztak ezek az időszakok, és a Bad Manners persze egy ismerem, meg mindenki ismeri, aki szereti Louis Primát, meg a Buona Serát, de hát az igazi ebben az esetben mindenképpen az eredeti.
0: Így van. Hát ő egyébként a 80-as évek egyik, ha fogalmazhatok így, bulizenekara volt.
1: Igen.
0: És egyébként ők jamaikai eredetű ritmusokat, skót fuvalát, illetve gyors tempót kölcsönöztek ennek a darnak, illetve volt egyfajta ilyen humoros színpadi stílusok is, hogyha minden igaz. És a brit hivatalos listán, a kislemez listán a 34. helyet érte el. Na hát, ha már itt vagy velünk, Laci, akkor ha kérhetlek ilyenre, bár ugye előre ezt nem beszéltük meg, hát nem lenne Bétót László, hogyha ő ne konferálná fel ezt a dalt, úgyhogy Laci, átadom a lehetőséget.
1: Akkor most egy régi-régi klasszikus, amit Louis Prima játszott eredetiben, és amit Bad Manners remekül feldolgozta, következik a Buona Sera.

0: Twist egy ritkán hallott változatban szól át meg itt a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk a számotokra. Ő volt Hank Ballard és a Midnighters zenekar, tőlük szólt ez a dal. Érdekesség, hogy az első kiadás 1959-ben jelent meg, eredetileg a Train Drops on Your Letter kislemeznek a B-oldalán, és Amerikában a Billboard Hot 100 listán 1960-ban a 28. helyig jutott. A 60-as, 70-es évek legnagyobb slágereit vesszük most górcső alá, és ott jelennek meg az eredeti dalok, illetve azok feldolgozásai is, és ennek kapcsán vendégem is van. A stúdióban itt velem szembe Bétót Lászlót köszönthetem, és az imént már beszéltünk arról, hogy gyerekkorában a zene már elég korán közel állt hozzá, de ehhez képest, hogyha jól tudom, akkor te tévé és rádió műszerészként kezdtél el dolgozni.
1: Igen, abszolút jól tudod. Több helyen is dolgoztam, de nekem a legkedvesebb munkahelyem a Gelka volt annak idején a Rádai utcában, ahol nagyon sok zenésszel megismerkedtem, és akkor már csináltunk Magnós klubot a Cintulával.
0: Na majd erről még később beszélünk.
1: És hát tulajdonképpen az ide behozott és javításra váró Magnók egy részét csináltam én, és így ismerkedtem meg, és lettünk nagyon jó barátok például Zoránnal.
0: Bizony-bizony ez volt az érdekessége ennek a korszaknak. És a Twist, hogyha ezt a dalt halljuk, akkor ugye gondolom neked elsősorban Chubby Checker neve jut eszedbe.
1: Így van, hát a Twist királya volt Chubby Checker, a rock'n'roll korszakot követte, vagy pontosabban a rock'n'roll korszakba beleékelődött a Twist és Chubby Checker és a Let's Twist Again, amely hát valóban klasszikus volt és jó néhány feldolgozást megélt.
0: Ugye 1960-ban dolgozta fel ezt a dalt, és ugye ez egy érdekes dolog volt, mert egyfajta táncstílust is elindított. Mi volt ez a Twist?
1: Hát kérlek szépen, ez egy nagyon érdekes tánc volt, itt nem fogdosták egymást a partnerek, hanem egymással szemben álltak, berogyantott térdel a feneküket, amint egyébként addig ültek, hol balra, hol jobbra mozgatták, meg kiléptek balra is, meg jobbra is, a legkülönbözőbb trükköket találták ki, és hát így szólt a Twist, és hát Chubby Checkertől jó néhány.
0: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ha lehet így fogalmazni, ez volt az első olyan történet, amikor ugye ezt a társas táncot felváltott egy ilyen modern táncformátum, ugye?
1: Így van, így van, így van. Amikor nem kellett törődni a partnereddel, mert ő is csinálta, amit akart csinálni, de hogyha ügyesek voltak, akkor együtt tudták csinálni, együtt fordultak jobbra is, meg balra is, meg előre, meg hátra. Szóval nek volt egy jó találmánya tulajdonképpen.
0: Képzeld el, hogy ez a feldolgozás már igazi különlegességeket, illetve igazi különleges rekordokat is elért, ugyanis kétszer is első lett az amerikai Billboard Hot 100-on, először 1960-ba, majd újra 1962-be. A dal 2000-ben bekerült a Grammy Hall of Fame-be, 2013-ban felvették az amerikai kongresszusi könyvtár nemzeti hangfelvétel gyűjteményébe is, mint kulturálisan fontos felvétel, sőt 2018-ban bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be, új legendás kislemezek kategóriájába, valamint a Billboard hosszú ideig minden idők legsikeresebb Hot 100 slágerének nevezte ezt a dalt. Akkor most hallgassuk meg Chubby Checker jó voltából ezt az igazán remek feldolgozást. Jön már is a Twist itt a duplájóba, de tartsatok velünk, ugyanis hamarosan folytatjuk Bétót Lászlóval.

0: Ez itt továbbra is a duplájú, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk el a számotokra, és ráadásul nem is akárhogyan, ugyanis jön egy eredeti dal, valamint annak a feldolgozása, és most a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágereit vesszük górcső alá, vendégemmel Bétó Lászlóval. Ez volt a What a Difference a Day Makes című dal Dinah Washington előadásában. A dal eredeti címe Cuando vuelo a tu aluada, vagyis magyarul nagyjából amikor visszatérek hozzád. A szerző Maria Graver volt, aki az egyik első nemzetközileg is ismert latin-amerikai női dalszerzőknek számított. 1965-ben született 1885-ben született Mexikóban, nem mindegy, később pedig az Egyesült Államokban is dolgozott, főleg New Yorkban. Több mint 800 dalt írt, műveit pedig olyan előadók is énekelték, mint például Frank Sinatra vagy Aretha Franklin. A dal eredetileg lassú, érzelmes, latin-amerikai szerelmes dalként született 1934-ben. Az angol szöveget később Stanley Adams készítette el. Az angol változat már nem szó szerinti fordítás volt, inkább ugyanazt az érzelmi hangulatot vitte tovább. A szöveg lényege, hogy egyetlen egy nap alatt teljesen megváltozhat az ember élete, ha megérkezik a szerelem. A dalból az évtizedek során rengeteg feldolgozás készült, jazz, pop, szól és latin stílusba is egyaránt. A dal 1959-es változata lett az egyik legismertebb angol nyelvű felvétel, amely Grammy-díjat is nyert a második Grammy-gálán a legjobb rhythm and blues előadás kategóriájában. A felvétel az amerikai Billboard 600-en a 8. helyig, az R&B listán pedig a 4. helyig jutott. 1998-ban a dal is bekerült a Grammy Hall of Fame be tulajdonképp. Na hát ennyit érdemes erről a dalról tudni így első körbe, mi pedig beszélgettünk arról az elmúlt időszakban, hogy rádiókat és televíziókat is javított-e, illetve már itt megemlítetted azt, hogy a fővárosi művelődési ház Magnós klubjának is tulajdonképp alapító tagja voltál, előadó művészként. Itt ugye két kérdés is felmerül, egyik, hogy mi volt ez a klub tulajdonképp, és mit jelentett az, hogy előadói művészként, mint engedéllyel rendelkező előadó művészként is szerepeltél ebbe a klubba?
1: Hát válasszuk a kettőt külön, mert először volt a Magnós klub. A Magnós klubban mi kitaláltuk azt, hogy szombatonként jó lenne bemutatni azokat a lemezeket, amelyeket aztán a következő héten a gyűjtők felvehetnek, akár bent a klubban, akár pedig a körbejárós módszerrel a lakásokra, az ottani lemezjátszókra eljuttatva. Ott veszik fel nem is egyen, hanem azt már többen is, és hát ez volt az alapötlet gyakorlatilag, és ezt csináltuk meg az FMH-ba, és amikor kiderült az, hogy ezeket a lemezeket valakinek be kéne mutatni, akkor teljesen egybehangzóan mindenki azt mondta, majd a Bétót. Egyedül engem nem kérdeztek meg, hogy ezt én akarom-e, vagy nem akarom.
0: Ez így kialakult ez a szerep, vagy
1: kellett? Ez egyszerűen így kialakult. Tehát egyszerűen azt mondták, hogy én jöjjek be szombatonként, és akkor csináljam ezt.
0: És honnan jött ez a rengeteg lemez?
1: Ez a rengeteg lemez, ez elsősorban Amerikából jött, a Billboard sláger listákat kaptuk.
0: Itt rengeteget emlegetek, igen.
1: A Billboard sláger listákat kaptuk meg hétről hétre, ez mindig 10 lemez volt, és ehhez aztán próbáltunk beszerezni különböző lemezeket, albumokat. Cintolával együtt csináltuk, illetve alapítottuk, de sok-sok tagja volt, és sok-sok vezetőségi tagja volt ennek a klubnak, amit nagyon-nagyon szerettünk, és hát nagyon szerettek a gyűjtők is. És az volt a szerencsénk, hogy egy olyan ember vezette az FMH-t, a Fővárosi Művelődési Házat, a fantasztikus zenei élet volt, hiszen ott volt szerdánként az Illés klub, szombatonként a Magnós klub bemutató helye, és érdekesség, hogy egy haverom, aki Londonban dolgozott, kint hazajött és lejött hozzám, és azt mondta, te nem is mondtad, hogy már Magyarországon is van diszkóklub. Mondom, ne hülyéskedj, hol? Hát ez, te hülye. Na, Na hát aztán ezen jót röhögtünk, és hát tulajdonképpen ez volt az első diszkóklub Magyarországon, ami művelődési házakhoz kötődött, mert Cintorának akkor már volt a hajó mellett diszkóbárja, meg volt vendéglátó ipari egység, aztán később nekem is lett ugyanannál a cégnél, de a fővárosi művelődési házban lévő klub volt az első művelődési intézményben található diszkóklub.
0: És akkor talán ehhez kellett ez az előadó művészi engedély is?
1: Hát az sokkal később kellett ehhez, még akkor az égvilágon semmi nem kellett.
0: Tulajdonképp ugye ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez nagyjából azt jelentett, hogy aki ezzel az engedéllyel rendelkezett, ugye az léphetett fel a nyilvánosság előtt, ha így nagyon leegyszerűsítem?
1: Én nagyon leegyszerűsíted a dolgot, mert más volt diszkózni, és más volt tulajdonképpen a színpadra lépni egy-egy együttes előtt. Az utóbbinál az Oriban kellett vizsgát tenni, a előbbiben pedig ugye volt egy szervezet, amely a diszkósokat próbált összefogni, és ott kellett vizsgázni, ahol aztán később én oktattam, és tanítottam, és meg mindenfélét csináltam. Szóval lényeg a dologban az, hogy a kettőt az válasszuk külön.
0: Értem. Jó, térjünk rá egy picit, mert közben muzsikálnunk is muszáj lesz majd. Esther Phillipsre róla mi jut az eszedbe?
1: Egy nagyon tehetséges csaj, Esther Phillips, szerintem már volt, mert emlékeim szerint már nem él, de fantasztikus hangja volt, és óriási slágerei voltak, de ez a What the Difference a Day Makes, ez volt a legnagyobb sikere, ami egy valóban egy feldolgozás.
0: És ugye ez már egy jóval gyorsabb, ez egy
1: persze, ez egy nagyon jó tempói dal volt, ez lehetett játszani a diszkókban is.
0: 1975-ben készítette el ezt a változatot tulajdonképp, és az amerikai Hot 100-on, ugye erről beszéltünk már az imént, ez a 20. helyig jutott, a brit kislemezlistán pedig a 6. helyet ért el, úgyhogy most egy picit tempót váltunk, és akkor jöjjön ez a dal, mi pedig hamarosan jövünk vissza Bétót Lászlóval. What a difference a day makes, 24 little hours.

0: Egy igazi kuriózum hangzott el itt a duplájóban a változatosság jegyében a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágerei között, a The Battle of New Orleans Johnny Horton előadásában. A dal legismertebb változata fűződik a nevéhez, amely 1959-ben jelent meg Amerikában, a Billboard 600-en és a country lista élére is felkerült, az Egyesült Királyságban pedig a 16. helyig jutott. Két Grammy-díjhoz is kapcsolódik, az évdala lett és megkapta a legjobb country és western előadás díját, 2002-ben pedig bekerült a Grammy történelmi jelentőségű felvételei közé is. Azonban a dal eredeti verziója az Jimmy Driftwood nevéhez kötődik, aki tanárként is dolgozott Arkansas államba. A dalt eredetileg oktatási célra írta, hogy a diákok könnyebben megjegyezzék az 1815-ös New Orleans-i csata történetét. A dallam nem teljesen új szerzemény, egy régi amerikai hegedűs népi dallamra, a The 8th of January című zenére épül. Január 8-a ugyanis a New Orleans-i csata dátuma volt. A Battle of New Orleans az amerikai történelem egyik legismertebb csatája lett, részben azért is, mert nagyon különleges körülmények között zajlott. A csata az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között zajlott. Ez az úgynevezett 1812-es amerikai-brit háború utolsó nagy ütközete volt. A britek el akarták foglalni New Orleans városát, mert ez egy stratégiailag fontos hely volt, ugye a Mississippi folyó miatt. Az amerikai csapatokat Andrew Jackson vezette, aki később egyébként az Egyesült Államok elnöke is lett, és ez a győzelem tulajdonképp országos hőssé tette őt. A brit hadsereg sokkal tapasztaltabb és erősebb volt, az amerikaiak viszont nem csak katonákkal készültek erre a háborúra, hanem önkéntesekkel, farmerekkel, vadászokkal, helyi miliciákkal is, sőt, kalózok is segítettek a háborúba, az amerikaiak természetesen megnyerték a csatát, de ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis a békét már korábban megkötötték Belkiumban, Gentbe, de ugye akkoriban még a hírek ugye nehezebben mentek, ugye hajóval mentek Európa és Amerika között, és a csatát tulajdonképp még úgy vívták meg, mert nem jutott el hozzájuk a hír, hogy közben már a békekötés megtörtént. Na szóval ez az érdekes történet fűződik ehhez a dalhoz, és a sok beszéd után itt van velem még természetesen Bétót László is, és tulajdonképpen sok mindenről beszéltünk az elmúlt időszakban, beszéltünk arról, hogy hogyan kötődött ő a zenéhez, illetőleg beszéltünk az úgynevezett Magnós klubhoz is, és már beszéltünk arról is, hogy hogyan kerültek be ezek a dalok, de hát azért még egy picit beszéljünk erről, mert ugye manapság itt a YouTube, itt a Spotify, meg rengeteg ilyen zenelejátszó eszköz, ahol tulajdonképpen beírok egy dalt, és akkor rögtön meg tudom hallgatni, de ez azért abban az időszakban nem így volt.
1: Hát persze, hogy nem. Abban az időszakban, azokban az években mi befizettük a Billboard slágerlistát. Kemény valutáért, a valutát pedig keményen meg kellett vásárolni, ki kellett utalni Amerikába, hogy megkaphassuk ezeket a lemezeket. Persze aztán később már könnyebb volt a helyzetünk, mert minden szülő és minden bennünket ismerő külföldre utazó sportoló tudta, hogy nekünk semmi más nem kell farmer, nem kell ing, nem kell cipő, csak lemez és zene, úgyhogy szép lemezgyűjteménye lett a Magnós Klubnak ebből adódóan.
0: És hogyha az átlag embereket nézzük, akkor ők meg tulajdonképp csak a különböző ilyen megrendezett diszkókba, első diszkókba, bulikhoz juthattak hozzá első körbe még ezekhez a zenékhez, ugye?
1: Hát a diszkókban ott nem lehetett felvenni, ott hallgatni,
0: nem, de hogy így
1: táncolni
0: így
1: lehetett
0: így
1: rá.
0: Így van.
1: A Magnós Klubosok voltak, akik elsőként hozzájutottak a lemezhez. Szóval amikor végment a különböző csoportokon, és mindenki felvett, addigra gyakorlatilag sima lett már a vinil lemez, nem volt rajta barázda jó szerivel.
0: Na térjük vissza újra a zenékhez, ugyanis ez a dal, amiről az imént itt jó hosszan beszéltem, ugye nem egy történelmi jellegben, hanem egy jóval ismertebb változatban jelent meg a Les Humphrey Singers jó voltából. Mit lehet róluk tudni?
1: Egy nagyon nagy létszámú együttes volt a kezdetén, 22 zenész fordult meg, illetve énekes fordult meg a csapatban.
0: Nyugat-Németország ország.
1: És nyugat-német zenekar volt, és
0: hát Hamburgban
1: tulajdonképpen nem megszűntek, hanem morzsolódtak le a tagok, és a jelen állapotban, ha még egyáltalán létezik az együttes, nem tudom, mindössze 5 vagy 6 taggal hakniznak, de és a régi slágereket énekelve, a régi feldolgozásokat, hiszen jó néhány volt azokban az években. Igen. Nem csak a Mexikó.
0: 1972-ben jelent meg a dal, The Battle of New Orleans dallamára épülve tulajdonképp. Ez volt ugye a Mexikó, itt már ezt a címet kapta, és a Les Humphrey Singers változata elsősorban Európában lett nagy sláger, például Németországban, nem meglepő, hogy a második helyig jutott, Svájcban pedig lista vezető lett maga a dal, úgyhogy most szóljon a Les Humphrey Singers és a Mexikó, mi pedig hamarosan jövünk egy újabb dalpárral, illetve Bétót László, úgyhogy maradjatok velünk. Hey,

0: Gyere babám, lobban slángra szólt, ez a nem túl szakmai fordítás, vagy a köztudatba elhíresült fordítása ennek a dalnak. Come on baby, light my fires. Fire szólt a Doors dala itt a duplájóban, ahol a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágerei és azok feldolgozásai között válogatunk Birtult Lászlóval a mai alkalommal. A Doors első albumán jelent meg 1967-ben a dal. Ugye Robbie Krieger volt ugye ennek a zenekarnak a gitárosa, és az ő nevéhez fűződik ennek a dalnak a megírása, de egyébként a szerzői kreditek között az egész zenekar szerepel. Az eredeti egy hosszabb, több mint 6 perces album felvétel volt, majd később készítettek ebből egy rádió felvételt.
1: Szabadba vágok, itt a nagyon fontos dolog Jim Morrisonnak a neve, mert ha nincs Jim Morrison, akkor nincsen Doors. Tehát hiába voltak ott szerzők, hogy Jim Morrisonnak kellett ezt a dalt színpadra vinni, és nem véletlenül, hogy a Doorsból a továbbiakban Jim Morrisonról beszélünk csak.
0: Aha, értem, tehát akkor ezért rakták be tulajdonképp a szerzői kreditek közé inkább az egész együttesnek.
1: Persze, nevét. Persze.
0: Aha, értem. A dal 3 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100 listát, vagyis a Doors egyik legsikeresebb slágere lett. Beszéltünk itt már a zenéről is, sok minden másról is, na de hogy, és szóba is jött a Magyar Rádió, de 1976-tól te tulajdonképp konkrét munkatársa lettél a rádiónak, ugye?
1: Hát sok éven keresztül külső munkatársa voltam a rádiónak. Ennek is a története az, hogy a Magnus Klub lemezeit vittük be a Komjátinak. És senkinek nem volt kedve elgyalogolni a Magyar Rádióig, én voltam az egyetlen egy, aki szívesen mentem be, és amikor először léptem be a kettes stúdióba, akkor azt mondtam, hogy na ez az a hely, ahol én szeretnék dolgozni. Aztán később így kerültem a rádióhoz.
0: Na nézzük meg akkor ennek a dalnak a feldolgozását, ami ugye José Feliciánóhoz köthető. Róla mit tudsz egyébként?
1: Fantasztikus gitáros volt, és hát ő is vak ember volt. Úgy kellett kikísérni a színpadra, kapaszkodott a gitárjába, fölült a oda kihelyezett székre, egy emelt székre. Járt Magyarországon is az José Feliciánó. Nem is tudom, aztán a Madách Színházban, vagy valamelyik színházban volt a koncertje, amin természetesen ott voltam. Szóval a dologban az a lényeg, egy zseniális ember volt, zseniális hanggal is fantasztikusan tudott gitározni. És az ő feldolgozása, azt nem mondom, hogy jobb, mint az eredeti, de vetekszik az eredetivel mindenképpen.
0: Igen, hát 1968-ban készítette el a feldolgozását, az ő változat egy picit lassabb, akusztikusabb gitárra épülő, hát talán latinusabb hangulatú felvétel, lehetne így fogalmazni. Feliciano feldolgozása szintén hatalmas siker volt, az amerikai Billboard Hot 100-on a 3. helyig jutott, Kanadában pedig listavezető lett. A feldolgozás Grammy-díjat is hozott neki, a felvételét a legjobb férfi popénekes előadás díját kapta meg, és ugyanabban az időszakban a legjobb új előadóként is díjazták. Ez az eredeti felvétel és 1998-ban bekerült a Grammy történelmi jelentőségű felvételei közé, tehát nem akármilyen dalról beszélünk, úgyhogy most hallgassuk meg őt is, és majd ezt követően jövünk vissza egy újabb dalpárral, valamint Bétót Lászlóval, tehát akkor most jöjjön a Light My Fire feldolgozása. You know.

0: A hippie-hippiség eredetét hallhattuk itt a duplájóban, Chan Romero jó voltából. A hippie-hippiség eredetét ugye ő énekelte, és ő is írta elméletileg 1959-ben, ekkor mindössze 17 éves volt. Chan Romero amerikai rock and roll énekes volt, mexikói írés indián családi háttérrel rendelkezett. Az eredeti dal Ausztráliában a harmadik helyig jutott, tehát nem teljesen ismeretlen dalról van szó. Beszéltünk már itt az előbb a rádiózásról, és úgy tudom, hogy egy idő után már nem csak így külsősként kezdtél el dolgozni, hanem a poptarisznyán kívül is készültek akár más műsoraid is a rádióba?
1: Nagyon sok műsorom volt, és hát én voltam a szignál felelős, a különböző szignál, rádió szignáljainak a jelentős részét én készítettem. Az ötödik sebesség a legemlékezetesebb, mert az volt a leghosszabb és a legtöbb ötlettel bíró. De hát én csináltam a szignálokat a Komjáti Gyurinak is, és különböző zenei műsorokban is közreműködtem. Jó néhány műsorom volt még a poptarisznya előtt is, a szombatesti diszkó például, amely minden szombaton valamikor 10 óra után szólalt meg a Petőfi Adón. És hát a 8-as stúdióból jelentjük, ez is egy zenei műsor volt, ahol azok az együttesek és énekesek szerepeltek, akik éppen azon a héten felvételt készítettek a Magyar Rádió híres, hírhet 8-as stúdiójában, amit ugyanúgy szétbombáztak, mint annyi mindent, amit nem kellett sajnos volna a Bródy Sándor utca környékén. Na, a lényeg a dologban az, hogy és ezen kívül is még különböző műsorokban részt vettem, szereplőként, nem önálló műsorra. A pénteken Antal Imrével közösen vezettük nagyon sokáig azt a műsort, amelynek az volt a lényeg, hogy az embereket elkísérjük a városból a különböző nyaraló helyekre. Ez egy nagyon fontos dolog volt, mert maga a poptarisznya meg arról szólt, hogy ezek az emberek visszajönnek és őket szórakoztassuk. Szóval fő volt az építve, kibót találva.
0: Na, térjünk vissza egy picikét a hippie-hippiségre, ugyanis kevesen, vagy hát lehet, hogy sokkal többen tudják, de a Beatles is elénekelte például ezt a dalt később. Na, de én most itt a Swimming Blue Jeans verzióját választottam. Ők ugye Liverpoolból indultak, de mit érdemes róluk tudni?
1: Egy kiváló együttes volt, nagyon jó vokalisták voltak benne, nagyon jó zenészek voltak benne, és rengeteg jó slágerük volt. Az jelentős része ez mind-mind feldolgozás volt, és mind-mind régebb.
0: Hát ők igazából feldolgozó együttes voltak
1: saját dalaik is,
0: de nem ez volt a jellemző.
1: Hát a hippie-hippiség feldolgozása volt a legnagyobb sláger az együttesnek, The Good Girl I'm Smiley és Lily Richard egyéb dalai is megszólaltak a Swinging Blue Jeans-től. Nekem van egy nagyon nagy válogatásom a bandától, mert én nagyon szerettem őket, és hát meg tudom erősíteni azt, hogy a hippie-hippiségen kívül még számtalan nagy slágerük volt, csak nem ismeri senki, mert mindenki, ha azt mondom, hogy Swinging Blue Jeans,
0: akkor ez jut először eszébe.
1: Hippie-hippiség.
0: Talán nem véletlenül választottam ezt a dalt ide. Ez a változat 1963. decemberébe került fel a brit listákra, és 1964 elején a második helyig jutott az Egyesült Királyságban, Amerikában is szépen szerepelt a listákon, a források szerint a 24. helyig jutott a Billboard Hot 100-en. Most akkor hallgassuk meg ezt a dalt, majd ezt követően hírek és egyéb információk, és aztán folytatjuk a második órával, jövök vissza én is, és Bétót László is, úgyhogy feltétlenül maradjatok továbbra is velünk. Fuck!

0: A MÁV azt írta, jellemzően 20 km per órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balasagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. 47-szer vonultak a tűzoltók erdőtűzhöz az elmúlt 24 órában, közölték a kormány Facebook oldalán. Emlékeztetnek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról.

0: most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
8: Jaj!
7: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: Ez itt a Duplájó második órája, melyben ismételten sok szeretettel köszöntök mindenkit, én továbbra is Csák Attila vagyok, és ez volt a Barbara Ann című dal, egy talán kevésbé ismert változatban, de egyébként ez volt az eredeti, a Regent jó voltából, és most ilyen vagyok itt egyedül, ugyanis vendégem ebben az órában is Bétót László lesz, akivel a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágerei között fogunk most is kalauzolni, vagy fogjuk most is kalauzolni a kedves hallgatókat, azaz benneteket. A Regents amerikai énekegyüttes volt, és először 1958-ban vették fel ezt a dalt, de csak 1961-ben jelent meg kislemezen. A szerző Fred Foster volt, a dal állítólag testvére Barbara Ann Foster nevét kapta, innen jött a cím is. Ez a változat a Billboard 600-on a 13. helyig jutott, tehát az eredeti sem volt jelentéktelen Amerikában, valódi sláger lett. És ha már itt az előbb Bétót Lászlóról beszéltem, akkor itt nagyon sokan az ő nevét igazából akkor ismerték meg, amikor elindult a pop tarisznya. Azt hiszem, ennek volt egy előélete, aztán később a Petőfi Rádióba újraindult, vagy hogy is volt ez egyáltalán? Honnan jött ez az ötlet?
1: Nem, ez rögtön a Petőfin indult.
0: 82-ben talán?
1: Az lehet, látod, a dátumokat én nem tudom, te sokkal jobban tudod, hogy hallom, amiket mondsz. Igen. Szóval én nem nagyon foglalkoztam a dátumokat, de valamikor a 80-as évek elején indult.
0: De igazi áttörő siker volt azért ez a vasárnap délután.
1: Hát az négy teljes óra közlekedéssel, sporttal és zenével, hát mi kell az embereknek vasárnap délután?
0: Egy teljesen egyedi tulajdonképpen. Én még emlékszem, tulajdonképpen nekem a gyerekkorom volt ez a különböző olimpiai közvetítés. Kezdve minden volt, és közben ezek a zenék pedig remekül feldobták ezeket a délutánokat. Na de mit jelentett számodra ez a poptarisznya? Ha jól tudom, az elején talán felvételről készült az első párodás, aztán tulajdonképpen onnantól kezdve az összes élő volt.
1: Ahogy mondod, az első kettő volt felvételről, és hát én azt mondtam, hogy ennek semmi értelme, csináljuk élőbe. És hát akkor a Magyar Rádióban nem nagyon szerették az ilyen hosszú élőadásokat, mert abban annyi minden történhet. De hát megbíztak bennem, és én nem is éltem vissza a bizalmukkal. Illetve hát amikor olyan dolgokról került sor, amit jobb lett volna, hogyha nem hangzik el a rádiónak a műsorában, akkor mindig vagy köhögtem, vagy kinyomtam. Szóval valamit akkor mindig kitaláltam. Szóval a lényeg a dologban az, hogy élőbe ment, és mindenki élőben dolgozott.
0: Illetve volt, az nem tudom, hogy a poptarisznyához köthető-e, hogy volt valamilyen játék, ami után...
1: Az mindig volt.
0: De hogy az utáni a hallgatók jelentek meg ott a stúdió előtt, valamilyen történetet olvastam ezzel kapcsolatban.
1: Nem a stúdió előtt, az volt a játéknak a lényege, hogy kitaláltam egy helyiséget.
0: Az állatkert, igen.
1: Ahova el kellett menni, és a kezdő betűkből egy-egy együttes, egy-egy dala vagy énekes dala szólalt meg. Csak ismerte az énekeseket, meg az együtteseket, akkor rögtön kitalálták, hogy állatkert. És abban maradtunk, hogy az elsőt majd a közvetítő kocsi behozza a stúdióba, az lesz az egyik jutalma. Csak azt elfelejtettük, hogy az első odaérke az ember, az körülbelül 400 volt. Óriási balhé volt belőle, és amikor jöttek a rendőrök, hogy ez mi is, ez az egész botrány, ami van, akkor mondták, hogy a Bétót játszik a rádióban, és akkor nem értették az egészet. Szóval a lényeg az, hogy a Balázs barátom, nem mondom a vezeték nevét direkt, elkövette azt a hibát, hogy nem elkapott egy embert, berakta és behozta volna, hanem csak azt mondtam, hogy elintézem, hogy a Bétót kijöjjön. De hát a Bétót soha nem jött ki, viszont a 400 ember bejött a rádióba, Bródi Sándor utcába. 56 óta nem láttak ennyi embert a Magyar Rádió bejáratánál, mint azon a délutánon. És egy komoly balhé lett belőle.
0: Szóval ez csak egy, azért hoztam fel érdekességként ezt a dolgot, mert ugye manapság már a különböző rádió műsorok, pláne ilyen reggeli műsorok ugye mozgatnak meg embereket, de azért ez a 80-as évek elején talán innen indult, hogy te voltál az első olyan, aki megmozgatott.
1: Hát szerintelenség nélkül mondhatom, hogy sok minden indult tőlem, meg a Kalipszó rádióból.
0: És ráadásul tegyük hozzá, hogy ez nem volt tudatos, ugye nyilván a játék oké, egy bizonyos szintig igen, de azt te saját magad se gondoltad volna, hogy
1: 400-an jönnek, igen.
0: Szóval, hogy na de zenéljünk egy picikét, ugyanis a Barbara Ann és Beach Boys, mit lehet erről tudnod?
1: Hát a Beach Boys vokál Patrióta együttes, hogy én mondom, a legjobb vokalisták voltak, és én nagyon-nagyon szerettem a Beach Boysot, és szeretem a mai napig, és ez a dal valóban az egyik klasszikusává vált a Beach Boysnak, mint ahogy a többi is.
0: 1965-ben jelent meg. Külön érdekesség, hogy Dim Torrance, a G-Man Team Duo egyik tagja is hallható Brian Wilson mellett. A dal végén még az is elhangzik, hogy Thanks Dim. Tudtad ezt egyébként?
1: Hogyne.
0: És 1965 végén kislemezként is megjelent, és sokkal nagyobb siker lett, mint az eredeti. Az amerikai Billboard 600-on a második helyig jutott, Nagy-Britanniába is előslágár lett, az Official Charts adatai szerint a harmadik helyig jutott, és 10 hétig szerepelt a brit listán. Szóval akkor most jöjjön a Beach Boys és a Barbara Ann, pedig hamarosan folytatjuk Beatles Lászlóval és egy újabb dalpárral. Bye-bye.

duplája. Mert lehet, hogy már minden dallamot megírtak, de még nem mindegyiket alkották meg újra. If you hate me after what I say, can't put it off any longer. I just gotta tell you.

0: Bye Bye Baby szólt egy igazi különleges hangzásba itt a duplájóban, a Four Seasons jó voltából 1965-ből. Ez itt továbbra is a duplájó, ahol a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágereik között kalauzollak benneteket, Bétót Lászlóval együtt. A szerzők Bob Guido és Bob Crave voltak. Bob Guido a Four Seasons tagja is volt, Bob Crave pedig a csapat egyik fontos dalszerző producere. A dal az amerikai Billboard Hot 100 listán a 12. helyig jutott, Kanadában pedig az első helyezett lett. A szöveg nem egyszerű szerelmes búcsú, a férfi azért szakít, mert házas lett, erre utal egyébként a dalban szereplő gyűrű is, és korábbi kapcsolatait szerette volna felszámolni a házas élet után. Beszéltünk már itt tulajdonképp a poptarisznyáról, de a poptarisznyának, illetve hát nem a, tulajdonképpen a poptarisznyához kötődött, de később ebből talán, ha jól tudom, egy külön műsor is lett, ugyanis volt a poptarisznyának egy slágerlistája is.
1: Hogyne, ez volt az első olyan slágerlista Magyarországon, a különböző rádiók aztán persze csináltak slágerlistákat, ahol a külföldi és a magyar dalok egyaránt ott voltak fönt a 20-as listán. Nekem csak 20-as listán volt az, hogy sok bajom volt, mert hogy gyakorlatilag akkor még nem volt számítógép, nem volt komputer, a levelek jöttek, több száz jött hetente, különböző listák, és az kézzel írogattam, és osztályoztam, és lett belőle két hetente az a bizonyos slágerlista, poptari top.
0: Aha, így van. Na, folytassuk tovább akkor egy kis zenével, ugyanis Bye Bye Baby, de ez már a Bay City Rollers-től. Mit tudsz róluk, vagy mit lehet, mit érdemes róluk tudni a nagy közönségnek?
1: Frank, visszatérve a Four Seasons-re, 1960-ban alakultak a fiúk, akkor jött létre az együttes, és az énekesét úgy hívták, hogy Frankie Valli, aki aztán később önállóan is énekelt, sőt magát a Four Seasons-t is úgy hívták, hogy Frankie Valli and the Four Seasons.
0: Aha, rengeteg dalát játszottok itt a duplájúban, ugyanis számtalan
1: nagy slágerük volt.
0: Bizony.
1: A Bay City Rollersről pedig annyit, hogy azt hiszem ez volt az első tini zenekar, igen, amit a tinik annyira nagyon kedveltek, és hát azt hiszem, hogy nem véletlenül. Csak aztán a Bay City Rollersnek a vége az lett, hogy felnőttek a tinik, és jöttek az újabb bandák, amelyek szintén pontosan ugyanilyen módszerrel próbálták a kor tinieit megszerezni maguknak.
0: Ugye 75-ben jelent meg a dal, és ha jól tudom, talán abban az időszakban két ilyen nagy slágerük volt, a Give a Little Love és a Bye Bye Baby, és a brit hivatalos kislemez listán az első helyig jutott, és 6 hétig vezette a listát. A dal a brit listán összesen 16 hétig szerepelt, ebből 10 hétig az első 10-be volt. Ez a változat nem csak heti lista vezető volt, hanem több forrás szerint 1975 egyik legnagyobb brit kislemeze lett, és a legsikeresebb is. Az adott év brit évvégi összesítésében is kiemelt helyen szerepelt. Szóval akkor most jön a Bay City Rollers és a Bye Bye Baby itt a duplájóban, mi pedig hamarosan folytatjuk tovább. Tartsatok velünk továbbra is!

0: Rock Around the Clock Tonight, Salt Sunday és a Hits Nights előadásában itt a duplájukban egy különleges felvétel, amelyet nagyon ritkán lehet hallani. Azt lehet róla tudni, hogy 1954 márciusában jelent meg a dal, a szerzői Maxi és Friedman Jimmen voltak. Ez inkább csak egy zenetörténeti érdekesség, mert ebből nem lett igazán nagy sláger. Na de, Laci, te ezt mondtad nekem itt a zenék alatt, hogy te úgy tudod, hogy ennek a dalnak az eredeti a Bill Haley és a Connets felvétel.
1: Így igaz, én így tudom, hogy az az eredeti, a Bill Haley féle változat volt az első, és hát tulajdonképpen ez volt az első rock and roll, mert amikor megíródott ez a dal, akkor megkérdezték a zenészek egymást, hogy minek nevezzük ezt a nem tudom, mit csináltunkat, és akkor azt mondta Bill Haley, legyen rock and roll. És lett rock and roll. És van egy nagyon rossz fordítás, hogy a rock around the clockot úgy fordítja mindenki, rock az óra körül. Ez marhaság, ez nem így van. Egész nap a rock, és erre táncolunk. Tehát ez a, de a fordítás ebből adódóan nagyon hosszú lett volna, és a rock az óra körül, mint tulajdonképpen Fedi is, lett aztán itt Magyarországon az elterjedt címe a Bill Haley féle változatnak.
0: Egyébként az én adataim szerint 1951. április 19-én vették fel a dalt New Yorkban, a Petunzemből stúdióba.
1: Ez igaz.
0: És a kislemez 1954. májusában jelent meg eredetileg a 13 Woman B oldalán, ha minden igaz. A dal igazi áttörése 1955-ben jött el.
1: Amikor megfordították az át meg a B oldalt.
0: Igen, meg ráadásul képzeld el, hogy szerepelt a Blackboard Jungle című filmben. Igen. Magyarul ezt a filmet talán úgy ismerjük, hogy Tábla Dzsungel című film. És a film nyitányában is hallható volt, és innen indult el a dal a hatalmas sikere. A Bill Haley változat 1955-ben az első lett az amerikai Billboard pop listán, és 8 hétig vezette a listát. Az Egyesült Királyságban is listavezető lett, az Official Charts adatai szerint 5 hétig volt az első helyen, és összesen 36 hetet töltött a brit top 100-ba. Szóval azért ez nem volt egy igazán sikertelen dolog, fogalmazhatunk így is. Na de hát, ha most így előre hoztuk a zenét, és már beszéltünk itt a rádiózásról is, egy idő után úgy alakult a történet, hogy véget ért a poptarisznya talán, és akkor utána hoztál létre egy saját rádiót is, gondolok itt a Kalipszóra.
1: Akkor nem, hát a Kalipszó rádió az a rádiós korszakban volt tulajdonképpen.
0: Tehát egybe ment még a kettő poptarisznya is?
1: Persze, minden. A vasárnap a Kalipszó az csak azért tartott 4 óráig, mert 4 órakor kezdődött a poptarisznya. Ugyanazon a frekvencián is megszólalt a 873-on a középhullámon, persze a poptarisznya az már az összes URH csatornán is hallható volt.
0: Miért gondoltad azt, hogy te hozol létre egy, ugye ez a te nevedhez köthető a Kalipszó rádió egyértelműen. Miért gondoltad azt, hogyha dolgoztál a Magyar Rádióban, hogy neked kell egy saját rádió, fogalmazzunk meg így.
1: Akkor viccesen azt mondtam, hogy nem tudom hány éves voltam, akkor elértem már ezt a kort, és meg nem volt saját rádió, itt az ideje, hogy legyen. Szóval ilyen.
0: És ez innen indult?
1: Ez volt az alapötlet, igen, így van.
0: És talán az ország leghallgatottabb rádiói közé tartozott.
1: A milliós hallgatottsággal bírt a rádió.
0: És egy ilyen,
1: középhullámon.
0: Amit én olvastam róla, egy ilyen elég szabad elvű rádió volt a szó jó értelmében, és elég nagy szerkesztői szabadsággal.
1: Abszolút, abszolút. Én nem kötöttem meg senkinek sem a kezét. Azt mondtam, hogy olyat tudsz mondani, ami felér a zenének a színvonalával, akkor beszélj. Ha nem, akkor zenélj.
0: A rossz pletykák szerint talán volt összesen 2 munkaértekezletetek, de ez csak így.
1: Ez valóban így volt. Volt a legelső, ahol rögtön a Dériék meg az Oránék jól kiröhögtek, és aztán soha többet nem volt értekezlet. Tehát egy értekezletmentes rádió volt, viszont tudta mindenki, hogy hol van az én szobám, és oda mindenki bármikor bejöhetett. Ha pedig én akartam valamit mondani valakinek, akkor én hívtam, hogy gyere fel, dumáljuk meg.
0: És akkor ez volt tulajdonképpen ez a rádió, és ezek szerint remekül működött abban az időszakban.
1: Nagyon jól működött. És hát azért ne felejtsd el, hogy ez a rádió csinált meg mindent, amire épültek a kereskedelmi rádiók. Tehát mindent, a szignálparkot, az interaktív rádiózást. Nekünk volt először repülőgépünk, nekünk volt először közvetítő, saját közvetítőkocsink.
0: Ugye ezek voltak azok a repülők, amelyek a városból közlekedésé?
1: Egyezen egy darab volt, amely szállt a város fölött, vagy éppen a városon túl, és közvetítette a közlekedésre szóló információkat, vitt vendégeket. Úgyhogy egy...
0: De ezt azért nem volt annó annyira könnyű elintézni, hogy így ilyen...
1: Annak idején semmit nem volt könnyű elintézni, de én mindent el tudtam intézni.
0: Mégis a végeredmény a legfontosabb.
1: Így van.
0: Jó, hát hamarosan folytatjuk Bétót Lászlóval, mert a Kalipszon túl is volt még élete tulajdonképp a rádiózásban, de erről majd mindjárt, előtte azonban jöjjön Bill Hill és a Cornetz és a Rock Around the Clock itt a Duplájóban. Úgyhogy tartsatok velünk továbbra, és mindjárt folytatjuk. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Silence is Golden szólt itt a duplájúban egy hatalmas nagy sláger, egy talán kevésbé ismert változatba, és aki szemfüles, az már rögtön számon is kérheti rajtam, hogy miért pont még egy ilyen dalt választottam egy korábbi együttestől, ami már szerepelt ebbe az adásba, a Four Seasons-ről van ugyanis szó, de szerintem, ha nem mondom, akkor talán sokan észre se veszik ezt a dalt, de én azért elmondom, és azért választottam ezt a dalt ismétben, mert ha már Bétót László szerepel itt mellettem, vagy ül itt mellettem, akkor azt azért be kell, hogy valljam, hogy egyrészt én is ezeken a műsorokon nőttem fel, és akár a Bye Bye Baby, akár ez is ugye az ő nevéhez köthető, és azt gondoltam, hogy így érdemes tulajdonképp beszerkeszteni ezt a dalt is. Egyébként az eredeti szerzők ugye itt is Bob Crew voltak, illetve Bob Golden. A dal 1964-ben jelent meg, de ez is egy tulajdonképp B-oldalas felvétel volt. Úgy néz ki, hogy ezeket a B-oldalas felvételeket találták meg később feldolgozásra. Nem volt ez annyira sikertelen dal, mert állítólag ennek a lemeznek a leghíresebb dal, hogy a Ragdoll volt. És ezt a dalt majd később egy másik együttes dolgozta fel, ami már jóval ismertebb lett, de mielőtt erre rátérnénk, ugye beszéljünk arról, hogy azért a Kalipszó után is volt élet, mert az interneten folytatta tovább ezt a szellemiséget, vagy hát megalakult a
1: poptarisznya.hu,
0: ami ugye a mai napig
1: is működik. Egyik legnépszerűbb rádió az internet világában. Vannak adások, amelyet 30 országban egyszerre hallgatnak.
0: Tehát nemzetközi sikere abszolút, is van ennek a dolognak. Abszolút. Honnan jött az ötlet, hogy ha már ugye volt Magyar Rádió, volt Kalipszó, ugye a Magyar Rádióba is, hát mondjuk az finoma, hogy megszűnt a munkaviszonyod, és akkor ezt talán így senkit nem bántunk meg ezzel a dologgal.
1: Pedig nagyon szeretnék, de nem bántok meg.
0: Világos. Senkit. Maradjunk ebben, hogy megszűnt ott a munkaviszony, illetve aztán később a Kalipszó, az miért is szűnt meg? Mi lett annak a vége?
1: Hát pontosan amiatt, hogy a Magyar Rádióban megszűnt a munkaviszony. Pontosabban a Kalipszó megszüntette az akkori elnök, aki, hát ne jó, is beszéljünk
0: igen,
1: róla.
0: Igen, tehát hogy ez összefüggött.
1: Tehát a kettő az összefüggött, és akkor abban maradtam önmagammal, hogy na itt a vége, fuss el véle. Sok-sok évtized után, szerbusz Magyar Rádió.
0: Uh-huh. És akkor tulajdonképp beszéljünk egy picikét erről a internetes rádióról, ami most is megy, ha jól látom, ez is ketté van osztva, mert van egy oldies, meg van egy, segíts nekem, egy normál poptarisznya, vagy hogy hívják
1: ezt
0: szépen?
1: Nem poptarisznya, nem. Ez egy, van az oldies, ahol a 60-as évek előtti vagy köztes dalokat játsszuk, duma nélkül, és van az a rádió része, ami napjaink slágereit is időnként előhozza, de általában 80-as, 90-es, 2000-es évek zenét játsza, és persze remek műsorvezetők vannak, és remek műsorok.
0: Tehát vannak úgymond, hát ha vagy élő, vagy felvezető, mindegy, vannak
1: általában
0: műsorok.
1: Általában élő műsorok, mindenki élőben szeret dolgozni.
0: Értem, tehát egy élő rádióról van szó, nem csak a zenék mennek, ugye a fő csatornának.
1: Mi csak a CD-t vesszük fel, ha leesik az asztal alá.
0: Apropó, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy itt már nagyon sokan számítógépről dolgoznak, de azért neked...
1: Én nem szeretem a számítógépet.
0: Igen, tehát hogy te csak CD-ről dolgozol, ezt akartam ebből
1: abszolút,
0: kihozni, hogy,
1: abszolút.
0: Hogy az MP3 az neked életidegen, vagy nem tudom, hogy lehetne szépen megfogalmazni.
1: Kérlek szépen, nincsen hangja. Annyi sem, mint a CD-nek. A vinil lemezeknek van a legjobb hangja, de vinil lemezeket nem lehet játszani rádióban. Illetve lehetne, én is megtehetném, de nem akarok lemezeket cipelni, azok sokkal nehezebbek, mint hogyha CD-t viszem. A CD-hez pedig érdekes módon, hogy a retro rádióban a hallgató tudja, hogy én mikor vagyok, vagy mikor van felvétel.
0: Igen, mert ezt én is észrevettem.
1: Mert
0: igen.
1: A felvétel az ugye MP3-ra megy, és az MP3-nak a
0: más
1: hangja.
0: A minőség. Más a tömörített, ugye, de ez szakmai.
1: Ha én bemegyek és élőben megcsinálom, vagy otthonra éppen van kedvem, vagy élőben csinálom, akkor az mindig CD-ről
0: megy. És akkor tehát egy retro rádióba is viszel egy ilyen CD-s táskát?
1: Persze, amiben... persze. Az én poptarisznyám, igen.
0: Aha, értem. Tehát nem az előre rádióba beszerkeztem.
1: Nem. Rám ez nem vonatkozik. Tehát én gyakorlatilag tulajdonképpen egy alapszabályt betartva azt játszom, és akkor, amikor akarok.
0: értem. Tehát ez ettől független, tulajdonképp megmaradt a poptarisznyának a régi jellege, ami még ugye most is megy itt a retro rádióba élőbe tulajdonképp vasárnaponként.
1: Vasárnaponként, vasárnap 6-tól 8-ig.
0: Igen, csak hát leredukálódott, mert ugye ez a műsor régen 4-től 8-ig volt, hogy 9-ig
1: volt,
0: is tartott.
1: 9-ig is ment, igen. Itt igen, is ment 4 órán keresztül, csak aztán változtattak.
0: 2-től 6-ig talán, ha jól emlékszem, először egy olyan idősávba ment.
1: Nem, 4-kor, mindig 4-kor kezdődött.
0: Mindig 4-kor kezdődött. Aha.
1: Itt a retro rádióban volt a 2-től 6-ig.
0: Igen, igen, na, én erre gondoltam a retro rádiós, hogy ott volt 2-től 6-ig egy ilyen afajta ilyen hazakísérő műsor is, ha fogalmazhatunk így. Na, de térjünk vissza a zenékre. Ugye a Silent is Golden című dalnak ugye van egy ismertebb verziója is, ugye? Mi ez egészen pontosan?
1: A Tremelos féle változat, az sokkal, de sokkal ismertebb, mint
0: ők egy brit együttes voltak.
1: Az ezek. Úgy volt, hogy Brian Poole és a Tremelos, uh-huh. ő volt az énekes, és a srácok csak kísérték, de aztán a srácok rájöttek arra, hogy nekik is van hangjuk, ők is tudnak énekelni, és elhagyták Brian Poole-t, és Tremelos néven rengeteg nagy slágert játszottak. Többek között ezt a dalt is, a Silence is Golden, amely szintén hallgatni arany, és ebben nagy igazság van.
0: Hát mindjárt mi is hallgatunk, mert ugye ezt tényleg arany hallgatni. 1967-ben dolgozták fel a dalt egyébként, az ő változatuk lett a nagy slágervezető.
1: Bizony.
0: Az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, és 3 hétig vezette a listát. Az Egyesült Államokban is sikeres lett, a Billboard Hot 100-on a 11. helyig jutott. Szóval akkor most hallgassuk meg ezt a dalt, aztán jövünk vissza Bétót Lászlóval.

0: too.
1: I'm
2: ez itt továbbra is a duplájú, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. Most a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágerei közül válogatunk, vendégem továbbra is Bírtót László. A dal, amit hallottunk, az pedig a Blueberry Hill volt, és ráadásul Louis Armstrong előadásában. De azonban fontos tudni, hogy a Blueberry Hill nem Louis Armstrong eredeti dala volt, a dalt Vincent Rose írta, a szöveget pedig Larry Stock és L. Lewis készítette. Először Sammy Kay
3: 1940-ben.
2: Bizony, Sammy Kay zenekara vette fel, ahogy mondta a Laci, 1940-ben, majd még ugyanebben az évben Glenn Miller verziója is nagy sláger lett. Louis Armstrong szerepe ugye ebben a dalban, ő 1949-ben vette fel a dalt a Gordon Jenkins zenekarával együtt. Az ő változata jazzesebb, elegánsabb, régi slágerből klasszikus előadást készített. Az Armstrong felvétele az amerikai Billboard listán egészen a 29. helyig jutott. Sok mindenről beszélgetünk már itt az adásban Bírtóth Lászlóról, de neked van egy úgynevezett zenei arszpolitikád is. Mi is ez egészen pontosan?
3: Hát nem tudom, mire gondolsz konkrétan.
2: Hát arra, hogy kétféle zene van.
3: Ja igen, de abszolút, kétféle zene van, jó zene és rossz zene. Nincsenek műfajok. Van, aki a más műfajt szeret, maradjunk ennél a szónál, de ott is megvan a jó és a rossz. Ki kell választani a jót és a rosszt? Rossz zenéket el kell felejteni.
2: És ha már itt tartunk, hogy jó is a rossz zene, azért azt hiszem, hogy ebben neked bőven van tapasztalatod. Egyrészt, amikor akár a poptarisznya műsort, vagy rengeteg zenei műsort készítettél, akkor te azt például hogyan tudtad megmondani, hogy mi a jó és a rossz, mert itt ugye rádiósként, vagy aki ugye lemezlovasként is dolgozik, az tudja nagyon, hogy sokszor nem a saját ízlését kell figyelembe venni, mert hogy azt otthon zenét hallgat és kész, hanem hogy valahogy el kell találni a közönség igényét is. Te itt milyen szempontokat használtál?
3: Hát mindig a fülem után mentem, tehát mindig a fülem döntötte el, hogy ez most jó lehet, vagy rossz lehet. Ez az egyik, a másik pedig voltak a nagy atomslágerek, amelyek ott voltak a slágerlistákon, azokat mindenképpen játszani.
2: Ugye az nem lehet mellé lőni, igaz? Persze, tehát ugye, ami máshol sláger volt, az tulajdonképpen, de a haza is, tehát azért, oké, volt Billboard, volt a UK, tehát az angol slágerlista, persze, de mondjuk a hazai slágerek közül hogyan lehetett ezt megtudni?
3: Nézd, ez úgy volt annak idején a hazai lemez kiadás, hogy az együttesek és az énekesek hozták hozzám a műveket, és mondták, hogy csinálj egy sorrendet belőle.
2: Tehát a Bírtóttal jobba kellett lenni, hogy lejátsza a dalokat, nem?
3: Nem. Én csináltam egy sorrendet, hogy szerintem ennek kell az elsőnek lenni, az A oldalon, az utolsó.
2: Ja, értem, hogy a zenészek elhozták a dalokat, és hogy jelenjenek.
3: Én csináltam sorrendet. Tehát gyakorlatilag több mint 200 lemez szerkesztettem, és azok közül legalább 100-an a nevem is ott van.
2: Volt egyébként nagy mellényúlásod, akár ilyen rádiós projektben, olyan értelemben, hogy te azt gondoltad, hogy siker lett, de aztán olyan visszajelzések jöttek, hogy ez azért mégse?
3: Együttessel volt egy ilyen, amiről azt hittem, hogy ez borzasztó jó lesz, a Fehér Csoki nevű formáció volt, két srác, mondtam, ezek zseniálisak, ezek nagyon jók lesznek. Aztán nem működött igazából, és aztán volt még egy-kettő olyan, ami csak félig jött be, pedig én sokkal többet vártam tőle, de általában azért nem. Egy kezemben meg tudom-e számolni a kvázi sikertelenség.
2: És ha megfordítjuk a kérdést, hogy te azt gondoltad, hogy fú, ez biztosan nem lesz nagy siker, de aztán hatalmasan nagy sláger lett belőle.
3: Olyan nem volt. Amire azt mondtam, hogy ebből sláger lesz, abból sláger is lett.
2: És neked így személy szerint van-e jó zenéd és rossz? Mert tudod, ezt mondjuk egy jót, ami az igazi nagy kedvenc, vagy egy rossz, ami a te megítélésed szerint, tehát szubjektív ítéleted szerint azt mondod, hogy nem jó.
3: Nézd, nem akarok megbántani senkit sem.
2: De akkor jót mondjál, jó? És akkor a rossz meg még műfajt mondjál inkább, amit te nem annyira kedvelsz.
3: Olyan nincs. Nincsen olyan műfaj, amit én igazából nem
2: szeretem. Tehát akár még a mai ilyen technózenék? Vagy...
3: Abszolút. És hát a mai slágerek azok legalább annyira jók, mint voltak a 60-as évek slágerei. Csak mindig elfelejtjük azt, hogy amit a 60-as években megjegyzünk most 2000 közepén, akkor mindig azt mondjuk, hogy fú, hát milyen jó zenék voltak akkor, túrót, az arány ugyanaz, ugyanannyi rossz volt akkor is, és ugyanannyi jó volt akkor is.
2: Amerikában most sokkal több jelenik meg, és egyszer így ömlik ránk.
3: Ömlik ránk a zene, igen. Úgyhogy több egy picikét időként a rossz, de Amerikában annak idején a 80-as évek elején kiadtak egy dupla albumot, amelyen a legrosszabb dalok voltak hallhatóak.
2: Ugye volt itt a Várkonyi Attis a múltkor, és akkor vele beszélgettük azt, hogy régebben volt idejük az embereknek egy albumot ízlelgetni, hogy mennyi dal van rajta, mert a következő vagy egy, vagy két év múlva jött hónapokat, sőt volt, hogy éveket dolgoztak rajta előadók. Most pedig tulajdonképpen...
3: Hát nincsenek albumok, kezdjük azzal.
2: Á, igen, pont ezt akartam, hogy nincsenek albumok. A zenekar egyik fele New Yorkban van, a másik Japánban.
3: Ami nem baj.
2: Persze ez nem baj. De hogy mindenki dolgozik rajta valamit, és a sokból kijön valami, de nincs ideje a dalnak kifutni, legalábbis én ezt látom manapság.
3: Hát annak idején voltak slágerlisták, és voltak olyan dalok, amelyek 5 héten keresztül number van helyezést értek el a különböző slágerlistákon, főképpen a 60-as évek elején. Cliff Richard, a Shadows, aztán később a Beatles, meg a Rolling Stones, hát óriási listavezető slágerek voltak, és bár volt tömörülés mögöttük, de nagyon sokáig az volt a number van, aztán jött mindig, és váltotta, és jött egy újabb, hosszú ideig ott tartózkodó number van.
2: Akkor beszéljünk egy picikét Fats Dominóról, ő mit jelentett a te életedben, mit érdemes róla tudni?
3: Fats Domino egy igazi showman volt, egy igazi rock'n'rollista volt, mert nagyon sok jó zenéje volt, és ő mindig megtalálta azt, amit el kell neki énekelni minden körülmények között, és hát ilyen volt ez a dal is, ez a Blueberry Hill.
2: 1956-ban jelent meg,
3: így
2: képzeld el.
3: Így van.
2: És ez lett talán a legnagyobb rock'n'roll-kori feldolgozása tőlük, és Amerikában a poplistán a második helyig jutott, ja. Az R&B listán pedig az első lett, és a brit listára is felkerült. Én egyébként azt gondolom, azok a daluk voltak igazán nagy sikerek, amelyek ugye mind a két kontinensen ugye nagy sikerek,
3: igen,
2: voltak.
3: Igen.
2: Itt ugye a hatodik helyig jutott, és ami még talán fontos az, de ezt már mondtam, hogy az igazi rock'n'roll-nak, tehát a rock'n'roll korszak egyik legnagyobb slágere volt, úgyhogy nem ismétlem magamat, hanem hallgassuk meg inkább ezt a dalt, és még egy utolsó megszólalás elejéig jövünk vissza Bétót Lászlóval, úgyhogy ezt feltétlenül várjátok meg. Addig is, már is itt van a Fats Domino és a Blueberry Hill a duplájóban.

0: így a műsor utolsó dalpárjának egy igazi nagy 70-es évekbeli bulislágert választottam a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk párossával, eredeti és feldolgozás. Ez volt a Ramalama Ding Dong, és itt van még mellettem Bétót László is. Egyébként az eredeti előadó az Edsels volt, és ami az érdekesség, hogy az Edsels egy ohiói Chamber városából indult csapat volt, egy amerikai ének együttes volt, a csapat neve eredetileg The Essers volt, később a Ford Edsel automodell nyomán lett az a név, amit az előbb mondtam, a The Edsels. A dal már 1957-ben felvételre került, 1958-ban jelent meg, de eleinte hibás címmel, ugyanis az volt a dal cím, hogy Lama, tehát ellen, Lama Rama Ding Dong. Az első kiadás nem lett nagy siker, a dal csak később 1961-ben futott meg, és futott be New Yorkba, és ráadásul azért, mert volt egy helyi rádiós, aki elkezdte játszani ezt a dalt, és innentől kezdve aratott egy hatalmas nagy sikert ez az egész dolog, és így került fel később a Billboard Hot 100 listának a 21. helyére. Azt hiszem, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert sokszor a dalok mögött vannak érdekességek is. Na de visszakanyarodva egy picikét hozzád, hát így most már az azért elmondható, hogy közel a 80-hoz vagy, szerintem ez senki számára nem olyan nagy titok, de még mindig aktív vagy, többek között itt vagy nálunk is, és ha jók az információim, akkor még lemezlovasként is tevékenykedsz aktívan mindig.
1: Abszolút, ezt nem lehet abba hagyni, ez nem olyan, hogy akkor most holnap már nem megyek. Szóval amíg hívnak, és amíg jó bulikat tudok csinálni, addig megyek az elkövetkezendő hónapokban, években is.
0: Honnan van ez a rengeteg energia?
1: Hát,
0: a zene ennyit ad, ez a történet ez?
1: Egyrészt a zene sokat ad, de azért én sportoltam rengeteget, és a sport az mindig megalapozza az embernek a kondícióját, és akkor is, ha már abba hagyta, és már nem csinálja, azért ez még mindig van, és lüktet benne.
0: Beszéljünk még két dologról, ami rólad elhíresült, vagy hát egy dolog, ami rólad elhíresült, és egy dolog, ami a műsor kapcsán fontos. Az egyik az az, hogy neked van talán Magyarországon az egyik legnagyobb zenei gyűjteményed?
1: Hát talán az egyik, Csabai Matyi barátomnak van talán a legnagyobb. Mi azt szoktuk mondani Matyival, hogy ami neki meg nekem nincs meg, az meg se jelent.
0: Ezt hogy lehet elképzelni? Hova teszel ennyi lemezt?
1: Hát nézd, van egy, a lakásunkban van egy nagy szoba, ami csak tetőtől egészen a föld.
0: Ezt úgy kell elképzelni, mástak egy ilyen hazai könyvtárat, hogy be vannak polcozva, és
1: annál egy picikét több. Aha. Be vannak polcozva, és hát bizony...
0: Kategorizálva, hogy valamilyen szempontból azért gondolom, rendszerezed őket, hogy megtaláld.
1: Hát a fejemben rendszerezem őket. Tehát én a komputerben nem szeretek.
0: Hogy szokták volt mondani, a káosz a zsenik rendje. Ugye? Tehát, hogy te tudod, hogy mi hol van, de más nem biztos, hogy megtalálja.
1: Aha.
0: Értem. Na, a másik fontos dolog pedig, ugye ez a műsor, ahol most eljöttél, ez a feldolgozások műsora, ugye a neve is az, hogy duplájó. És arra lennék így a végén kíváncsi, ugye már részben érintettük, na de azért úgy mégis, hogy te mit gondolsz arról, hogy miért születtek meg ezek a feldolgozások részben? Azért, mert valaki erről egy, ha épp egy nagy siker volt, egy újabb bört szeretne lehúzni, vagy azért, mert ugye a hangjegyek száma mindig adott, és egy idő után eljutnak, vagy azért, mert valakinek van egy új elképzelése egy arról. Mit gondolsz ezekről a feldolgozásokról? Jó-e, nem jó-e?
1: Én szeretem a feldolgozásokat, az esetek többségében nagyon jók.
0: És te nagyon sokat is játszottál.
1: És, igen, és a mai napig is játszom remixeket, és nagyon szeretem ezeket a dalokat. Én úgy érzem, hogy a feldolgozásnak a lendülete mindig a technikának a fejlődésével jár együtt. Tehát, hogyha a technika fejlődik, akkor meg kell mutatni ezzel a technikával is a régit. A régi feldolgozások, a régi együttesek között zajlott cserék, azok tulajdonképpen ugyanazzal a hangszereléssel mentek tovább, legfeljebb egy picikét változott az alja, változott a ritmus, de azok a grúvok, amelyek most bele tudnak kerülni,

0: így zárásként.
1: Egy nagyon jó buli zenekar, sok-sok jó bulis slágerük van, kimennek a színpadra, ahogy mondani szokták, felszántják, tehát nem állnak egy helyben, és akkor csak kicsit zenék, nem olyan, mint a Pink Floyd.
0: Igen, kevés komoly mondani valóval rendelkező, de így annál
1: van,
0: nagyobb
1: bulis slágerek. Így van, így van.
0: Így van.
1: Ezekre szükség van.
0: 1978-ban készítették el a feldolgozásukat, és hogy mondtuk is már, hogy ez tudatosan készült így, hogy nagyon kevés mondani valója lett neki. A feldolgozás a brit hivatalos kislemez listán a 17. helyig jutott, és 10 hétig szerepelt a top 100-ba. Hát akkor ezzel a dallal zárjuk a duplájó mostani adását. Laci, neked nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy az elmúlt 2 órát velünk töltötted.
1: Köszönöm a meghívást, és örömmel jöttem.
0: Én pedig gyorsan búcsúzom Lacival együtt a hallgatóktól is. Jövő héten egyedül jövök vissza, ugyanitt ugyanekkor ismételten további 12 dalpát hozok majd a számotokra. Addig is azonban köszönjük az elmúlt 2 órában kitett figyelmeteket. Vigyázzatok magatokra, jövő héten találkozunk újra. Sziasztok! Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam.

0: Ez volt a Duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárca vezető Facebook oldalán. Lucin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja.

0: és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovác, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show. UK.
12: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindannyiuknak, ott folytatjuk, ahol múlt héten abba hagytuk. Vagyis már is jön újra a legendák órája itt a UK Fever Show Sommer Gáborral, és hogyha elfelejtették volna, akkor már is mutatom, hogy melyik évből válogatunk a mai napon.
13: UK Fever Show. Time travel. The selected year? 1998.
12: Bizony, múlt héten már elkezdtük 1998 tallózását itt a UK Fever Show-ban, és akkor említettem, hogy oly sok dal született ebben az évben, ami az angol slágerlisták élére jutott, hogy két adást is meg tudunk vele telíteni, hogy akkor már is jön a második felvonás, és jön egy igazi AC Jazz zenekar, méghozzá a Jam és az Iroquois szó összetételéből, ami az Iroquois indián törzs nevére emlékeztet, A Jamiroquairól beszélek én természetesen, különösen az acid jazz időszakában, az 1990-es évek elején számított igazán kiemelkedő együttesnek, hasonlóan számos más formációhoz, mint például az Incognito, a Brand New Heavies, a Galliano vagy éppen a Kurt Roy. Az együttes későbbi albumai során más zenei stílusok felé fordult, és az acid jazz egyre inkább felváltotta a funky, Jason Kay, ugye a Jamiroquai énekese, mellette a gitárokat Rob Harris kezeli, a doboknál Derek McKenzie szorgoskodik, a basszusgitáros Paul Turner, az ütőhangszeres pedig Sola Akinbola, ami pedig a különböző zongorás részeket illeti, ezért Matt Johnson a felelős, 1998-ban pedig a Deeper Underground vezette legalábbis Angliában a slágerlistát, úgyhogy már is indítunk a Jamiroquai-jal, aztán pedig jön a Manic Street Preachers 98-as lista vezetője, a Cseppet sem rövid dal című If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, mindjárt itt a UK Fever Show-ban.
13: This is UK Fever Show.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.
2: 1998. Ebben az évben kalandozunk, és volt egy olyan lánycsapat, akinek igazán bejött ez az év, hiszen nem kevesebb, mint legalább 4 dala vezette a slágerlistát. Múlt héten egyet hallgattunk, most azonban 3 dal egymás után attól a csapattól, akikre bizonyára nagyon sokan emlékezünk még az angolok lánycsapatai közül, és nem csak a Szigetországban, hanem Európa más részein is óriási népszerűségnek örventek. Az All Saints egyébként még eredetileg 1993-ban alakult, és a nevüket egy londoni stúdióról kapták. Számos slágerlista vezető daluk volt Nagy-Britanniában egészen 2001-ig, amikor a formáció feloszlott, ezután mind a 4 lány szóló karrierbe kezdett, ám a külön-külön kiadott munkáik nem igazán bizonyultak túl sikeresnek. Viszont amikor együtt dolgoztak, sikert sikerre halmoztak, úgyhogy már is jön a 3 All Saints lista vezető közül az első 2, először a Never Ever, aztán pedig a Booty Call, és hogy mi a még a folytatásban, ezt is hamarosan elárulom, itt a legendák órájában.
3: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.
2: Már is folytatódik a UK Fever Show egy igazán különleges dallal. Rengeteg előadó működött közre ebben a performance-ban. 1998-ban a brit közszolgálati TV és rádió a BBC

0: teszi. Felkért rengeteg előadót, hogy készítsenek egy dalt, aminek a célja a gyermekek jogainak előtérbe helyezése. A teljesség igénye nélkül, de talán a legismertebbeket elmondanám, akik a Perfect Day-ben, vagyis a tökéletes napban hallatják hangukat. Itt van mindjárt Sky Edwards, a Morcsiba régi énekesnője, aztán David Bowie, Susan Vega, Elton John, Sir Andrew Davis, aztán a Boyzone, a U2-s Bono, Heather Small az M-People-ből, aztán Huey a Fun Lovin' Criminals-ből, Gabriel, Tom Jones, no meg nem utolsó sorban Lou Reed, szóval az ő alkalmi daluk. A Perfect Day már is érkezik itt a legendák órájában, és hogyha már említettem a közreműködők között a Boyzone-t is, akkor hallgatjuk őket külön, méghozzá az All That I Need 1998 egyik slágerlista vezetője volt a Szigetországban, úgyhogy hamarosan ez is szól nálunk.
1: Musical time travel from the 80s to today. Day. With the kings of the UK charts. This is UK Fever Show. Fever Show.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Ez a UK Fever Show.
3: A UK Fever Show. Szomival.
4: Valljuk be, egy kicsit ritkában hallott dalokat pörgetünk itt a mai UK Fever Show-ban. 1998 igencsak érdekes év volt, hiszen egy olyan dal is azt első helyre tudta verekedni magát, amit nem elsősorban zenészek adnak elő, bár mondjuk azért a The Lightning Seeds által, egy alternatív pop rock banda által azért a jó zenei alap mindenképpen meg lett teremtve. Viszont, hogyha azt mondom, hogy David Baddiel, illetve Frank Skinner, hát nem biztos, hogy sokaknak ismerős lehet a nevük. David Baddiel 1964-ben született New Yorkban, és ő egy komikus novellista, illetve egy televíziós műsorvezető. Frank Skinner pedig 1957-es születésű, méghozzá Oldbury-ben látta meg a napvilágot, ő pedig egy író, ugyancsak komikus, és az ő alkalmi párosokból jött létre ez a Three Lions nevezetű nóta, amit nagyon-nagyon sokat pörgettek 1998-ban Angliában, éppen ezért az első helyen végzett. Szóval jön ez az alkalmi párosítás, David Baddiel, Frank Skinner és a The Lightning Seeds közöse a Three Lions, aztán pedig a Space Dust veszi át majd a főszerepet, a Gin & Tonic nem sokára felcsendül a legendák órájában.
2: UK Fever Show, The Hour of Legends.

chances are you've worked up a good sweat by now.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását. Marad az extrém meleg, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid arról is írt, hogy maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A 444 megjegyzi, a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggá is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben augusztus végén. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az első ütemben a teljes termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész újul meg. A felújítás része az uszadai főbejárati lépcső restaurálása, valamint a belső udvari tányéros szökőkutak felújítása. A Széchenyi gyógyfürdő és uszada Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. Az extrém hőség miatt zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei keddig. A kedre meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad, a nyitás szerdán lesz. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 27-én a László nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A szláv eredetű férfi név a vadiszláv magyar változata. Jelentése hatalom és dicsőség. A Lászlók ünnepelnek még június 27-én kívül, augusztus 8-án, február 27-én és május 4-én is. A László név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. Betézése Lászlóka, Laci, Lacika, Lacus, Lackó, Laca és Lászlócska, jeles viselője a névnek. Aracki László, énekes, Arany László, költő, Benkő László, zenész, az Omega billentyűse, Bétót László, lemezlovas, rádiós műsorvezető, Fekete László, erőember, Pap László, ökölvívó, Palik László, sportkommentátor, Szent László, Árpádházi király és önkedves László. Ezen a napon köszöntjük még Bársonyka, Celestina, Dalia, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda és Ulászló nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával június 27-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1192. június 27-e az első időpontunk. Ekkor szentté avatták első László magyar királyt Váradon Gergely bíboros pápai követ jelenlétében. A sírját Dénes kézműves nyitotta fel, akit ezért harmadik Béla felszabadított a szolgaságból. A 15. századdal folytatjuk. 1462. június 27-én született 12. Lajos francia király. Aztán folytassuk a 19. századdal. 1871. június 27-én lett a jen hivatalos fizetőeszköz Japánban. Ugorjunk a 20. századra, és most már maradjunk is itt. 1926. június 27-ével folytatjuk. Ekkor született Palotás Péter olimpiai bajnok labdarúgó, aki középcsatárként játszott az 52-es Helsinki olimpián, valamint a berni labdarúgó VB-n második helyezett aranycsapatban. 10 évet lépünk előre, 1936. június 27-én született Lucille Clifton, amerikai költő, pedagógus, aki több mint 20 könyvet írt gyermekeknek és felnőtteknek. Pulitzer-díjra is jelölték. Folytassuk a 20. század közepével. 1950. június 27-én Nádudvaron megszületett Kovács István birkózó, edző, szabadfogásban az első magyar világbajnok. Pályafutását 1965-ben a Budapesti Honvédban kezdte, majd 1971-től 1982-ig a Csepeles C szabadfogás 82 kilóban 12-szeres bajnok versenyzője volt. Olimpiai bronzérmet, VB bronzérmet, világbajnoki címet és EB ezüstérmet szerzett. 1984 óta a Budapesti Honvéd edzője. 1968-al folytatjuk. Június 27-én először adtak el úgynevezett közértben Coca-Colát Magyarországon. És végül, de nem utolsó sorban, 1975. június 27-e, ekkor halt meg Robert Stolz, kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerző. Mintegy 100 fémzene és 27 részben igen sikeres operettette ismerti a nevét világszerte. Dolgozott Brünóban, Prágában, évekig irányította a Theater under Wien zenekarát, a német megszállás után elhagyta hazáját Franciaországba, majd az Egyesült Államokba emigrált, ahonnan 1946-ban tért haza. A híres bécsi jégrevű házi szerzője időskorában is aktív komponista volt, számos operettjét még ma is játsszák. Műveit Magyarországon is sikerrel mutatták be, közülük a legemlékezetesebb a kis Grizet. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a zsidók könyve 4. fejezetéből.
1: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
2: Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. június 27-e szombat Szent László király ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 22. fejezet 34-től 40. vers. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Elmélkedés. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, szerest fele barátodat, mint saját magadat. Jézus válasza a törvénytudónak nem csak az Ószövetség összegzése, hanem a keresztény élet lényegének tömör megfogalmazása is egyúttal. A szeretet Isten ajándéka és emberi felelősség. Döntés arról, hogy milyen irányba haladjon az életünk. E kettős parancs, Isten és ember szeretete egytőről fakad, és csak együtt éltet. Szent László király élete ezen a kettős parancson nyugodott. Királyként nem csak országot kormányzott, hanem népet vezetett az igazság és a keresztény hit útján. Lovak királyként nem a hódításban, hanem a békében, az oltalmazásban, az igazság szolgálatában látta hatalma értelmét. Szigorú és erős volt, de nem könyörtelen. Döntéseit mindig az Istenbe vetett bizalom, az emberek iránti felelősség és az evangéliumi értékrend hatotta át. Szent László nem csak törvényt hozott, hanem példát is adott. Az ábrázolásokon legtöbbször harci jelenetben látjuk, amint például megment egy leányt, de ez a jelenet nem csupán hőstett, hanem jelképe annak, hogy az erő akkor érték, ha a gyengét védi, az ártatlant oltalmazza. Ez a szeretet egyik formája, felelősség másokért. László király hivatásának tekintette, hogy Krisztus törvényét képviselje a földön. A mai evangélium László király szentté válásának titkát tárja elénk. A szeretet parancsát nem elméleti tételként kezelte, hanem igazságként, amely szerint élt. Istent szerette, mert benne látta a hatalom valódi forrását, és az embert, mert mindenkit az Isten képmásának tekintett. Nem elég csak hinni, nem elég ismerni a szentírást, hanem Isten szeretetéből kell élni, és ezt megosztani másokkal. Hol tartunk mi a szeretet útján? Tudunk-e úgy szeretni, hogy abban benne legyen az Isten iránti bizalom és a másik ember javának keresése is? Kérjük Istent, hogy Szent László király közbenjárására adja meg nekünk is azt a bölcsességet és bátorságot, amely képes a szeretetet legfőbb irányelvé tenni életünkben. Urunk Istenünk, te Szent László királyt nem csak bölcsvezetővé, hanem igaz szívű szentté formáltad. Add, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből szeressünk téged. Taníts minket is az igazi szeretetre, amely nem önmagát keresi, hanem a másik javát, amely kész szolgálni, védeni, megbocsátani és felemelni. Adj nekünk bátorságot, hogy hivatásunkat hittel éljük meg, és életünkkel tanúságot tegyünk rólad. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a tudósok a levegő szén-dioxid tartalmát viszonylag pontosan vissza tudják következtetni a grönlandi jégben található szén-dioxid buborékok számolásával? Napjainkban 360 egység jut 1 millió buborékra, 1958-ban 315, míg a dinoszauruszok korában 270 volt a szén-dioxid tartalom.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodgemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra, reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk. Élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is, a Dagály utcában, az utcabálon.

0: Reklám.
1: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
10: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utakmosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
11: Hobbyradio.hu
12: A rádiót.
13: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
14: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
13: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
14: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
13: Tizenéves vagy és érdekel a színészet? Szerezz színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
8: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
8: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: József Attila, Óda. Itt ülök, csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege szál. Szoktatom szívemet a csendhez. Nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt. A fej lehajlik és lecsüng, a kéz. Nézem a hegyek sörényét. Homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a szimva patak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken fogaidon a tündér nevetés. Ó, mennyire szeretlek téged! Ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, s a mindenséget. Ki, mint vízesés önnön robajától, elválsz tőlem és halkan futsz tova. Míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltom verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te. Édes mostoha! Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad, őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint fénybe a savak ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak. Lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehullnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezett fölföldereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít, miféle lélek, és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankástájait, s mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Vérköreid, miként a rózsabokrok reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve bontva bogját, hogy ne dűjt sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi saját dicsőségüket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgó veség forró kútjain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak, gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fény borong, tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság. mint alvat vérdarabok úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog. Csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiállt. Kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy. Fogadj magadba! Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben. Bántja szemem a nagy fényesség. El vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Visz a vonat, megyek utánad. Talán ma még meg is talállak. Talán kihűl elángoló arc. Talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz. Fürödj meg. Íme a kendő. Törülközz meg. Sül a hús. Enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad.
1: Hobbi rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobbi rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kedves gyerekek, ma Láng Anna Mária mond mesét.
1: Amáliáról, egy gyönyörű szép boszorkányról fogok mesélni nektek. Holdmezőben, Kancsali utca 3-as szám alatt lakik egy árva boszorkány. Amália nevű, akinek már csak egy foga van. Az is korom fekete. Ott üldögél naphossza düledező kemencéje mellett, számolgatja arcán a ráncokat, és azon tűnődik órákon át, hogy milyen szép is volt ő hajdanán. Mert szép volt Amália lánykorában. A boszorkányok között ő volt a legszebb. Ha sűrű, tűzvörös haját cibálta a szél, olyan volt, mint a vihar tépte fa. Ha rásütött a nap, dalolni kezdett, és úgy tudott csicseregni, mint a madarak. Ha pedig seprűjén lovagolt, még a felhők is utána fordultak, egy szóval, csuda egy boszorkány volt. Nem is féltek tőle az állatok. Békák ugrabugráltak szoknyája körül, bogarak bújtak meg ruhája fodrain, s a legszebb kígyók ékesítették nyakát minden boszorkány szombaton. Egy esős, őszi napon, amelyen 16 éves lett, elbúcsúzott társnőitől és tanítómestereitől, s egy kicsiny kunyhóba költözött az erdő bal sarkába, az óriási véndiófa alá. És ott kezdődött az ő szomorú élete. Évekig emberfia arra nem vetődött. Csak a tél fújt a házára a havat. Csak az ősz csörgette körülötte az avart. A tavasz hozott messziről a kertbe furcsa illatokat, s a nyár érlelte ki édes gyümölcsöket. Az öreg boszorkányok arra tanították, hogy minden földi halandó térítsen el az útjáról. Szépségével, jóságával kerítse hatalmába az arra járókat, és így azok mindent megtesznek majd neki. Nem lesz oly kincs, virág, földös égen, mit el ne hoznának. De vigyázzon jól, mondták az öregek, mert ha egyszer valakit nem sikerül megszereznie, örökös vágy, örökös fájdalom költözik a szívébe, mit nem pusztíthat el azután már soha. Sokáig senki nem járt arra felé, ahol Amália élt, ám az egyik tavaszon szépséges királyfi érkezett hozzá. Amália sárga kankalint tűzött a hajába, elővette 17 fodros alsószoknyáját, és kiállt a kapuba. Úgy várta a fiút. Az már messziről meglátta a lányt, futni kezdett felé, ölelte, csókolta, karjába emelte, simogatta haját, bársonybőrét, le nem vette róla a szemét. Nem is ment tovább, ott maradt Amáliával, vizet húzott, fát vágott, el nem mozdult volna a boszorkány mellől. De Amália csak néhány hétig örült a királyfinak. Büszke volt rá ugyan, hogy ármánya sikerült, és a királyfinak eszébe sem jut többé a virágszép királylány, akiért egykor elindult, de mégis úgy érezte, hogy a királyfi nem szereti őt igazán. Milyen királyfi az olyan? Morfondírozott, miközben reggeli kakukkfűteáját iszogatta kedvenc zöld pöttyös bögréjéből, akit az első sárga kankalin, az első szép szó letérít útjáról. Bárcsak jönne valaki, aki nem halmozna el kincsekkel, égi földi jókkal, de át tudna velem röpülni akár az óceánok fölött is. De hát senki efféle nem jött. Csak azok az ifjak szaporodtak Amália körül, akik első látásra belé szerettek, s felejtették azt a lányt, aki a megszabadítót épp ő bennük várta. Egy nyári napon újabb szépséges ifjú érkezett a házhoz. Amália fennüldögélt a cseresznyefa legmagasabb ágán, és cseresznyét szedett a kötényébe, amikor a fiú belépett a kapun. Amália majd lepottyant a fáról ámulatában. Soha ilyen szépet nem látott még azelőtt. A fiú kedvesen kérdezgetni kezdte, hogy merre találja az utat, amely a világszép királykisasszony kastélyához vezet. De Amália nem válaszolt, hanem leugrott gyorsan a cseresznyefáról, és oda penderült a királyfi elé. Ó, az a királylánya régen más élet már. Eszébe sem jutott-e arcod, A hangodat is elfelejtette rég. Maradj inkább nálam. Egyél a cseresznyémből. Igyál a kutam vizéből. Pihenj a kemencémnél. Nincs nekem arra időm, mondta a királyfi, és elindult a kertkapu felé. Meg kell találnom a világ legszebbi királykisasszonyát. Szegény Amália, de szeretett volna ő ez a királykisasszony lenni. Futott a fiú után, átfonta két gyönge karjával a nyakát, cirógatta, kérlelte, még a könnyek is kicsordultak a szeméből. De a királyfi így szólt hozzá. Szép vagy te is, maszatos arcocskáddal, gyönyörű hajkoronáddal, gyönge kis kezeddel, de akit én keresek, az még nálad is százszor szebb. Aranyhaja fürtös, szeme csillog akár a legtisztább tótükre, s kacagása, mint száz apró csengettyű, olyan. Majd eszét vesztette Amália ezekre a szókra. Megrázta hát gyorsan a fejét, és oda néz. Vörös haja aranyhajjá változott. Nézése megszelidült, termete, akár a nátszál úgy hajladozott. A királyfi meg is torbant egy pillanatra, aztán elfutotta a méreg. Ármányadt a boszorkánya. Csak nem képzeled, hogy ezek után még hiszek neked. Hiszen így minden hamis te rajtad, hamis a hajad, a nevetésed, hamis minden szavad. Mars vissza a cseresznyefára, kös kötényt a derekadra, akassz a füledre piros cseresznyét, és kócold vissza a hajad, mert ezerszer jaj lesz neked. Amália megszégyenülten sompolygott vissza a kunyhójába, s ettől a naptól kezdve egészen megváltozott. Nem törődött semmivel a kunyhó körül. Nem etette az állatokat. Nem öntözte a virágokat. Nem csábította el az arra járókat. Búslakodott, sóhajtozott, három nap alatt 100 évesre öregedett. Ott poszogott a konyhában, rakosgatta pöttyös bögre gyűjteményét ide-oda. A kunyhót pedig lassan belepte a por, a pókháló, kívül-belül omladozni kezdett a hajdan hófehér faluház. Ablakai kitörtek, a kerítéslécek megrepedeztek, öreg varjak károgtak a kertben. A királyfiak is mind továbbálltak, Amália teljesen magára maradt. De ez nem érdekelte többé. Csak az utolsó királyfit várta vissza a hegyek felől, csak őt szerette volna még egyszer, egyetlen egyszer látni. Frida, a főboszorkány, Amália egykori tanítómestere, tudomást szerzett Amália bánatáról, seplőjére ült hát, s meglátogatta régi tanítványát. Először jól le akarta szidni, meg akarta büntetni ügyetlenségéért, vigyázatlanságáért, de amint meglátta Amáliát, megsajnálta, és azt mondta neki. Ide figyelj, Amália! A királyfit bizony nagyon nagy bajban van. Ott lakik a három vízesésen túl ifjú feleségével, de nagyon boldogtalan szegény. Találd meg a módját, hogyan tudnál rajta segíteni. De jól vigyázz, itt semmiféle varázslat nem használ. Ámult Amália ezeken a szavakon, de nem késlekedett soká. Előszedte a kamrából napernyőjét, kalapját és csipke zsebkendőjét, így indult a három vízesés felé. Meg sem állt, míg oda nem ért. Napernyője segítségével átrepült a vízeséseken, és hamarosan azt az ösvényt is megtalálta, amely a kastély felé vezetett. De micsoda ösvény volt az? Kopárfák, hatalmas sziklák szegélyezték, napégette mezők, kiszáradt földek mindenütt. Sehol egy patak, sehol egy tó. Csak a napernyő segített Amálián, az védte őt a perzselő sugaraktól. 9 napi gyaloglás után érkezett meg a palotához. Hatalmas félelem fogta el, amikor megpillantotta. Nem volt ablaka. Nem volt kertje. Tornyai hidegen meredeztek az ég felé. Kétszer is körbejárta, de egyetlen élő lelket sem talált. Leült hát a kerítés mellé, és várt. Várt, várakozott. Még az ötödik napon is ott gubbasztott a kerítés mellett, és azon törte a fejét, hogyan juthatna be a várba. Kalapjával, csipke zsebkendőjével minden jól ismert varázslatot végigpróbált már, sőt, megpróbálkozott a napernyőjével is, de semmi nem használt. Nem tudott átjutni a vastag falakon. Nagyon elkeseredett már, amikor hirtelen kinyílt az egyik ajtó, és kisétált rajta a királyfi. Ó, de hogy megváltozott! Lassan bandukolt a sivár udvaron, észre sem vette a kőkerítés mellett kuporgó Amáliát. Néha megállt, felnézett az égre, aztán tovább sétálgatott. Amália mozdulni sem bírt, csak nézte a királyfi sápadt arcát, szomorú tekintetét. Nézte, nézte, de sehogy sem tudta kitalálni, mi történhetett vele. Aztán eszébe jutottak Frida szavai. Találd meg a módját, hogyan tudná rajta segíteni. De jól vigyázz, itt semmiféle varázslat nem használ. Elszomorodott Amália ezeken a szavakon, hiszen hogyan is tudna segíteni a királyfin, ha az észre sem veszi. S ha észrevenné is, soha nem ismerné fel összeaszott arcát, kiszáradt bőrét. A királyfi ezentúl minden nap kijárt az udvarra. Néha rövid időre vele jött a király kisasszony is. Amália csak bámulta a gyönyörűséges lányt. Ám nevetni sohasem hallotta őket, pedig nagyon szerette volna hallani azt a kacagást, amelyről a királyfi annak idején mesélt neki. Teltek múltak a napok, s Amália egyre több dolgot figyelt meg a királyfin. Lassan arra is rájött, hogy mi bántja a fiút, mi hiányzik neki. Észrevette, hogy időnként legugol, a földet figyeli, vagy megsimogatja a levegőt úgy, ahogy más egy-egy növényt, állatot simogat. Térült, fordult, s egy éjszaka csodálatos virágokkal ültette tele az udvart. Kapált, gerebjézett, vizet hordott a növényekre, le sem pihent egészen reggelig. És másnap délután megjelent az első mosoly a királyfi ajkán. A következő éjszakán Amália madarakat hozott a kertbe, aztán pillangókat és méheket, színes szárnyú különös bogarakat. A királyfi egyre vidámabbnak látszott, de a szépséges királykisasszony többé nem mutatkozott. Amália boldogan nézte a királyfi kivirulását, és egyik délután elébe is toppant. A királyfi meglepődött, szótlanul nézte Amáliát, aztán elfordította a fejét. Amália nem értette ezt, s másnap újra eléje állt, de ugyanez történt. S ez történt a negyedik, az ötödik napon is. Ekkor Amália fákat ültetett a kertbe. Hatalmas hársakat, csodaszép tölgyeket és érett gyümölcstől roskadozókat. Amikor a királyfi meglátta a cseresznyefát, leült a tövébe, és sírva fakadt. Amália odafutott hozzá, becézgette, vigasztalta, hajával simogatta. A királyfi akkor fölnézett rá, s így szólt. Mennyit gondoltam rád, te boszorkány, mióta nem láttalak. Hányszor kívántam azóta a cseresznyédet, a kutad vizét. Hányszor szerettem volna aludni a kemencét patkáján. Megtaláltam ugyan a király kisasszonyt. Nála szebbet azelőtt sem, azóta sem láttam. De mit ér az egész, ha a szíve, mint a jég olyan? Bújik a nap elől. Rálép a virágokra, észre sem veszi a madácsi csergést. Mióta itt vagy, minden olyan szép lett itt. Te is egészen kivirultál, s most éppen olyan szép vagy, mint hajdanán, amikor először láttalak. Köszönöm ezeket a gyönyörű virágokat. Köszönöm a madarakat és a fákat. Talán vidámabb lesz ezentúl errefelé minden, s talán a király kisasszony is rájön végre, hogy a madarak éneke Még az ő csengettyűs kacagásánál is szebb. Amália nem szólt semmit, csak a könnyei kezdtek potyogni. Megértette, hogy a királyfi sohasem fogja elhagyni azt a lányt, akiért annyi veszedelmet, annyi sok próbát kiállt, s akiről valaha a legszebbeket álmodta, mert ragaszkodik ezekhez az álmokhoz épp úgy, mint ő a királyfihoz. Hazatért hát, s még jobban elszomorodott. Rendbeszedte kunyhóját, kimeszelte a falakat, napközben a kertjében dolgozgatott, de megnyugodni már soha sem tudott. Visszajötte óta minden éjszaka különös álmok röppennek föl holdmezőből, a Kancsali utcából, egyenest a három vízesés felé.
0: Boldizsár Ildikó Amália című meséjét Láng Anna Mária mondta el. A hangfelvétel 2011-ben készült.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Halló, tessék!
1: Nem tudom, szoktak-e hívni külföldről? Én az Egyesült Államokból beszélek.
0: Ó, igen. Egyenesen onnan hívott?
1: Oh, yeah, right. Nézd, én nagyon nehéz helyzetben vagyok itt. Én eljöttem otthonról 1946-ban, és azóta élek itt a feleségemmel, you know.
0: De hát mibe kerül ennek ez a telefon? Nem haragszik, ezt kérdezem.
1: Nálunk ez nem pénz, mondta, hogy nálunk 800 dollár, de a fiam megadja forintban.
0: Aha. És úgy gondolta, hogy megéri, hogy engem fölhív és beszélgetünk.
1: Miután itthon ülök Illinoisban, és az én feleségemnek egy nagy baj van, beteg.
0: Nem mondja, mi baja?
1: Van egy súlyos lumbágója, és itthon ülünk már 17 éve, és ki nem mozdulunk a lakásból.
0: A lumbágó miatt?
1: Right.
0: Mondja, a lumbágó, az Amerikában is lumbágó?
1: Igen, lumbago. Egy spanyol orvos van itt, egy mexikói, aki jár a feleségemmel. És ők mondják, hogy lumbago, de ez ugyanaz, mint magyar lumbago. Ja.
0: Egyikük sem volt az utcán 17 esztendője.
1: A feleségem kiment tavaly előtt egy pillanatra, de nagyon esett a hó, és visszajött.
0: Mondja, hogy látják el magukat?
1: Itt jönnek különböző lifteken, különböző étel, ital, és ebből el vagyunk végül is. A fiam küldi forintban ezeket.
0: Aha. Mondja, mégis miben segíthetek? Hallom, a fia itt él Pesten. Mi a fia neve és címei?
1: Majd marha lennék a fiam, akkor jól lebukik ilyen valuta.
0: Hát végül is mit akart mondani?
1: Nem akarok semmit, csak itt tiszta American mindenki, és nem hallok magyar szót nagyon régen, pár jó szót akarok.
0: Nézd, én azt javasolom, ha egyszer erre jár Európában, jöjjön el Pestre, ha tud a feleségével.
1: Nem tudunk, mert lumbágója van a feleségével. Sajnos nem tudunk menni.
0: Annyit szeretnék még mondani.
1: Nekem sem nagyon van már lábam, az az igazság.
0: Nincs?
1: Egy lábam sincs, sajnos. Levették mind a két lábamat, és mind a két kezemet is le fogják venni a jövő héten, úgy néz ki.
0: Hát ez szomorú. És a felesége?
1: A feleségemnek lumbágója van. Azért nem tud kimenni. Egyszer kiment, de borzasztóan esett a hó, és visszajött a hó.
0: Hát nagyon örülök, hogy hívod, de hát mégsem szeretném a pénzét fogyasztani, mert...
1: Nem probléma.
0: Szép nyugdíja van, biztos.
1: Van, a fiamnak forintban is.
0: Feleségének?
1: A feleségemnek lumbágója. Ezért nem tud menni. Na jó, köszönöm, hogy hívott.
0: Mondja, és a felesége magyar?
1: Persze, a feleség magyar. Na, azért nem hallok magyar szót, mert ő már beszélni sem nagyon tud, a lumbágója miért.
0: Értem. Hát nagyon örülök, hogy hívott, mert ha arra járok egyszer, talán akkor bemennék, vagy hát,
1: nem tudom, hogy be tud-e jönni, mert nem tudunk kimenni az ajtóhoz. Nekem ugyanis nincs lábam, a feleségemnek meg lumbágója. A fiamnak pedig nincsen...
0: Ne is folytassa. Ilyen hiányokkal nem engem kell keresni.
1: Hát kit tud ajánlani?
0: Nézd, egy specialistát a tévében.
1: Hogy hívják?
0: Vitrai.
1: Oh.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
7: Nagyon-nagyon szép napot kívánunk mindenkinek, kérem szépen hölgyek, urak, tessék helyet foglalni az asztaloknál, hiszen mi mindjárt szervírozzuk a konyhafőnök ajánlatát. Indul kulináris kalandozásunk ebben az órában, és hát igen, csak a lecsói lesz a mai napon a főszerep, hiszen emelt tipikus magyar különlegesség köré építjük fel majd a mai kínálatunkat, mindenféle lecsós különlegességet fog ajánlgatni a mi konyhafőnökünk Nacsa Móni személyében.
8: Nagyon szép napot kívánok, én már gyorsan
2: meg is előlegzem a jó étvágyat, igazi magyar gyomornak való dolgokat főzünk itt, magyar hasnak, magyar férfiaknak. Hát valljuk meg őszintén, a lecsó azért nem egy klasszikusan női étel, bár kétségtelen, hogy a legjobb lecsókat ugye az anyukák, nagymamák, tehát nők készítik.
7: No, de hát mi is ez a lecsó? A lecsó az a magyar konyha egyik különleges és jellegzetes eledele. Van, aki rizssel szereti, van, aki tojással, van, aki kolbásszal is gazdagítja, egyesek császárszalonnával, virslivel, vagy hát éppen kiki a saját és szája íze szerint, egy hatalmas, nagy karéj fehér kenyér kíséretében már lehet lecsózni.
2: Minden családnak megvan a maga jellegzetes lecsó specialitása. Van, aki szaftosan főzi, van, aki levesszerű híglében, van, aki sok-sok paprikával készítés van, akinél a paradicsom dominál a paprikával szemben. Egy a lényeg, hogy roppanós héjú paprika és ízes, szaftos, de kemény húsú paradicsomok elegyéből álljon.
7: Bár mondjuk van, aki a töklecsót szereti, és töklecsót csinál. Például nekem van egy unokatestvérem, ő nem szereti a paprikát, nem bírja a gyomra, éppen ezért ezt helyettesíti csillagtökkel.
2: Nagyon helyes, Szomi. Te ezt el fogod készíteni, megmondod nekünk, hogy hogyan készül, hogy istenesen jó szommeresen. Mi azonban azt még fontosnak tartjuk elmondani, hogy a nemzetközi étlapokon is találunk lecsószerű egytál ételeket. Ilyen a francia-spanyol határvidékről származó hegyes, csípős zöld paprikából készült piperád, vagy a padlizsános cukkínis változata ratatouille, amely mediterrán vagy francia lecsónak is szokás hívni.
7: No, úgyhogy hamarosan, ha már így a francia ízek kerültek előtérbe, akkor mindjárt neki is látunk az első ételünk elkészítéséhez, ami a mai napon nem lesz más, mint egy francia lecsós csirke, illetve hát lesz majd még egy, méghozzá ratatouille római tálban, hogyha jól látom, és nem a ratatouille, tehát nem a kis patkányt fogjuk elkészíteni, hanem magát az ételt.
2: Úgyhogy Szomi, szerintem séf sapít föl, a kötényt föl, belevágunk az elkövetkezendő egy órában, ahogy szokták volt mondani, belecsapunk a lecsóba.
6: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.
8: Let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Szóval, ahogy Móni mondtad, csapjunk is bele a lecsóba. Mint ahogy mondtuk, a mai napon a lecsó szinte majdnem minden ételünkben elő fog fordulni. Na persze azért annyira ínyencek nem vagyunk, hogy a desszertünket is lecsóból készítjük. Na de hát azért a főételekben mindenképp dominálni fog. Elsőként tehát egy francia lecsós csirkét tudunk ajánlani önöknek. A lecsó ugye már, mint mondtuk, egy különleges magyar étel. Rizssel is lehet, kolbásszal, vagy éppen bármiféle hússal, kenyér is jól jöhet mellé, viszont ami a francia lecsós csirkéhez mindenképpen kell, az nem más, mint 50 deka csirkemellfilé, 5 deka füstölt szalonna vékony szeletekre vágva, 2 darab zöld paprika, 2 darab kaliforniai paprika, tudják, az a piros vagy éppen zöld, aztán 2 sárga húsú TV paprika, 4 darab érett paradicsom, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd zúzott fokhagyma, 2 evőkanál vörös borecet, 1 kis kanál cukor, liszt, só, bors, vegeta, illetve olaj.
2: A csirkemellfilét vágjuk fel nagyobb szeletekre, a különböző színű paprikákat vágjuk fel ugyancsak vékony csíkokra, így kapunk ugye eredetileg egy ilyen húsos csirkés mixet meg, ugye színes paprikákból, gyakorlatilag, mint hogyha salátához csinálnánk a paprikát. Ezt követően kevés olajon pirítsuk meg a szalonna darabkákat, majd vegyük ki a lábosból és tegyük félre. A visszamaradt zsíradékon süssük fehéredésig a csirkemelleket. Ezt is vegyük ki, majd a maradék zsíradékon, még mindig maradt zsírunk, úgyhogy bőven adjunk hozzá az eredeti főzésnél is, pirítsuk meg az apróra vágott hagymát és a fokhagymát, adjuk hozzá a paprika szeleteket, és lefedve pároljuk puhára. Dobjuk rá a cikkekre vágott paradicsomot, ízesítjük sóval, egy csipetnyi cukorra, és hagyjuk, hogy a paradicsom is rottyanjon egyet. Öntsük fel úgy körülbelül másfél deci vízzel, szórjunk bele egy kevés vegetát, és keverjük hozzá a borecetet is.
1: Amikor aztán a szaftja elkezd sűrűsödni, tegyük bele az elősütött csirkehúsokat, és további 15-20 perc alatt hagyjuk főni, hogy az ízek jól összeérjenek, végül pedig főtt rizssel lehet mindezt tálalni.
2: Ez egyébként majdnem olyan, mint a ragú, de mégsem az, mert hogy ennek ugye a lecsóhoz hasonló alapanyagokból készült ízharmóniája van, paprika és paradicsom.
1: Azt már ugye említettük, hogy itthon mi általában azért magyarok majdnem egyféleképpen, mégis sokféle változatos módon készítjük el a lecsót, de hát a nagyvilágban is vannak ennek hasonló válfajai, ilyen például a ratatouille, amit pedig mi most római tálban ajánlunk.
2: Ugye a római tál az, amit kemencében nem sütöttek, illetve mázzal nincs lekenve a római tál, éppen ezért akinek van otthon ilyen, az nehogy ilyen vegyszeres vízben kezdje el elmosni az ilyen tálat hússütés után, szigorúan csak vízben szabad kiáztatni, ugyanis amikor a következő alkalommal belerakjuk a húst, vagy a zöldséget, vagy éppen a ratatouille-t, akkor az szerencsétlen módon átvenni ugye ezeknek a vegyszereknek a szagát és ízét, úgyhogy kezdő házi asszonyok, figyelem, aki kapott római tálat, nagyon vigyázzon rá, tartsa becsben, mert kiválóan lehet benne sütni, de tilos vegyszeres vízben mosogatni.
1: Szóval ratatouille római tálban mi is kell hozzá? Mindenképpen 2 darab cukkini, 2 padlizsán, 1 darab édes kaliforniai paprika, 2 fej lilahagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 darab érett paradicsom, vagy hogyha ilyennel netalánten nem rendelkeznénk, akkor jó lesz egy konzerv darabolt paradicsom is, 2-3 evőkanál olívaolaj, 1 babérlevél, 1 deci víz, vagy 1 deci fehér bor, én inkább a bort ajánlom, azzal biztos finomabb, só, bors, oregano, majoránna, kakukkfű, illetve egy csokor petrezselyem, és hogyha mindez megvan, akkor nekiállhatunk elkészíteni a ratatouille-t.
2: Ugye úgy indul, hogy a római tálat beáztatjuk egy órára vagy többre. A paprikákat, a cukkinit és a padlizsánt kockázzuk fel, karikázzuk fel a vörös hagymát és a paradicsomokat is egy serpenyőben. 2-3 evőkanál olajon pároljuk meg a hagymát és a zúzott fokhagymát is. Szórjuk rá a padlizsánt és a cukkinit és a kaliforniai paprikát, és erős lángon főzzük 5-8 percig. A párolás után tegyük át a zöldségeket egy római tálba, adjuk hozzá a friss paradicsom darabokat vagy magát, a paradicsom konzervet fűszerezzük sóval, borssal, majorannával, oregánóval, csipetnyi kakukkfűvel, és öntsünk hozzá egy deci vizet, vagy Szomi esetében, ha ő főz, akkor készüljünk fel arra, hogy jelentős mennyiségű fehér bort fogunk ehhez a zöldséghez hozzáönteni. Hideg sütőben kezdjük el sütni, fedővel úgy 200 fokon, egy órán át. Ezután vegyük le a fedőt, és süssük még az ételt néhány percig, hogy a teteje megpiruljon, majd ezt követően Szomi tálalja mindezt az étket, ugye, amit fehérborral készítettünk, mondjuk egy másik jó minőségű fehérborral.
1: Hogyne, ennyire még nem szaladunk előre, lesznek egyébként borpercek is a mai napon. Visszatérve még itt a paradicsom dologra, hogy a konzervparadicsomot használunk, ugye Móni azt mondtad, hogy belerakjuk a paradicsom konzervet, tehát csak a tartalmát rakjuk bele, azért magát a konzervdobozt nem minden, hogy tudnánk kultiválni ebben a római tálban elkészült ratatouille-ban.
2: Szomi, szőkenőket nem engedünk a konyhába.
1: Nem, de akkor a mosogatólányt is ki kell, hogy rúgjuk,
2: mert hogy ő szőke. Szomi, ezen nincs probléma, ezen túl te mosogatsz.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió műsorajánló.
1: Világjáró
2: a Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
5: nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
9: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
10: No, megoldottuk ezt a mosogató dolgot, én koprodukálok a szőke mosogató lányunkkal, bepróbáljuk majd csempészni a konyhába, hogy Móni ne lássa, és akkor nekem meg nem kell mosogatni. Na, készíthetünk már ugye francia kötődésű lecsót, illetve római tálban készült lecsót, no de hát azt még nem mondtuk el, hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy hogyan is készül az igazi, hamisíthatatlan, klasszikus magyar lecsó, no hát akkor rántsuk le a leplet róla.
11: Na Szomi, figyelj, ami az én kosaramban van, van két fej vörös hagyma. De aki hagymásabban szereti a lecsót, nyugodtan még kettőt hozzáadhat. Van 5 deka füstölt szalonnám, igazi jó füstölt szalonnám, 1 kiló paprikám a magyar lecsóból, a hagymát meg a paprikát nem kell sajnálni. 3 kemény húsú nagyobb paradicsom, de aki több hagymát és több paprikát adott hozzá, az a paradicsommal se legyen, ugyebár fösvény. 1 darab csípős, bogyiszlói paprika, de szerintem más csípős paprika is megteszi a hatását. 10 deka húsos szalonna, ugye itt volt már 5 deka füstölt szalonnánk, most 10 deka húsos szalonnát adunk hozzá. Majd ehhez kell még 10 deka házi kolbász, mondom én, hogy ez aztán az igazán férfias étek. 1 evőkanál piros fűszer paprika, de aki úgy látja, hogy többet is elbír az étel, ugye a hagyma meg a paprika után, az nyugodtan többet is rakhat majd bele, illetőleg olaj és só. Szomi, te mint férfi, tiéd a terep.
10: Fűszer paprikával egyébként ugye érdemes vigyázni, ne hagyjuk, hogy megégjen, mert akkor bizony nagyon-nagyon kesere íze lesz, és hát az elég el tudja rontani az étket. Na szóval, hogyha minden megvan a klasszikus lecsónkhoz, akkor hozzá is kezdhetünk a főzéshez, a paradicsomokat mossuk meg, vágjuk ki a csomáját és daraboljuk fel őket cikkekre. Mossuk meg a paprikát is, vágjuk ki a szár részét, a magházát, majd pedig vágjuk félbe, negyedekbe. Egy nagyon jó kis trükk egyébként, én is a tévében láttam, hogy hogyan lehet megszabadulni könnyen a paprika a magházától, megfogjuk a csomáját, alul megfogjuk a paprikát, a magházát egyszerűen a csománál fogva belenyomjuk, és utána kihúzzuk. Egyszerű.
11: Én is így szoktam csinálni, Szomi, ha megkérdeztél volna, megmutattam volna.
10: A vöröshagymát közben aprítsuk fel, a szalonnákat vágjuk kockákra, a kolbászt pedig karikákra, vagy éppen nagyobb darabokra, ki hogyan szereti. Aztán a szalonnát kezdjük el pirítani, hogy kiolvadjon a zsíradéka. Hogyha ez a zsíradék pedig nem lenne elég, akkor pótolhatjuk egy kanálnyi mangalica zsírral, vagy éppen olajjal is.
11: Szóval bőven adunk hozzá zsírt. Adjuk hozzá a feldarabolt vörös hagymát és pirítsuk aranysárgára. Ekkor húzzuk félre a tűzről, keverjük bele a piros fűszerpaprikát, tegyük bele a kolbászt és húzzuk vissza a tűzre. Dobjuk bele a kétféle feldarabolt paprikát, majd amikor azok már félig megpuhultak, akkor tegyük bele a paradicsomokat is. Lassú tűzön fedő nélkül pároljuk a lecsót a saját zsíradékában, közben sózzuk azt ízlés szerint.
10: És hát akkor jó az étel, hogyha nem túlságosan csípős, nem nagyon zsíros, ugyanakkor a zöldségek megpuhultak benne, a szaft pedig szinte a zsírjára sült, bár mondjuk ugye relatív, hogy kinek mi a megfelelő csípősség, illetve a szaftosság, no de hát a különböző családokban mindenki kifejleszteti a saját maga tökéletes lecsó receptjét. No hát szerintem ennyit a lecsóról, nem kell megijedni az édességeinket, illetve hát a desszertjeinket most már nem ebből a magyar különleges készségből fogjuk elkészíteni, hát mert kicsit furán néznek ki a lecsó torta, bár mondjuk lehet, hogy már valaki kifejlesztette ennek a receptjét, bár mondjuk én már hallottam lecsós fagyiról.
11: Na hát ilyet biztos, hogy nem fogunk készíteni, ellentétben felmászunk a citromfára, megszedjük a termését. Egyébként azon gondolkodtam, hogy ha férfiak csinálják a lecsót, akkor annak érdekében, hogy biztos legyen a siker, ez olyan, mint a jó disznóvágás. Pálinkával nyitunk, pálinkát fogyasztunk, és pálinkával zárjuk a főzést.
10: Hát ez milyen jó fölvetés, hát ez pontosan így van. No, tehát citromfagyit fogunk készíteni, ehhez mászkálunk a fára, meg hát szerintem a cseresznyi és lepényhez is kell egy kicsit mászkálni. Te melyik fára szeretnél, hogy azért meglegyen a munkamegosztás?
11: Én Tarzant szeretnék. Tehát én bármelyik fára fölmászok, ha ott van Tarzan.
10: Akkor mostantól te leszel Jane.
11: Jó.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hang.

0: Valdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
2: Szóval megmásztuk mind a citromfát, mind a cseresznyefát, Jean is visszaváltozott legalábbis idéglenesen a mi konyhafőnökönként. Na szóval cseresznyés lepényt, illetve citromfagyit készítünk most így a desszertek sorából. Kezdjük mindjárt szerintem, mit szól a kedves konyhafőnök a cseresznyés lepényhez. Kezdjük ezt először.
3: Na hát akkor vágjunk bele, azt azért gyorsan elmondom mindenkinek, hogy bár a cseresznyés most már lassan, de biztosan leért. Meggyel is kiváló ez a bizonyos lepény. Nézzük,
2: főleg
3: hogy
2: akkor, hogyha a saját meggyünket szedjük le, nem pedig a szomszédét.
3: Így van, pláne akkor, amikor ugye ki van rakva bizonyos fákra, hogy megyünk itt az utcán, hogy vigyázat, méreggel lepermetezve, tilos hozzá nyúlni. Na ilyenkor azért, hát nem tudom, szóval notóriusabb gyerekek azért még bepróbálkoznak, úgy van vele, hogy hát egyen fene egy véka piszkot minden évben meg kell lenni. Azért legyünk óvatosak. Más cseresznye fájáról ne cseresznyézzünk, nem egyezzünk.
2: Szóval, ami kell a cseresznyés lepényhez, az nem más, mint 20 deka liszt, egy csomag sütőpor, egy kávéskanál porcukor, só, 12 deka margarin, 3 tojás, 1 tejföl, vagy hát éppen amennyi ízlés szerint kell. Na, 3/4 kg cseresznye is kell, tehát az 75 dekát jelent. Zsemlemorzsa, vagy éppen durvára vágott dió porcukorral elkeverve, ez is megteszi. 2 evőkanál cukor, vagy aki mézet jobban szereti, az rakhat bele 4 evőkanállal, illetve rétes lisztre van még szükségünk.
3: Akkor nézzük, hogy hogyan kell elkészíteni. Előveszünk egy mélyebb műanyagtálat, és beleszórjuk a 20 deka lisztet, egy kevés sütőport, egy kávéskanál porcukrot, egy pici sót, 12 deka margarint, egy tojás sárgáját, és annyi tejfölt, hogy szép síma tésztát kapjunk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral úgy, hogy pereme legyen, és a tésztát belesímítjuk. Fontos, hogy a tésztának legyen egy 1,5 centis pereme, mert ez tartja majd meg a tölteléket. Kimagozzuk azt a 3/4 kiló cseresznyét vagy meggyet, amit sikerült megszereznünk. A tésztát megszórjuk egy kevés zsemlemorzsával, és rátesszük a kimagozott cseresznyét vagy a meggyet. Azért a kimagozás az egy pepecs munka, úgyhogy lehetőleg ne férfiakat engedjünk bele. A tetejét ismét megszórjuk zsemlemorzsával vagy dióval kevert porcukorral. Egy külön tálban 2 tojássárgát habosra verünk, 2 evőkanál cukorral vagy 4 evőkanál mézzel, ugye ez a természetesebb megoldás. 1 deci tejföllel, 2 evőkanál rétes liszttel és 3 tojás kemény habjával, és ezt az egész habos keveréket a cseresznyére öntjük, és előmelegített sütőben rózsaszínre sütjük a lepényt.
2: Hogyha egyébként éppen nincsen cseresznye idényünk, vagy megy idényünk, szerintem bőven megteszi a befőtt is természetesen, úgyhogy lecsepegtetjük a gyümölcsöt, nagy előnye ennek mi is, nem kell kimagozni mondjuk a cseresznyét vagy a meggyet. Úgyhogy ez ilyen kis időt is megtakarító megoldás is lehet. No, viszont amit nagyon-nagyon egyszerű elkészíteni és rettentő üdítő lehet egy 30-40 fokos nyári melegben, az nem más, mint egy nagyon jó kis üdítő citromfagyi. Semmi más nem kell hozzá, mint 2 darab citrom, 17 deka porcukor, illetve 5 deci tejszín. Először is kimérjük egy tálba a porcukrot, azután a citromok héját lereszeljük, a levüket pedig kifacsarjuk, majd pedig ezt ráöntjük a porcukorra. A magokat kiszedjük, de a gyümölcs, húst nyugodtan rakjuk bele. Hozzáöntjük a tejszínt, majd pedig felverjük az egészet, nem kell túl keményre, éppen csak annyira, hogy lazán megtartsa a formáját. Mélyhűthető edénybe tesszük bele, fóliát rakunk a tetejére, majd pedig pár órára bedobjuk a fagyasztóba, aki esetleg egy kicsit még krémesebben szereti, vagy inkább ez ilyen szorbetszerű fagylaltokat részesíti előnyben, akkor az még dobhat hozzá egy-két jégkockát, az egy kicsit lazít rajta, meg össze is lehet mixelni, turmixolni, és akkor, hogyha valaki nem szereti annyira venni a gyümölcs darabokat, akkor ezzel nem lesz gondja.
3: Gondoltunk a szőkenőkre is, akiket ugyebár kiűztünk konyhánkból, de természetesen alakjukra vigyáznak, úgyhogy könnyű nyári gyümölcs salátát fogunk most készíteni, ami pedig kell hozzá.
2: Az egy kisebb sárgadinnye, kell egy fél görögdinnye, és természetesen azért ne egy 10 kilós görögdinnyére gondoljunk, jó lesz egy kisebb darabnak a fele is. Kell egy ananász konzerv, egy csomag vaníliás cukor, 2 evőkanál jófajta konyak, vagy éppen likőr is.
3: Szomé, te majd hozod a konyakot vagy a likőrt, rád bízom, melyiket választod. A dinnyéket és az ananászt apró kockákra vágjuk, az ananász konzerv levét ráöntjük a gyümölcsökre. Meghintjük az egészet egy pici vaníliás cukorral és a két evőkanál konyakkal, avagy likőrrel, a többit pedig jótékonyan szomi karjaira bízzuk. Az egészet hűtőbe tesszük, majd ha kihűlt, húsokhoz vagy fagyihoz tálaljuk, esetleg csak magában.
2: És van még egy remek kis desszert ajánlatunk, méghozzá egy görög dinnyés szörbetet is készítettünk. Nem kell más hozzá, mint egy kilogramm görög dinnye. Ezt úgy mérjük, hogy a híját is bele lehet mérni az egy kilóba. Kell még 10 dek a cukor, egy citromleve, illetve egy deci szigorúan száraz pezsgő, ami pedig a díszítést illeti egy fél citromleve, illetve egy evőkanál kristálycukorra van szükségünk.
3: Nézzük, hogy hogyan készül a dinnye híját. Levágjuk a húsát, kimagozzuk és kockára vágjuk. 60 dek a gyümölcshúsra van még ugye itt szükségünk. A kockára vágott dinnyét turmix gépbe tesszük, hozzáadjuk a cukrot, a citromlevet, a pezsgőt és összekeverjük. Tálba öntjük és körülbelül 4 óra hosszára a mély hűtőbe tesszük. Közben 30 percenként átkeverjük, hogy ne képződjenek nagy jégkristályok. Tálaláskor a talpas poharak peremét a citromlébe, majd kristálycukorba mártjuk, és ezekben kínáljuk magát a jégkását.
2: Ez nekem nagyon ízlik, úgyhogy én szeretnék kérni egyet kóstolóba, de hogy megbizonyosodjak, hogy biztos jó-e, inkább 2.
3: Jó, Szomi, és cserébe kapsz még egy üveg pezsgőt is, hogy biztos, ami biztos, jól csúszson a sörbet.
2: A konyak meg a likőr mellé természetesen.
3: Gondoltam, hogy erre gondolsz. Ismerjük egymást.
2: Sőt, lehet, hogy még borokat is kéne egy kicsit nézegetni, nem? Tehát azért a bor is jól lesik.
3: Szomi, te, mint a borok nagymestere, azt javaslom, menj le a pincébe és válasz nekünk a lecsóhoz és ezekhez a nyári könnyű édességekhez valami igazán könnyű bort.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Borban az igazság.
1: Lementem tehát a pincébe, és hát válogattam igencsak terjedelmes bor kínálatunkból, és hát erre a hétre a választásom a somlói borvidék kiválóságaira esett. Minden bor ugyan társas, de igazi lényét akkor tárja fel, hogyha a közösségben isszák, hát nem véletlen. Ez a somlai a magányosok itala. Tehát azt mondják, hogy a somlói bort azt úgy érdemesebb úgy egymagunkba inni. Annyira tele van a teremtés mámoros olajával, hogy csak kellően elmélyed, végleg elcsendesedett, kiegyensúlyozott magányban szabad inni, szóval nem, a munkaidő kellős közepén kell kortyolgatni, főleg nem egy konyhában. A bölcsekbora azt mondják egyébként azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást és a derűt, ezt egyébként Hamvas Béla mondta. Hazánk legkisebb, de régi nagyhírű borvidéke egy alvó vulkán köré épült a somló magányos csonka kúpján. A bortermelés a Somlóhegy oldalára korlátozódik. Egyébként volt időm, amikor a somlói borvidékére még a tokaiét is megelőzte. No de hát ez már a múlté. A Somlóhegy minden oldalán, még az északin is eredményesen lehet szőlőt termeszteni. Kétféle talajtakaró alakult ki, méghozzá a pannonkorú homokos agyagos tavi üledékek fölött bazalt törmelékes löszvályog, míg a bazalt takaró fölött bazalt anyagú lejtő törmelék és a vulkáni tufa máladéka. Látható és biztosít nagyon jó kis termőtalajt a somlói borok alapjául szolgáló szőlőknek. A somlói borvidék kizárólagosan fehér bort termelő szőlőknek ad otthont, ez a magányos egy szóval somlói borból vöröset ne keressünk. A fehér bort adó szőlők esetén leginkább csak a furmint ajánlott, de hagyományos fajtaként megjelenik itt még Somlón a házlevelű, az olasz rizling, a jufarka, a rajnai rizling és a tramin is. A jellegzetes somlói ízt a vulkáni talaj és a különleges erjesztési mód és az érlelés adja meg.

0: vigyázzunk rá, hogy nehogy megfulladj, és amikor kikóstolgattad magad, akkor visszaeresztünk a szabadba.
1: Oké. Te kérsz egy pohárral esetleg?
0: Köszönöm, nem. Én most úgy döntöttem, hogy a sörbetem mellett maradok, abban van pezsgő.
2: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: No hát kérem szépen, Móni, te megeszegetted a kis sörbetedet a pezsgővel, én kiéltem mindenféle borvágyamat a somlói borvidék nagyon finom boraiból, meg hát én is befalatoztam egy kis lecsót, úgyhogy szerintem teljes volt a mai nap, úgyhogy én amondó vagyok, hogy zárjuk be a bazárt, és hát egy hét múlva újra főzőcskézzünk majd.
2: Rendben, mindenféleképpen főzni fogunk, téged még vár itt egy kis mosogatás, mint hogy a szőkéket kizártuk a konyhából, semmi probléma, lásd, hogy kivel van dolgod.
1: Azon gondolkodok, hogy én néha szoktam szőke lenni, akkor én nem jöhetek be a konyhába.
2: De te bejöhetsz, de azt akartam mondani, hogy lásd, kivel van dolgod, segítek neked ez alkalommal mosogatni.
1: Ó, hát történelmi pillanatok érkeznek, amikor a konyhafőnök is mosogat, önök pedig egy hét múlva is fogyasszák különféle nagyon finom kulináris kalandjainkat, ugyanitt és ugyanebben az időben, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltak az elmúlt egy óra hosszában, és hát pihenjék ki az elmúlt egy óra fáradalmait, meg hát minket is, meg hát az ételeket is, egy hét múlva ugyanis újra megtömjük mindenki bendőjét.
2: Addig is főzzenek, éljenek jól velünk, vagy nélkülünk, de leginkább velünk, Szomer Gábor László Vazolt,
1: illetve Nacsa Mónita konyha főnökét hallották, egy hét múlva tehát újra jön a kulináris kommandunk, akkor is tartsanak velünk. További szép napot kívánunk mindenkinek, a viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hőt és táncra fel.
0: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárcavezető Facebook oldalán. Lucin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetében a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovác, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Köszönjük szépen! Úgy érzem, hogy az égiek és a földiek egyaránt jó akarata volt szükséges ahhoz, hogy ez a találkozó itt ma létrejöjjön, hogy ti és mi 24 év után ismét találkozzunk! Akkoriban talán emlékeztek, a 72-es Ki mit tud egyik meghatározó pillanata volt a mi sorsunkban, az, amikor elhangzott az a dal, amit most eljátszunk, de nagyon-nagyon nagy szükség van rátok, hogy velünk legyetek, énekeljetek és tapsoljatok. Kövér a nap!
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life. Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
2: Világjáró,
1: a Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től,
3: a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantelemes, köszönöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dám, és sziasztok.

0: műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!

0: Kóstoljuk egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
11: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxiszolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
7: A következő órában kéréseteknek megfelelően a duplájú műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
8: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
9: Jaj!
8: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplá Jó műsorának következő adásában, a mikrofonnál továbbra is Csák Attila. Most is generációkat kötünk össze a könnyű zene legnagyobb sikereivel, úgyhogy duplán hallgatjuk meg a legnagyobb slágereket. Először egy korábbi vagy az eredeti verziót, majd azt követően pedig egy újraértelmezett változatot. Remélem most is együtt rádiózunk majd az elkövetkezendő két órában is. A mostani adást egy igazi 80-as évekbeli pop klasszikussal nyitottuk, ez volt a Brit King együttes jóvoltából a Love and Pride. A zenekar rövid ideig volt igazán aktív, mégis maradandó nyomot hagyott a korszak könnyű zenéjében. A csapat frontembere Paul King volt, aki jellegzetes hangjával, különleges megjelenésével és karizmatikus színpadi jelenlétével gyorsan felismerhető figurává vált az MTV korszakában. A dal 1984 végén jelent meg és hamar slágerré vált. Az Egyesült Királyságban a brit kislemez listán a második helyig jutott, több európai országban is toplistás lett, és az Egyesült Államokban is bekerült a Billboard listára. Ez azért is érdekes, mert a King nem volt hosszú életű zenekar, mégis egyetlen nagy slágerük elég volt ahhoz, hogy a korszak ikonikus dalaival együtt emlegessék őket. A dal hangzásában tipikus 80-as évekbeli szintipop elemek hallhatóak, szintetizátorok, feszes ritmus, könnyen megjegyezhető refrén és az a lendület, amitől a dal ma is azonnal felismerhető. A szöveg alapvetően pozitív üzenetet hordoz, a szeretet és az összetartozás fontosságáról szól, ami jól illeszkedett a korszak optimista popzenei hangulatához. Nem véletlen, hogy a dal azóta számos retro válogatáson és rádiós műsorban szerepelt, és a 80-as évek hangulatát idéző bulik egyik állandó darabja lett. És innen lépünk át egy jóval modernebb feldolgozás felé. A következő változat már a 2000-es évek elektronikus zenei világát képviseli. Daniel Hope német DJ producer készített új verziót, amelyhez magát az eredeti előadót Paul Kinget is sikerült megnyernie. Ez külön érdekesség, hiszen nem egy egyszerű remixről van szó, hanem egyfajta újraértelmezésről, ahol az eredeti hang és a hangulat találkozik a klubzenei hangzással. A hangszerelés modernebb, a tempó feszesebb, a hangsúly a dance elemekre kerül, mégis felismerhető maradt az eredeti dallamvilág. Mindez jól megmutatja, hogy ugyanaz a dal képes évtizedekkel később is teljesen más közegben új életre kelni, miközben a dallam és az alapérzés változatlanul megmaradt. Most tehát akkor hallgassuk meg, hogyan szól a 80-as évek egyik nagy európai slágere egy modernebb elektronikus köntösben. Jöjjön tehát akkor Daniel Hope és Paul King közös változata, ez már itt a Love and Pride a Duplájóban.

Az előző percekben egy olyan dal szólt, amely a 80-as évek elején szinte minden európai rádióban felbukkant. Ez volt F.R. Davis World című slágere. A francia énekes jellegzetes magas hangja és a minimalista, mégis nagyon fülbemászó hangszerelés tette különlegessé a felvételt. A dal 1982-ben jelent meg, és rövid idő alatt nemzetközi sikerré vált, több ország slágerlistáján is élre került. Európa szerte igazi rádiós alapdarab lett. A World zeneje pont az egyszerűségében rejlett, visszafogott szintetizátorok, tiszta dallam és egy könnyen megjegyezhető refrén, amelyet szinte mindenki együtt tudott énekelni. És most ugrunk egy nagyot a térben és az időben, mert ugyanez a dallami alap a 90-es évek magyar klubvilágában teljesen új életet kapott. A következő változat már a hazai dance-pop korszakából érkezik. A Soho Party a 90-es évek egyik meghatározó magyar popdance formációja volt. A zenekar a korszak tipikus hangzását képviselte, elektronikus alapok, fülbemászó refrén és erős klubzenei jelenlét. Akkoriban a diszkók, szabadtéri bulik és televíziós zenei műsorok állandó szereplői voltak, dalaik pedig sokszor a fiatal közönség hétvégi kikapcsolódásának egyik élményévé váltak. Az Álom című daloknak külön érdekessége, hogy nem egyszerű másolás, a jól ismert dallamvilágot átültették egy magyar nyelvű, könnyedebb, romantikusabb hangulatba. Míg az eredeti dal inkább visszafogott és melankólikus, a Soho Party változatában ott van a 90-es évek optimista táncolható energiája. A szintetizátoros hangzás, a ritmikai lüktetés és a magyar szöveg együtt egy tipikus korlenyomatot ad, pontosan azt a hangulatot, amit sokan ma is a retro bulikhoz kötnek. A zenekar pályáján több hasonló rádióbarát sláger is született, és bár a műfaj azóta sokat változott, a 90-es évek hazai dance korszakát ma már nehéz lenne elképzelni nélkülük. Ez a dalpár tehát szépen megmutatja, hogyan tud egy nemzetközi popsláger új identitást kapni egy másik ország zenei közegében. Az egyik egy visszafogott, líraibb 80-as évekbeli klasszikus, a másik pedig egy lendületes magyar klub hangulatú újragondolás. És akkor most hallgassuk meg, hogyan szól ugyanez az alap egy teljesen más korszakban, egy más nyelven. Következzen tehát akkor a Soho Party óvoltából az Álom című daluk, most itt nálunk a duplájóban.

elmúlt percekben egy igazi 60-as évekbeli rock klasszikus csend dőlt fel, a Tommy James and the Shondells előadásában hallottuk a Money Money című dalt itt a duplájóban. Ez a felvétel 1968-ban jelent meg, és szinte azonnal az amerikai rádió kedvence lett. Lendületes ritmusa, egyszerű refrénje és a koncertekre szabott hangulata miatt gyorsan a korszak egyik legismertebb buli dalává vált. A dal az amerikai Billboard sláger listán a harmadik helyig jutott, és Európában is komoly sikert aratott. Érdekesség, hogy a cím eredete egy New York-i neon felirathoz köthető, a zenekar tagjai egy biztosító társaság reklámját látták meg az utcán, és a rövid, könnyen megjegyezhető Money felirat végül dal címé vált. Ez jól mutatja, hogy sokszor a legegyszerűbb ötletekből születnek a nagy slágerek. A 60-as évek végén ez a dal tipikus koncertkedvenc volt, közös éneklésre épülő refrén, energikus előadás és az a fajta lendület, amitől egy közönség azonnal együtt mozdul. Nem véletlen, hogy azóta is sok válogatás lemezen és retro rádiós műsorban szerepel. És itt jön a történet másik fele. Több mint 10 évvel később a brit rockének és Billy Idol döntött úgy, hogy újra gondolja a dalt. Az ő változata már a 80-as évek hangzását tükrözi, erőteljesebb gitárok, feszesebb dobok és egy jóval keményebb koncertszínpadra épülő megszólalás. Billy Idol ekkor már ismert név volt a rockvilágban, és a feldolgozás új lendületet adott a dalnak. A Money Money feldolgozás 1987-ben jelent meg kislemezként, és hatalmas siker lett. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 listán az első helyig jutott. Ez különösen érdekes, hiszen a feldolgozás még az eredeti változatnál is nagyobb listás eredményeket ért el. Sok fiatal rajongó számára ekkor már ez a verzió vált az ismerté, vagyis a dal második élete legalább olyan erős lett, mint az első. A két változat közötti különbség jól hallható, az eredeti inkább könnyed táncos rock'n'roll hangulatú, Billy Idol verziója pedig már a stadion rock korszak energiáját hozza. Pontosan ezért izgalmas a dalpár, ugyanaz a refrén, ugyanaz a dallam, mégis két teljesen más korszaki és zenei világ szólal meg benne. Most pedig hallgassuk meg a 80-as évek nagy sikerű újraértelmezését. Jöjjön Billy Idol jó voltából a Money Money, már is itt nálunk újra a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi operett klasszikus csendült fel, a Szépváros Korozsvár, amely a magyar zenés színházi hagyomány egyik legismertebb dallama. Ez a dal a Malica grófnő című operettből származik, amelyet Kálmán Imre zeneszerző írt, és amelyet 1924-ben mutattak be először Bécsben. Az operett a Magyar Zenés Színház aranykorának egyik nagy sikere lett, és azóta is a műfaj egyik legismertebb darabja. Az operett maga egy könnyedebb dallamközpontú zenés színházi műfaj, amely a 19.-20. század fordulóján vált rendkívül népszerűvé. Budapest és Bécs az operett két meghatározó központja volt, és a magyar szerzők, mint például Kálmán Imre vagy Lehár Ferenc, világszinten is ismertté tették ezt a stílust. Az operettek dallamai gyakran önálló életet élnek, sokszor azok is ismerik a legismertebb részleteket, akik magát az előadást sosem látták. A Szépváros Kolozsvár esetében a helyszín sem véletlen. A Malica grófnő története szerint a címszereplő egy Kolozsvár közelében lévő birtok tulajdonosa, így a dal a cselekmény világához és hangulatához is szorosan kapcsolódik. Kolozsvár neve ezért nem csupán romantikus utalás, hanem konkrét történeti elem az operettben, amely a magyar kultúrkör

Polgárina Vén Galambosla és a magyar szórakoztató és mulatos zene egyik legismertebb alakja. Trombita művészként indult klasszikus zenei alapokkal, majd a 90-es évektől a könnyedebb, közönségközpontú zenei világban vált országosan ismerté. Feldolgozásaiban gyakran ismert dallamokat formált át úgy, hogy azok táncolhatóbb, közösségi hangulatú változatba szólaljanak meg. A Szépváros Kolozsvár az ő előadásában már nem a színházi operett világát idézi, hanem a mulatós zene közegét, ahol a hangsúly a közös éneklésen és a szórakoztatáson van. Ez jól mutatja, hogyan tud egy több mint 100 éves operettdallam teljesen új közönséget találni magának, miközben az alapdallam változatlanul felismerhető marad. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól ugyanez a klasszikus egy másik zenei világban. Jön már is Lagzi Lajcsi jó voltából a Szépváros Kolozsvár, most itt nálunk a duplájóban.

elmúlt percekben egy igazi 70-es évekbeli pop klasszikus szólt a Mandy Barry Merino előadásában itt a Duplájóban. A dal 1974-ben jelent meg, és nagyon gyorsan az énekes pályájának egyik legnagyobb áttörését hozta. Érdekesség, hogy a szerzemény eredetileg nem is ezen a címen futott, az első változat Brandy néven létezett, de a megjelenés előtt átnevezték, hogy ne keveredjen össze egy akkoriban népszerű másik dallal. Barry Merino amerikai énekes, zeneszerző és producer, aki a 70-es évektől kezdve vált világszerte ismerté. Pályáját reklámzenék és háttérmunkák készítésével kezdte, majd saját előadóként robbant be, zenéjére a nagyívű dallamok, erős refrének és lírai hangulat jellemző, ezek tették a korszak egyik legnépszerűbb könnyű zenei előadójává. A Mandy különösen fontos állomás volt számára, mert ez lett az első igazán nagy nemzetközi slágere. Az amerikai slágerlistán az első helyig jutott, és ezzel megalapozta azt a sikerszériát, amelyből később több világsláger is született. A dal egy visszatekintő történet, egy elveszett kapcsolat emléke jelenik meg benne, visszafogott személyes hangvétellel, pontosan az a fajta lírai popzene, amely a 70-es évek rádióiban meghatározó volt. Közel 3 évtizeddel később ezt a dalt egy új generáció is felfedezhette magának. A feldolgozást az írfiú csapat a Westlife készítette el, akik az ezredforduló környékén váltak Európa egyik legsikeresebb pop együttesévé. A csapat 1998-ban alakult, és rövid idő alatt sorra érték el a brit listás sikereket, különösen a romantikus hangvételű slágereikkel. A Westlife féle Mandy 2003-ban jelent meg, és érdekes módon úgy tudott működni, hogy közben nagyon hű maradt az eredetihez. Nem modernizálták túl a dalt, inkább a hangszerelést és az énekhangzást igazították a 2000-es évek pop stílusához. A harmonizálóbb, több szólamban énekelt refrének a tisztább hangzás és a fiatalosabb megszólalás új közönséghez vitte el a számot. A feldolgozás szintén komoly sikert aratott. Több európai országban a slágerlisták élmezőnyébe került, és az Egyesült Királyságban is az élmezőnyben szerepelt. Jó példa ez arra, hogyan lehet egy klasszikus dalt úgy újra felépíteni, hogy az eredeti hangulat megmaradjon, mégis aktuálisnak hasson. A két változat között nem a dallam a legnagyobb különbség, hiszen az szinte változatlan, hanem a korszak és az előadásmód. Barry Merino verziója a 70-es évek nagy érzelmes popvilágát idézi, míg a Westlife változata már a modern fiú csapatok tisztább rádióbarát hangzását hozza. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólt ugyanez a dallam a 70-es évek után a 2000-es évek kapujában. Jön tehát már is a Westlife jóvoltából újra a Mandy itt nálunk a Duplájóban.

0: dallam új köntösben.
1: Nézd az élet jó oldalát,
0: dupláljon a feldolgozások is.

Az elmúlt percekben egy olasz könnyűzenei klasszikus szólt, a Casabianca itt a duplájóban, amely az 1960-as évek végének egyik ismert fesztiváldala volt. A szerző és szövegíró Don Becky volt, aki az olasz táncdal és popzene világában szerzett komoly ismertséget. A dal az 1968-os San Renoi dalfesztiválon szerepelt, ahol a döntőbe jutott és a második helyet érte el. Akkoriban ez az egyik legfontosabb európai dalversenynek számított. A dal története mögött egy érdekes háttér is áll, ugyanis a korszak olasz könnyű zenéjében gyakori volt, hogy ugyanazt a számot több előadó is elénekelte a fesztiválon, így különböző változatokban jutott el a közönséghez. A Casabianca is ilyen dal volt, amely több előadásban lett ismert, és rövid idő alatt komoly rádiós sikert aratott Olaszországban. A cím magyarul annyit jelent Fehérház, de itt természetesen nem politikai értelemben, hanem egy emlékeket őrző régi helyszín szimbólumaként jelenik meg. A szöveg egy múltbéli kapcsolat és egy fontos hely emlékét idézi fel, ami sok országban könnyen átültethető témának bizonyult, ezért később több nyelven is megszülettek a változatai. És innen érkezünk meg a magyar feldolgozáshoz. A Fehérházikó előadója Ambrus Kiria a magyar táncdal korszak egyik ismert énekesnője. Pályája a 60-as években indult, amikor a rádió és a televízió táncdal fesztiváljai meghatározták a hazai könnyű zenei életet. Ambrus Kiria korszak tipikus tiszta hangú táncdal énekesei közé tartozott, aki elegáns előadásmóddal, jól érthető szövegmondással és klasszikus zenekari hangszerelés mellett vált ismerté. Repertoárjában elsősorban a lírai hangvételű dallamos szerzemények kaptak helyet, és több külföldi sláger magyar nyelvű változatát is elénekelte. Ez abban az időben teljesen természetes volt, hiszen a nemzetközi slágerek sokszor így jutottak el a hazai közönséghez. A Fehérházikó ezért nem egyszerű feldolgozás, hanem a korszak magyar táncdal hangzásába illesztett változat. A dallam megmaradt, de a hangzás már a hazai közeghez igazodott, finomabb hangszerelés, visszafogottabb előadás és az a fajta hangzásmód, amely a 60-as-70-es évek magyar zenei világát jellemezte. Érdekes megfigyelni, hogy míg az orosz eredeti mediterrán érzelmességgel és fesztivál hangulattal szólal meg, addig a magyar változat inkább nosztalgikus táncdalként működik, ugyanaz a dallam, de más kulturális környezetben. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólt ez a dal magyarul a korszak egyik ismert előadójának tolmácsolásában. Jön már is Ambrus Kiri és a Fehérházikó, majd a hírek után folytatjuk tovább a duplájó műsorát.

0: slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
0: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
5: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős. Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

A Linda Carline dalával már is a duplá jó műsorának második óráját nyitottuk meg, amelyben most is duplán szólnak majd a slágerek, hogy bemutassuk egy-egy hatalmas slágernek mekkora utóélete volt a későbbi korszakokban. Ez nincs másként az imént hallott dal esetén sem, amely egy igazi 80-as évekbeli pop klasszikus volt Heaven is a Place on Earth címmel. A dal 1987-ben jelent meg, és nagyon gyorsan a korszak egyik meghatározó slágerévé vált. A világ számos országában listavezető lett az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban egyaránt az első helyig jutott, így Belinda Carlisle legnagyobb szóló sikerének számít. Az énekesnő pályája már korábban elindult, a 70-es évek végén a The Go-Go's nevű amerikai női zenekar tagjaként vált ismerté, amely az első olyan teljesen női csapatok közé tartozott, akik saját hangszereikkel játszva kerültek a slágerlisták élére. A zenekar feloszlása után szóló karrierbe kezdett, és ekkor született meg ez a dal is, amely végleg nemzetközi popikonként emelte be a zenei köztudatba. A felvétel tipikus 80-as évekbeli pop hangzással készült, erős dobhangzás, szintetizátorok, fülbemászó refrén és nagy stadion hangulatú megszólalás jellemzi. A szöveg központi gondolata, hogy a boldogság és a mennyország nem valami távoli hely, hanem egy emberi kapcsolatban is megélhető, ez a pozitív optimista üzenet sokat hozzátett ahhoz, hogy a dal a korszak egyik rádiós kedvence legyen. És innen érkezünk meg a következő változathoz. A 2000-es évek elején a dal egy gyorsabb tempójú tánczenei feldolgozásban is új életre kelt Júlia előadásában. Ez a változat 2003-ban jelent meg, és több nemzetközi válogatás lemezen is szerepelt, amelyek a korszak népszerű klubzenéi gyűjtötték össze. Nem hagyományos értelemben vett slágerlistás siker volt, inkább a táncos fiatal közönség körében terjedt el, különösen azok között, akik az akkori divatos elektronikus popzenét kedvelték. Júlia változata megőrzi az eredeti dallamot és a jól ismert refrént, de a hangzás már teljesen más világot képvisel. A 80-as évek nagyívű élő hangszerekkel megszólaló popzenéje helyett itt gyorsabb ritmust, elektronikus alapot és klubhangulatot hallunk. A dal így már nem érzelmes stílusban szólal meg, hanem táncolható lendületes formában. Ez a dalpár jól mutatja, hogyan változik egy sláger jelentése az idő múlásával. Ugyanaz a dallam, ugyanaz az üzenet, de más korszak, más zenei környezet, más közönség. Az egyik verzió a 80-as évek optimista nagyívű pop hangzását idézi, a másik pedig a 2000-es évek elejének klubzenei világát. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól ez a világsláger ebben a lendületesebb, modernebb köntösben. Jöjjön tehát akkor Júlia és a Heaven is a Place on Earth itt a duplájukban. Ha még esetleg nem mondtam volna, akkor a mikrofonnál ebben az órában is Csák Attila lesz majd veletek. Ugye maradtok továbbra is, hamarosan egy újabb izgalmas láger igen ritkán hallott feldolgozásával jövök vissza, úgyhogy érdemes ám maradni. When

Most egy igazi rock történeti alapdarab szólt itt a duplájóban. Ez volt a Born to Be Wild, amely 1968-ban jelent meg a Steppenwolf előadásában. A dalt Mass Bonfire írta, és ugyanabban az évben került fel a zenekar bemutatkozó nagy lemezére. A szám az amerikai slágerlistán a második helyig jutott, és hamar a korszak egyik legismertebb rock slágerévé vált. A dal kultikus státuszát tovább erősítette, hogy szerepelt az 1969-es Szelíd motorosod című filmben, amely a szabadság, az útkeresés és a motoros életérzés egyik jelképe lett. A szövegben hangzik el először a Heavy Metal Thunder kifejezés, amely később egy egész zenei irányzat elnevezésévé vált. A Born to Be Wild azóta is a zenekar egyik legismertebb indulója, amely a szabadság és a lázadás jelképeként él tovább. És itt jön a képbe egy újabb különleges magyar feldolgozás. Az Edda művek adnak születtem című dal 1993-ban jelent meg a Filmslágerek magyarul 3 című albumon a Magneoton kiadásában. Az eredeti zeneszerző Mass Bonfire, a magyar szöveget pedig Pataki Attila írta. Pataki Attila 1950. október 5-én született Miskolcon. Zenei pályája a 70-es évek elején indult, amikor 1973-ban a Griff nevű zenekar tagja lett, amelyből 1974-ben alakult ki az Edda. Az Edda művek az 1980-as évek elején vált országosan ismerté, első nagy lemezük 1980-ban jelent meg, és gyorsan a magyar rock élet meghatározó szereplőjévé váltak. A zenekar miskolci indulása is fontos része a történetnek. Egy ipari városból nőtte ki magát a csapat, amely később az ország egyik legismertebb rock együttese lett. A 80-as években az Edda művek nagy koncertközönséget mozgatott meg, dalai generációs slágerekké váltak. Pataki Attila nem csak énekesként, hanem dalszövegíróként is meghatározó alakja lett a zenekarnak. Az ő szövegvilága gyakran szólt a szabadságról, az útkeresésről, az emberi sorsokról, és mindez a gondolatiság a Vadnak születtem esetében is jól illeszkedett az eredeti dal témájához. A 90-es évek elején az Edda már több évtizedes múlttal rendelkező, stabil zenekar volt. A Vadnak születtem ebben az időszakban született meg, amikor a zenekar aktív koncert életet élt, és új felállásban, de változatlanul Pataki Attila vezetésével működött tovább. A dal nem egyszerű fordítása magyar szövegön álló hangvételt kapott, miközben megőrizte az eredeti rock energia lényegét. Pataki Attila munkásságát több elismeréssel is díjazták. Átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét a magyar könnyű zenéért végzett több évtizedes tevékenységéért. Az Edda művek pedig szakmai életmű elismerésekben is részesült, és pályafutása során számos arany és platina lemezt szerzett. A két dal között tehát több mint 25 év a különbség. Az egyik az amerikai rock aranykorából érkezett, a másik a 90-es évek magyar rock világában kapott új formát. Az eredeti dal a motoros szabadság jelképe lett világszerte, a magyar változat pedig az Edda saját hangján szólaltatta meg ugyanazt az életérzést. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól a rock történet egyik legismertebb dal a magyar nyelven. Jön már is az Edda művek jó voltából, a Vadnak születtem itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi korszakos tánczenei sláger szólt itt a duplájóban, a Pump Up the Jam a Technotronic előadásában. A dal 1989-ben jelent meg, és pillanatok alatt világsiker lett. Az Egyesült Királyságban a második hely jutott, az amerikai Billboard 600 listán szintén a második helyig kapaszkodott fel, és számos európai országban is az élmezőjben szerepelt. A szám rövid idő alatt a korszak egyik meghatározó klubslágerévé vált. A Technotronic valójában egy belga dance projekt volt, amelyet Joe Bogart producer hozott létre. A dal jellegzetes rappésének szólamát Jackie Ki, vagyis Manuela Camusi adta elő, aki kongói származású énekesnő és rapper. A dal körül egy érdekes történet is kering. A klipben és a korabeli borítókon sokáig nem a valódi énekesnő szerepelt, hanem egy modell felé Kilinji. A hang azonban végig Jackie Kié volt. Ez akkoriban egy tudatos marketing döntés volt, a kiadók gyakran olyan arcot kerestek a videókhoz, amely jobban illett a korszak popkultúrájához. Később azonban kiderült a történet, és ez az eset a poptörténet egyik sokat emlegetett érdekességévé vált. És hogy miért lett ekkora klasszikus ez a szám? Mert minden benne van, ami egy igazán nagy klubslágerhez kell. Az azonnal felismerhető ritmus, az egyszerű, de hatásos basszusmenet, és az a bizonyos felszólítás, amely a refrénben hangzik el, Pump Up the Jam, vagyis emeljük fel a hangulatot, legyen több energia a tánctéren. Ez a dal tulajdonképpen egy korszak jelképe lett. A 80-as évek végén a klubzene egyre inkább bekerült a rádiókba is, és a dance már nem csak az éjszakai klubok műfaja volt, hanem a nemzetközi slágerlisták egyik meghatározó stílusává vált. És most ugorjunk egy nagyot az időben. A következő változat ennek a klasszikusnak egy modern újraértelmezése. A D.O.N.S. Pump Up the Jam a Technotronic közreműködésével készült verzió a 2000-es évek közepén jelent meg. A D.O.N.S. valójában egy német house producer, Christian Rummel művész neve, aki számos klubslágert és remixet készített a 2000-es években. Ez a változat az eredeti dal vokáljait és jól ismert dallamát használja, de a hangzás már a 2000-es évek klubvilágához igazodik. Feszesebb house ritmus, erősebb elektronikus basszus és modern tánctéri hangzás jellemzi. A remix több európai klublistán is népszerű lett, és a DJ-k világszerte játszották a klubokban. A két felvétel közti különbség jól mutatja, hogy tudott egy sláger több korszakon át is új életet kapni. Az egyik változat a 80-as évek végének klasszikus dance hangzását hozza, a másik pedig a 2000-es évek klubvilágának modernebb house alapú stílusát. Most pedig hallgassuk meg ezt az újra gondolt verziót. Következzen a D.O.N.S. Pump Up the Jam című dala most itt nálunk a duplájóban.

Az imént a Boy Meets Girl egy ma már ritkábban hallható, de annál emlékezetesebb sláger a Waiting for a Star to Fall csendült fel itt a duplájóban. A páros George Merrill és Shannon Robichem alkotta, akik nem csak előadóként, hanem dalszerzőként is komoly sikereket értek el. Az ő nevük szerepel például a Whitney Houston két hatalmas slágerének, a How Will I Know és az I Wanna Dance with Somebody szerzői között is. A dal 1988-ban jelent meg, és gyorsan nemzetközi sikert aratott. Az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100 listán az 5. helyig jutott, és az Egyesült Királyságban a 9. helyet érte el, az amerikai Adult Contemporary listán pedig egészen az 1. helyig kapaszkodott fel. A dal születéséhez egy személyes élmény is kapcsolódik. Shannon Robichem egy Whitney Houston koncerten látott egy hulló csillagot, és ez adta az ötletet a történethez. Érdekesség, hogy a számot eredetileg nem is maguknak szánták, elküldték Clyde Davisnek abban a reményben, hogy talán Whitney Houston következő lemezére felkerülhet. Végül azonban mégis ők vették fel a saját albumokra, és ezzel megszületett pályafutásuk legnagyobb slágere. A dal később a mozivásznon is felcsendült, például a Három férfi és egy kishölgy című film záró jeleneteként, ami újabb közönséggel ismertette meg ezt a romantikus pop klasszikust. És most ugorjunk egy nagyot az időben. A 2000-es évek közepén a klubzenében elindult egy érdekes trend, a producerek sorra vették elő a régiól felismerhető popdallamokat, és modern tánctérre szabott változatokban adták ki őket újra. Ebbe a hullámba illeszkedett a Cabin Crew Star to Fall című száma is. A verzió 2005-ben lett igazán ismert, és a Beatslager listán egészen a 4. helyig jutott, vagyis komoly listás sikert aratott. A történethez tartozik egy kifejezetten érdekes csavar is. Ugyanebben az időben egy másik csapat, a Sunset Strippers is kiadott egy szinte ugyanerre a dalra épülő klub verziót Falling Stars címmel. A két feldolgozás gyakorlatilag egyszerre volt jelen a Beatslager listán, sőt a Sunset Strippers változata egészen a 3. helyig jutott. Ez jól mutatja, mennyire népszerű volt akkoriban a régi slágerek klubos újraértelmezése. Zeneileg a különbség könnyen hallható. Az eredeti 1988-as felvétel tiszta rádiós pop hangzással szól, erős refrénnel és egy kicsit álmodozó hangulattal. A 2005-ös Cabin Crew változat viszont már egyértelműen a tánctérre készült. Gyorsabb, frissebb, és inkább a ritmus viszi előre a dalt, miközben a jól ismert dallamot marad benne, hogy azonnal felismerhető legyen. Most pedig hallgassuk meg, hogyan lett egy 80-as évekbeli rádiós slágerből 2000-es évekbeli klubkedvenc. Nyíljon akkor a Cabin Crew féle Star to Fall, itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy olyan felvétel csendült fel itt a duplájóban, amelyet ebben a formában valószínűleg nagyon kevesen hallhattak eddig. Ez volt Suma Stili és a Csosz Vejáncáj. A dal a lengyel hip-hop underground világból érkezett, a Suma Stili pedig egy több előadót összefogó rap projekt volt, és ez a felvétel 2007 körül jelent meg. A szöveg inkább a műfaj belső világát mutatja meg, arról beszél, hogy a zene, a rap és az alkotás több egyszerű szórakozásnál egyfajta belső késztetés, életforma. A cím magyarul nagyjából azt jelenti valami több, és ez a gondolat végig ott húzódik a dal mögött. És most jön az a pillanat, amikor ráfordulunk arra a dalra, amely óriási sikert aratott. A következő változat ugyanis már egy hazai hatalmas sláger Majka és Curtis előadásában. Majka polgári nevén Majoros Péter 1979. augusztus 5-én született Tózdon. Fonogram díjas magyar rapper, dalszövegíró és műsorvezető. A nagy közönség 2012-ben ismerte meg, amikor feltűnt az RTL Klub Való Világ című műsorában. Ezután műsorvezetőként, színészként és rapperként folytatta pályáját, és Dokmen segítségével került be a hazai rap világába. Tagja lett Dokmen csapatának, a La Mafia Familia formációnak, és Londonban rögzítették első albumát, az Ozdi Hős című lemezt, amely 2003-ban jelent meg. A lemez fél éven belül aranylemez lett, Majka pedig a Bravo Otto díját adón a legjobb hazai rapper díjat is megkapta. A 2004-ben megjelent második album egyik ismert dala a Mondd, ami fáj, amelynek videoklipje Vive Comet díjat nyert a legjobb videoklip kategóriában. A Belehalok című dal 2012-ben jelent meg Majka, Curtis és BLR közreműködésével, és rövid idő alatt az egyik legismertebb magyar rapslágerré vált. A videoklip 2012 márciusában került fel a YouTube-ra, és az év végére már több mint 10 milliós megtekintést ért el, később pedig jóval 70 millió fölé emelkedett a nézettsége, ami a magyar zenei videók között is kiemelkedő eredménynek számít. A két dal között az igazi érdekesség az, hogy miközben a zenei alapvilága szinte ugyanaz, a szöveg teljesen más irányba fordul. Az eredeti lengyel felvétel inkább a rapről és az alkotásról szól, a magyar változat viszont személyesebb hangvételű történetet mesél el, és éppen ez a különlegesség tette itthon ennyire ismerté. A történethez az is hozzátartozik, hogy a lengyel dal zenei alapja produceri körökben már korábban is ismert volt, és ebből indult ki a magyar változat hangszerelése is. A hip-hop világában ez egyáltalán nem szokatlan. Egy jellegzetes beat vagy dallam új hangszereléssel, új szöveggel és új történettel születik újjá. A Belehalok esetében is ez történt, egy lengyel underground rap felvétel zenei alapja kapott teljesen új életet egy magyar változatban. Most pedig következzen az a verzió, amely Magyarországon hatalmas sikert aratott. Jön már is Majka, Curtis és a BLR közös nagyslágere a Belehalok, most itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli rock és pop sláger szólt itt a duplájóban, a The Jay Guys Band és a Centerfold című felvétele. A dal 1981 őszén jelent meg a zenekar Freeze Frame című albumán, és hamar a banda legnagyobb sikerévé vált. 1982. februárjában az amerikai slágerlistán a Billboard 600-on az első helyig jutott, és 6 héten keresztül vezette a listát. Ez lett az együttes pályájának legnagyobb slágere, és nem csak az Egyesült Államokban aratott sikert, több országban is az élmezőjbe került, az Egyesült Királyságban például a 3. helyig jutott. A dal története egy kicsikét humoros és ironikus. A szöveg egy fiúról szól, aki egy magazin címlapján felismeri egykori iskolai szerelmét, és hirtelen egészen más szemmel látja őt, mint korábban. A címben szereplő Centerfold szó az amerikai magazinok világából származik. Ez azt a bizonyos középső kiajtható oldalt jelenti, amelyen általában egy nagy méretű fotó szerepel. A férfi magazinokban ez sokszor egy modell vagy egy híresség látványos képe volt. A dal történetében tehát az okozza a meglepetést, hogy a fiú ezen a bizonyos középső oldalon ismeri fel a régi iskolai szerelmét. Ez adja a történet ironikus csavarját is. Ez a játékos történet, a könnyen megjegyezhető refrén és a lendületes hangszerelés együtt tették a felvételt a 80-as évek egyik legismertebb rádiós slágerévé. A dal sikere az albumra is hatással volt. A Freeze Frame lemez az amerikai albumlistán szintén az első helyig jutott, és több sikeres kislemezt is adott a zenekarnak. És most ugorjunk egy nagyot az időben. A következő változatot a Captain Jack készítette el. Ez egy német Eurodance formáció, amely a 90-es évek közepén alakult Darmstadt városában, és gyors táncolható feldolgozásairól és katonai jellegű színpadi megjelenéséről vált ismerté Európa szerte. A Centerfold feldolgozásuk a 2000-es évek elején jelent meg, és jól példázza azt a jelenséget, amikor egy korábbi rocksláger teljesen új stílusban klubokra és táncterekre szabva dolgoznak fel. A dallam természetesen ugyanaz maradt, de a hangszerelés már egészen más. Gyorsabb tempó, erősebb elektronikus alap, és az a tipikus Eurodance hangzás, ami a 90-es évek végétől a 2000-es évek elejéig sok európai klubban szólt. A dalpár így jól megmutatja, hogy ugyanaz a dallam mennyire különböző zenei világokban tud új életet kapni. Az egyik változat egy 80-as évekbeli rock-pop sláger, a másik pedig egy modern, táncolható klubverzió. Ezzel a dalpárral már is a mai műsorunk végére értünk. Az elmúlt 2 órában ismét bejártuk a feldolgozások világát. Hallhattuk, hogyan születnek újra régi dallamok új előadók tolmácsolásában, hogyan változik a hangzás, a stílus vagy éppen a mondani való, miközben a dalok alapja ugyanaz maradt. Ha velünk tartottatok, reméljük, most is találtatok olyan felvételeket, amelyeknél érdemes volt összehasonlítani az eredetit és az új változatot. A mikrofonnál most is Csák Attilát hallottátok, köszönöm a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, és találkozzunk egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben a duplájó következő adásában. Végezetül pedig hallgassuk meg ezt az újra gondolt változatot, amiről az imént beszéltünk. Jöjjön tehát akkor a Captain Jack jófoltából a Centerfold így zárásként itt a duplájóban. Sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon, a vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balasagyarmat és a Debrecen-Máté-Szalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 28-án az Irén és a Levente nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Irén görög eredetű, a mitológia szerint Eiréné, Zeus és Themis lánya, a horrák egyike, a béke istennője, jelentése béke. Az Irén név öntudatos, pozitív, de ellentmondás nem tűrő karakter kialakítását segíti, jó a kézügyességük, amikor zavartalanul tehetik a dolgukat és haladhatnak kitűzött céljaik felé, kellemesek és optimisták, de ha épp ellenkezőleg útjuk során akadályokba ütköznek, gyakran cselekszenek meggondolatlanul. Becézése: Irénke, Irike, Inci, Ircsi, Réni, Rénike, Renci, Rencike és Irina jeles viselői a névnek: Ágai Irén, Borbás Irén, Bordán Irén színésznők, Gulácsi Irén írónő, Sota Irén színésznő, valamint ön kedves Irén. Ezen a napon köszöntjük még Levente nevű kedves hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név jelentése: levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakulását segítheti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Becézése: Levi, Levike, Levus, jeles viselői a névnek: Harsányi Levente műsorvezető, Király Levente színész, Molnár Levente gitáros, Szörényi Levente zenész, énekes és ön kedves Levente. Ezen a napon köszöntjük még Círus, Erina, Gyula, Hektor, Iréneusz, Iringó, Járne, Laura, Laurencia, Leo, Leonidász, Lora, Lorett, Marcella, Petunia, Szerénusz, Szirom, Szironka és Tivadar nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. 1389. június 28-ával kezdünk. A Rigómezei csatában az oszmánok legyőzték a Lázár fejedelem vezette szerbeket és szövetségeseiket. Első Murád szultánt meggyilkolták a csatában. Fia első Bajezid a török birodalom adófizetőjévé tette Szerbiát, tovább terjeszkedett és meghódította Bulgáriát, Tesszáliát és Makedóniát. Folytassuk a 16. századdal, 1577. június 28-án Siegenben megszületett Pieter Pauwel Rubens flamand festő, aki Antonis von Dijkkal a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokkra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükrözik, kompozíciói átlószerkezetűek, színei színpadiasak, szinte világítanak. A 19. századdal folytatjuk, 1836. június 28-án. 85 éves korában meghalt James Madison, aki az Amerikai Egyesült Államok negyedik elnöke volt 1809-től 17-ig. Thomas Jefferson utódaként 1809. március 4-én iktatták be hivatalába, 1812. december 2-án ismét győztesen került ki az elnökválasztásból. Maradunk még a 19. században, 1884. június 28-án Táncsics Mihály író, politikus meghalt. Aztán folytassuk a 20. század elejével, 1914. június 28-án Szarajevóban Gavrilo Princip anarchista meggyilkolta Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. Ez szolgált őrügyként az első világháború kirobbantásához. 5 évet lépünk előre, 1919. június 28-a, még mindig a háborúhoz kapcsolódva, a Versailles kastély tükörtermében aláírták a szövetségesek és Németország közötti békeszerződést. 2 évet lépünk előre, 1921. június 28-án született Ötvös Gábor zenész, zenebohóc. Bizonyára mindenki emlékszik erre a mondatra, van másik. Aztán folytatjuk a 20. század második felével, 1957. június 28-án meghalt Poldini Ede zeneszerző, zongora művész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot neves, félj Istenettől, én vagyok az Úr.

0: 2026. június 28-a évközi 13. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 37-től 42. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Elmélkedés. Egy pohár víz. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, olvassuk a mai vasárnap evangéliumában. Ezek a mondatok első hallásra furcsának, ellentmondásosnak tűnnek. Arról beszél Jézus, hogy ne szeressük családtagjainkat. Nem erről van szó. Aki igazán figyel, megérti, Jézus nem elvenni akar a szeretetünkből, hanem megtisztítani és megszentelni azt. Ami igazán fontos, az nem válhat akadállyá Isten felé. Jézus az első helyet kéri az életünkben, mert csak akkor tud minden a helyére kerülni, ha ő a középpont. A családhoz való ragaszkodás, a barátok iránti hűség, a saját életünk védelme mind-mind érték. De ha ezek fontosabbá válnak, mint Krisztus személye, akkor elhomályosul bennünk az isteni világosság. Jézus azt kéri, hogy teljes szívünkkel őt válasszuk. És akkor minden más szeretet is megtisztul, elmélyül. A kereszt, amelyről beszél, nem pusztán szenvedés. A kereszt azt jelenti, hogy vállalom azt az utat, amelyet Isten számomra kijelöl. A kereszt egy életforma, amely lemondásból, önátadásból, hitből és hűségből áll. A világ azt tanítja: élj magadnak, gondoskodj magadról, ne vállalj túl sokat. Jézus pedig azt mondja: tedd le életedet nálam, élj másokért, és elnyered az örök életet. Egy fiatal házas pár egy kis faluban élt, két gyermeket neveltek. Vallásos emberek voltak, rendszeresen jártak templomba. A férfit egy napon megkeresték, hogy egy karitatív misszióban segítkezzen egy szegény vidéken. Nagy döntés előtt állt: ha elvállalja, akkor időnként ott kell hagyni a családját. Hosszú imádság és a feleségével való megbeszélés után elvállalta a szolgálatot. A nehéz körülmények között, sok szenvedés és öröm között élve egyre világosabban megértette, nem elhagyta a családját, hanem Istenre bízta őket. Amikor két év után letelt a szolgálat, a felesége és a gyermekei megerősödve fogadták, és egy új, gazdagabb szeretet született közöttük. Az igazi szeretet akkor a legteljesebb, ha Istenre épül. Ha Jézus az első, akkor minden más megszentelődik. Az evangélium második része a legkisebb jótettekről szól. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, nem marad el a jutalma. Jézus itt apró cselekedetről beszél, amely szinte jelentéktelennek tűnik. Ez Jézus logikája. Nincsen kicsi szeretet, ha az tiszta szívből fakad. Egy önzetlen gesztus, egy mosoly, egy megfelelő időben kimondott bátorító szó, egy látogatás, egy figyelmes odafordulás a fele baráthoz. Mind lehet az isteni szeretet hordozója, mert minden szeretetből fakadó cselekedet egy pohár víz. A keresztény élet nem a látványos teljesítményben mutatkozik meg, hanem a mindennapok hűségében. A jó szóban, a türelmes hallgatásban, a megbocsátásban. Ez a keresztény élet titka. Az odaadásban válik teljessé az élet, a szeretetben nyer új értelmet minden. Jézus nem illik a világ megszokott szabályai közé. Aki őt követi, annak más ritmusra kezd járni az élete. Aki vállalja a keresztet, az szabadabb lesz, mert a kereszt nem teherként nehezedik ránk, nem nyom le a földhöz, hanem felemel. Nem elvesz, hanem ajándékoz. Az igazi tanítvány tudja, hogy a kereszt súlya alatt növekszik az öröm, de nem földi sikerből, hanem abból fakadóan, hogy Isten akaratát teszi. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor próbálok mindenkinek megfelelni, kapaszkodom emberekbe, helyzetekbe, ragaszkodom terveimhez és elképzeléseimhez, de közben elfelejtem, hogy csak egyetlen hely van, ahol biztonságban vagyok, melletted. Segíts, hogy téged szeresselek mindenki előtt. Add, hogy ne féljek a keresztjeimtől, és taníts meg szeretni a kis dolgokban, a csendes szolgálatban, az észrevétlen jóságban. Veled akarok élni, és benned szeretném megtalálni az életem teljességét. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Jó estét, fiatalok! Ágyban vagytok már? Akkor elmondok nektek egy szép mesét. Volt egyszer túl a térképen egy csodálatos ország. A hóbortos divat, a buli, az őrület, a színek fényes luxus birodalma. A csodálatos élet úgy tűnt sohasem ér véget. Ám ekkor történt valami.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbálták előcsalogatni Manuel Noriegát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel? Brian Johnson az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Most önöknek egy igazi különlegességet hoztam, spanyol lecsót fogok készíteni. A hozzávalók 4 személyre 2 darab zöld paprika, 1 nagyfej vörös hagyma, 2 cukkini, 3 darab paradicsom, 4 tojás, hozzá pirított kenyér, 1/2 deci fehérbor, só, 1 evőkanál cukor és 1 kis olívaolaj. A paprikát és a meghámozott cukkinit kockára vágjuk. A paradicsom héját lehúzzuk, feldaraboljuk és kevés olajon megsütjük. Sóval és borssal ízesítjük, majd pürésítjük. Kevés soron üvegesre pirítjuk a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a paprikát, a bort és felforraljuk. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, lefedve lassú tűzön pároljuk. Beletesszük ezután a cukkinit, és újra lefedjük. Amikor megpuhult az egész, jó belekeverjük a paradicsompürét, majd a felvert tojást. Ezután már óvatosan kevergetjük, míg össze nem áll.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
4: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe országszerte. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Emlékeztetnek, hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt is kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A közlemény szerint a nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása szerint már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis majdnem azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, a második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz viszonyítva. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket a hétvégén kezdődő Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban. A programsorozat jövő vasárnapig tart. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
5: Szuszókázni, hajcsikázni imádok, kizárom a világot. El vagyok az álmaimmal magammal, hogy nem is tudom kifejezni szavakkal. Félhomályos nyugalom a szobámban, enyélek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy túl zajos az élet, van úgy, hogy túl forró a nyár. Van úgy, hogy megtörténik minden, és egyszer csak tele a pohár. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy néhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni,

fél homályos nyugalom a szobámban. Enyélek a nagy ágyban, nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy kiakad az ember, van úgy, hogy jobb, ha elköszön. Van úgy, hogy céllel szemben nem megy, se baj, majd egyszer összejön. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy méhilt az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió.